Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A

0: Forrás Rádió.
1: Mi van, ember? 20 perc várakrát, készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el. Gyerekek, erre nem érünk rá. Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel I és Rolanddal

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Esekének el nem nincs értelme.

estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Hétköznap este is legyen tánc! Ez a Light Session! Este 8-tól 10-ig!

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session!

feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész!

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Ásványolajjal szennyezett olívaolaj terméket hívott vissza a forgalmazó, ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban, több mint 216 millió forintból újul meg a Balaton csillagvizsgáló. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettség miatt visszahívta a forgalomból Olaszországból származó 5 literes törköly olívaolaj termékét a magyarországi forgalmazó, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn a honlapján. A tájékoztatás szerint a visszahívás az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű 2027. június 10-i minőség megőrzési idővel és az L101261160 tételszámmal rendelkező terméket érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne fogyasszák el. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz Esztergomban, a város honlapján olvasható közlés szerint a Pöltenberg utca 14-es szám előtti szennyvíz csatorna hiba elhárítása miatt a mai napon reggel 8 órától augusztus 26-án 16 óráig az utcát lezárják. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló, amelyben VR élménymozi, valamint interaktív hold és űrsétás szimulátor is helyet kap majd. A Balatonfűzfői önkormányzat honlapján közzétett tájékoztató szerint az uniós és állami finanszírozású projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épület és a kupolát is lecserélik. Az élményközpontú fejlesztés legkésőbb 2029 áprilisában zárul majd. A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben és nem csak éjszaka tudják az érdeklődőket fogadni, áll a közleményben. És végül sport, Lévai Csongor arany, Leopold Zoltán pedig bronzérmet nyert a fiúk 50 méter puska három testhelyzetű szóló versenyszámában a Tallinnban zajló U18-as sportlövő Európa bajnokságon. A Magyar Szövetség hétfői tájékoztatása szerint Lévai az aranymérkőzésen 12-6-ra győzte le a lengyel Julian Krusanskit, míg Leopold a bronz csatában verte meg 13-3-ra a szintén lengyel Henrik Kruskát. A lányok 25 méter pisztoly szóló számában német Anna Janka ezüstérmes lett, mivel az aranyéremért kiírt mérkőzésen 10-6-ra kikapott a lett Alizett Variskétől.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és a térségbe záporok kialakulását is jósolják, főként a délutáni órákban. Az élénk szélben 25 és 28 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

0: Rossz Morgan Best of és Rolanddal és Rédő Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Tegnap például meccset néztem.
2: Te ezzel töltötted a négy napodat?
1: Hát nem a négy napot.
2: Meccsnézés meg
1: nem, az kíván, ez 2x45 perc szokott lenni, plusz a hosszabbítás. Tehát alapvetően azért négy napig nem nagyon szokott eltartani.
2: Egy milyen harapósba jött vissza az íj és Roland.
1: Maximum annyira szar, hogy olyan hosszúnak érzett, tudod.
2: Nézze, mivel tud még belekötni. Még a frizurám, mert nem kell fodrászhoz, igen.
1: Amúgy igen.
2: Na, a vércukromma jó, tehát abban nem tudsz.
1: Mivel indítottál, hogy jó?
2: Ne, semmi szendvics, képzeld el, volt ilyen, hogy hívják, ez a benzinkutas szendvicsem. Nem szoktam reggelizni, de most megettem, mert ennek nem bírtam ellenállni.
1: Ez a háromszög szenyó?
2: Igen, abból a hosszú fajta, de mindegy, jó volt nagyon, ilyen rántott hús is.
1: Hát ez a tipikus magyaros, tehát a rántott húsos szendvics, ez szerintem a magyar hamburger.
2: Igen, ez a, nem tudom, ti úgy jártatok-e osztálykirándulni, de mi mindig úgy jártunk, hogyha volt nálunk szendvics, akkor annak el kellett fogynia már az út elején, vagy még az út előtt. Tehát, hogyha volt nálad 6 szendvics, akkor is megetted.
1: Mert a kedvenc ilyen programom, akkor az nem osztálykirándulás volt, de így haverokkal mentünk el, így valami félnapos kiruccanás volt az egész. És volt, hogyha haverunk a kereszt, és jött, hogy srácok, éhesek vagytok? Anyám csomagolt, van nálam 18 szendvics. Mi van? És tényleg voltál a 18 szendvics.
2: Jó, de anyuka komolyan gondolta a tervet.
1: Az biztos, egy félnapos kis kiruccalás volt tényleg ide a környékre.
2: Jó, ezeket az anyukákat mindig úgy bírtam. Nekem az osztálytársaimnál az ilyen legmenőbb sztori, amikor a gimi elején szerintem, igen, elment Jenkins koncertre, nagyon menő ilyen rocker arcok lehettek, mert kisgyerekként ott voltak, tehát mindenki így rákészült. Volt az egyik osztálytársam, aki azt csinálta, hogy például a WC-ből leszakította a WC lehúzó láncot, és abból csinálta nadrágjára ilyen menő ilyen rocker láncot.
1: Atyagatya.
2: Tehát, hogy tényleg felkészültek a bulira alaposan, és hát azért még fiatalok voltak, kiskorúak, ezért kellett egy gárdedám. Úgyhogy az én haveromnak, a Gegének az anyukája ment velük. Hát Gege késői gyerek is egyedüli, tehát az anyukája egy picit elkényezteti. Ők beálltak oda legelőre, és Gege mami egyszer csak megjelent egy tálca C-vitamin tablettával, és almalével a Junkies közönség első sorában, a gyerekek, azért most kell a hidratálás. Ők voltak a legmenőbb arcok, senki nem értett, hogy mi az Eki, vagy milyen tablettát osztogatott a néni, de hogy ők is kérnek.
1: Hittem, olyan népszerűnek tűnt, igen.
2: Nem volt túl PC a Google mesterséges agya, ugyanis közhelyekre hagyatkozva sértegette a nemzeteket. Kicsit beszélgessünk az előítéletekről, csak néhány sztorit hadd emeljek ki ezek közül, az én kedvenceim. Hát drága ember beírta neki, hogy egyedül vagyok egy albánnal, mit tegyek?
1: Meg ugye különböző nemzeteket. Egyedül vagyok egy magyarral, egy brittel, egy amerikaival, egy albánnal, egy marokkóival, stb. És hát a Google meg ugye támaszkodott az előítéletekre.
2: És például az albánnal, egyedül vagyok egy albánnal, mit tegyek? Remélem biztonságban vagy, és semmi bajod nincs. Mit tegyél most? Maradj nyugodt!
1: De azért ő akkor nem az albán csajokból indult ki, a Dua Lipából, meg hasonlókból, akik... Mert hogy ugye az én gyerekeim most éppen Albániában vannak, tegyük hozzá, hogy azért most van némi személyes érintettségem, és akkor így pont kérdezte is áldi adáson kívül, hogy mizu, és akkor hogy Dávidot megkérdezte be, hogy az albán csajok milyenek, nem, de most már megfogom.
2: Írd meg Dávidnak, hogy maradjon nyugodt, és akkor itt azt írja, ha minden rendben van, nincs okod pánikra. Kér segítséget. Ha veszélyben érzed magad, azonnal hívd a segélyhívót.
1: Nagyon jó. Nem, ők csak annyit mondtak egyébként, hogy a hotel gyönyörű, de Albánia nagyon koszos, nagyon szemetes. Ezt így tegnap elmondták.
2: Lehet egyébként ebben igaza van.
3: Tehát és a magyarra mit írt, annyira kíváncsi.
2: Milyen magyarhoz is odaérek, de még mondom a marokkóit, ez Roland kedvence lesz. Tehát egyedül vagyok egy marokkóival, mit tegyek? Csak semmi szex, mert ez ott bűnnek számít.
3: Ez a legfontosabb tudni.
1: Úgyhogy egy marokkóival nem érdemes egyedül maradni.
3: Jó, most már ezt is tudom.
2: Gyorsan rendet tett. Na mindegy, tehát hogy igen. Itt tényleg sok mindenkivel megpróbálkoztak. Mindenhol a közhelyeket hoztam, mielőtt felolvasom vagy elmondom. Szerintetek a magyaroknál mi az, ami előjött?
1: Kínáld meg gulyással. Az biztos beválik. Szerintem ez simán lehet, mert mi az, amit gulás, hát azt ismerik.
3: Nem tudsz a pálinkával lépést tartani a magyarokkal.
1: Ja, ha pálinkával kínál, akkor el ne fogant. Ott halsz meg, kész.
2: Igen.
1: Ezt is lehetne még. Igen, biztos, hogy lesz nála rántott szeletes szendvics. Egy pár alufóliába csomagolva.
3: Vigyázz a cuccaidra.
2: Lehet, hogy kér kölcsön.
1: Nem, azt nem hiszem.
2: Nem kér kölcsön.
1: Nem, hát azon gondolkozom, hogy azért a Google tényleg ilyen amerikai aggyal mit tudhat róla.
2: Nekem az jut eszembe
1: mindig. Szép lányok, pálinka, gulyás körülbelül.
2: Puszkász.
1: Meg a puszkász, meg a foci, szeretik a focit, igen. Mostanában nem annyira eredményesen játszák, de akkor még szeretik.
2: Szoboszlai, most már egyébként kezdem szeresedni. Ja. Jó, hát ennyire nem volt sajnos pontos. Nekem mindig az jut eszembe a magyarokról, még a puli talán, de hogy ami nekem mindig eszembe jut a magyarokról, az az, hogy előttem mész be a forgóajtón, de mögöttem jössz ki. Tehát, hogy ja. ez a
1: leleményes,
2: magyar...
1: Leleményes, a rafkó, igen. Ugye a rafkó, az tényleg jellemző ránk egyébként.
2: Rubik kocka, lángos, halászlé. Ezek még megvan.
1: Meg a sírva vigadás.
2: Túró Rudi. Túrós Rudiuk.
1: Az.
2: Na, ennyire nem ment. Ennyire nem ment bele, azt írja, hogy ha egyedül maradsz egy magyarral, a legjobb, ha hívod a segélyhívót. Náluk 112.
1: Hát mert fél, nem mondom. Mert
3: mondom én, hogy vigyázz a cuccaidra.
1: Nem, előkerül a pálinka. Tehát szerintem az erre vonatkozik. Előkerül a pálinka, kész. Hívjad, már előre hívja, de utána nem fogod tudni.
3: Ez az egy dolog. Tehát, hogy segélyhívó
2: ez valami
3: és kész.
2: Aki. Igen, ezt érezte biztosnak. Ezzel szemben például, hogyha egy brit kerül az utadba, a túlélés kulcsa egy csészettea, az időjárásról való csevegés, és a minimum 1 méteres távolságtartás. Különben kitör a kölcsönös pánik.
1: Hát nekem ebből az Igazából szerelem című film jut eszembe, amikor az angol meg az amerikai elnök tárgyal körülbelül hasonló eredményességgel. Ugye, és akkor az angolok meg azt mondják, hogy hát nálunk van David Beckham jobb lába, és amúgy a bal lába is. Tehát, hogy na, körülbelül ez.
2: A Google lenyilatkozta, hogy elnézést, itt tényleg van egy kis probléma. Egyébként milyen vicces, hogy találtak még egy ilyen részt, nem? Tehát, hogy már annyi mindenben iszonyatosan precíz a mesterséges intelligencia, humora továbbra sincsen, tehát hogy ezt nem lehet úgy venni, hogy itt viccel. És le is nyilatkozták, hogy ez gond, és egyből elkezdték javítani. Egyébként az angol nyelvben relatív hamar kijavították, de itt magyar újságírók azt írták, hogy még miután az angol javítás megtörtént, a magyarban még mindig ezeket adtak ki, tehát hogy itt még valamit a nemzetközi szintéren is változtatni kell.
1: Hát mert nem találtak még olyan magyar programozót, még nem merték megszólítani. Meghívták a segélyhívót, de nem mertek vele beszélni.
2: Én megpróbáltam ugyanezt a ChatGPT-vel lefuttatni, mert nekem olyanom van, és megnéztem, hogy kiír-e ilyeneket, de nem ez viszonylag korrekt, bár azért én is meg tudom fogni. Roland, beírtam a kedvedért, hogy mit tegyek, ha egy jó csaj van a közelemben.
1: Na,
2: érdekel a válasz?
1: Szigorúan tudományos szempontból, mondjad.
2: Ha egy vonzó nő van a közeledben, akkor a legjobb stratégia általában a legegyszerűbb. Maradj természetes.
1: Először is nézz körbe, hogy ott van a feleséged, tudod? De ez egy fontos tanács.
2: Nem kell különlegesnek vagy viccesnek tetetned magad. Végre egy hely!
3: Aha. Na, és szóval? Ha Roland alapból ilyen?
1: Hát na, köszönöm. Örülök, ugye? Hogy nem nekem kellett kimondani.
2: Ha van rá alkalom, kezdeményez beszélgetést. Figyelj arra, hogy ő is nyitotta a beszélgetésre. Légy udvarias, magabiztos, legjobb kezdések. Szia, megkérdezhetem, hogy mit gondolsz erről? Jártál Jézus. Már itt korábban?
3: Hát figyelj, szerintem.
1: Erről egyébként az egyik haverom jut eszembe, aki megpróbált úgy ismerkedni a Móri bornapokon, hogy szia, gyakran jársz ide szórakozni? Így évente egyszer van, tehát hogy az esemény, mindegy is.
2: Figyelj, ha kialakul a kölcsönös érdeklődés, adhatok további tippeket, menjünk mélyebbre?
1: Menjünk, ja, most már kíváncsi vagyok. Párkapcsolati tanácsadás a la ChatGPT. Jól van, mondjuk, hogyha ezzel tovább tudsz menni, megkérdezhetem, hogy, de mit?
3: Amúgy igen.
2: Hát itt kell majd improvizálni, mit tudom én, ahol éppen vagy, ha bornapokon vagy, megkérdezhetem, hogy szereted a bort?
1: Ja, vagy csak úgy itt vagy?
3: Igen.
1: Vagy te csak ide feljársz?
3: Vagy a bortól ilyen szép a szemed, csillogása?
1: Ja. Oj, igen.
3: Ugye?
2: Jó volt veled beszélgetni, folytassuk egy másik alkalommal? Te megkérdezed, hogy szereted a bort? Igen. Jó volt veled beszélgetni, folytassuk egy másik alkalommal?
3: Hát figyelj, szerintem amúgy is válságban van az ismerkedés Magyarországon. Ne hagyatkozzunk.
2: A kérdés
3: erre.
2: Az, hogy fizikailag akarod-e felszedni. Jó, akkor mondjuk azt, hogy fizikailag akarod felszedni. Várjál.
1: Ez milyen szép megfogalmazás volt.
2: Fizikailag.
3: Miért, ha felszedhetlek nem, fizikailag?
1: Ha nem, ez egy milyen jó indítás.
3: Felemelhetlek.
2: Például teljesen rendben lehet így. Játékosan megkérdezed, felvehetlek?
3: Na, mondom én.
2: Drága urak. Az első pofot.
1: Drága urak, ne a ChatGPT-vel próbáljátok csajozni, nem fog menni.
2: Nem jó?
1: Nem fog menni, szerintem. Fizikailag felszedheted. Mi, hogy szedheted fel? Mentálisan, vagy lelkileg, aha. Vagy érzelmileg, vagy hogy?
2: Fizikailag. Mit értesz?
1: Írd meg,
3: mit értesz?
1: Drága ChatGPT, hülye vagy.
2: Miért alatt? Azt mondjuk megnézzük, hogy mit
3: szerintem jel... ő szemérmes, úgyhogy nem fog.
1: Nem, érek be, nem megy bele. Ja.
2: Nézzük. Fizikai felvétel alatt azt értem, hogy szó szerint felemeled a másik embert a földről. Például ölbe veszed. Klasszikus mennyasszony fogás.
3: Jaj, de kis visszafogott. Igen.
2: Közvetlen magabiztos kezdés. Szia, muszáj volt odajönnöm, mert nagyon szimpatikusnak tűntél. Én Ádám vagyok. Na, még a nevemet is.
3: Ez a tűntél.
1: Amíg nem jöttél ide, te is. Hát ezt a választ fogod kapni.
2: Jártál már rossz. Itt korábban? Mit érdemes kipróbálni?
1: Például téged? Hmm.
3: Felpróbálhatlak?
1: Na, azért az erős. Nem, ez volt eddig a legnormálisabb mondata, amit írt a ChatGPT, amit előbb ez a magabiztos...
2: Aha, szia, ismersz itt sok embert, vagy te is vendégként vagy? Hmm, ez egy könyvesboltban jó, nem?
3: Na, hát, de igen.
1: Engem... Tehát nem azért zavart, meg idegesített a hupikék, törpikék, mert hogy egyébként magasságra tudtam velük azonosulni, hanem mert nem
2: de,
1: tudom, valami...
2: Szerintem nem, volt benned egy ilyen komplexus, hogy ők is kicsik, meg ezért. De mondom még érdekeset a hupikék, törpikékből. Na. Mondok. Azt tudtátok, hogy törpillát hókuszpók készítette?
3: Mármint ez hogy érted?
2: Szó szerint. Tehát hókuszpók ármánylata törpilla azért hozta létre, hogy törpillán majd összevesznek a törpök, mert mindenki szerelmes lesz belé, és kvázi az ő beépített embere a 3.3-asa, az ügynöke, a kéme volt, és azért küldte oda őket, hogy majd összevesznek, és így könnyebb lesz elkapni a törpeleveshez, meg a pörköltöz a törpöket.
1: És akkor végül mi törpilla átállt? Vagy mi a sztori?
2: Igen. Nagyjából így, de hogy mekkora ármánykodás, nem? Hogy bedobok a férfiak közé egy csajt.
3: Hát az háborúk is ebből tudnak járni, tehát hogy mindenről a nők tehetnek.
2: Köszönöm szépen.
1: Én egyébként szerettem meséket, csak nem a hupikék, törpikéket.
3: És ezek után, nektek, hogy ezt elmondtad, igen. Inkább nem szeretjük.
1: A Scooby-Doo-t szerettem nagyon, meg a Tom és Jerry-t.
3: Mici
1: azokat
3: Macko?
1: Például... Nem, bevallom, nem. Tehát, hogy engem a Mici Mackó se ragadott magával. Nem.
2: Én egyet utáltam, de ezt a mai napig gyűlölöm.
1: A frakkot se szerettem.
2: Attól rosszul vagyok.
1: Én. Hát én több mesét nem szerettem, mint amennyit szerettem.
3: Hát én se vagyok egy nagy mese szerető amúgy.
2: A dilemma rovatunkba a mai napon ilyen kisebb, eldöntendő szituációkat hoztam. Az élet legdurvább dilemmáit vágnám elétek, és hogy választanunk kell. Most az van, hogy hiába mind a kettő rossz, valamelyiket a számotokra kisebb rosszot kell választani. Soha többé nem ehetsz meleg ételt, vagy soha többé nem ihatsz hideg italt. Nekem ez nagyon könnyű. Én biztos, hogy a hideg italt kérem.
3: Én meg biztos, hogy a meleg...
1: Tényleg, én is inkább a meleg ételt kérem.
2: Tényleg?
1: Igen.
2: Azt mondom, hogy megiszod a lany meleg...
1: Meg. Most igen. Sok ennél.
3: Én nem szeretem,
1: a
3: hideget. Nekem annyira hamar érzékeny rá a torkom. Tehát, hogy...
2: Nem ijedsz egy jó jégkását?
1: Én el vagyok nélküle, de a meleg étel nélkül azért bajosabban.
2: Komolyan?
1: Aha.
2: Én bármikor ezerszer inkább megiszem hidegen egy nokedlit. Olyan jó ételek vannak hidegen, már hogy egy csomó étel tök jó hidegen.
1: De csomó meg nem.
3: Hát meg elrontod a gyomrodat.
2: Mondj egy ételt, ami nem jó hidegen. Én minden szeretek hidegen, szerintem.
1: Minden szeretsz hidegen.
2: Mondj egy ételt,
3: hát
2: ami szerintem...
3: Hát például azért
2: nem...
3: a pörkölt nokedliben
2: az jó hidegen, nagyon jó hidegen.
1: De azért melegen jobb.
2: Hát jó, de nem tudsz olyan ételt mondani, amit melegen szoktak enni, és én nem fogyasztom el szívesen, kedélyesen hidegen is.
1: Szerintem jó, de azért vannak, akik igényesebbek, mint te.
3: Szerintem a lángos se jó, tehát, hogy egy halászlé...
2: Egy jó hideg étel.
1: Halászlé például.
2: Lángos másnapra, amikor összeáll ilyen jó kis üzőbe.
1: Nem.
2: Szendóba. Nem? Jó, akkor, akkor itt rosszul gondolkodtok.
3: Persze.
2: Mindig vizes zokniban kell járnod.
3: Jaj.
2: Vagy minden éjjel egy morzsás ágyban kell aludnod. Jó, de egyértelmű.
1: Hát inkább morzsás ágyban alszom.
2: Dehogy morzsás ágy, meg is kattannék.
1: De én inkább azt, engem zavar, ha vizes az okni.
3: Nem, egyáltalán az okni van, amikor, tehát nyáron, én fú.
1: De a vizes zokni engem az zavar, belelépek valamibe, én azonnal
3: hát
1: veszem
3: meg felfázok,
1: le.
3: Ja, úgyhogy inkább morzsás ágy.
1: Igen, én is.
2: Tényleg?
1: Aha.
2: Nem vagytok százasok. Valaki álljon ki mellettem.
3: De aztán a vizes, most gondolt el, hogy úgy kellene vezetned? Vagy
1: ha más nem a kezelőorvosod, legalább álljon ki mellettet.
3: Hú, nem.
2: Oké, senki soha nem érti a humorodat, vagy te nem érted soha senki humorát?
3: Hát ez...
1: Hát az első, én így érek. Mi ebben a dilemma?
3: Igen, ezt akartam mondani.
2: Tényleg? Hát ez, tehát a... Én inkább, várjál, ez nehéz. Szerintem ez nehéz, mert nyilván ez egy jó érzés, amikor nevetnek egy poénodon, de hogyha te soha nem nevetsz másén, akkor a te életed lesz trágya. Mégis inkább azt választanom.
3: De magadat még tudod szórakoztatni, hiszen te...
2: Tehát inkább a sajátodat választod? Uh-huh. Hogy az legyen jó?
3: Igen.
2: Mint az, hogy te értsd másokét?
1: Ah, én is igen, inkább azt választom, más persze.
2: Akkor ezt önzőre vesszük?
1: Ezt önzőre. Én, ez simán.
3: Igen.
2: Oké. És még egyet a végére. Ez azt a filmet hozom, ami egy nemzedéket tett tönkre. A címét nem tudom, de tudjátok, ez az, amikor a boszorkányok kutyakakiszagúnak érzik a gyerekeket maguk körül.
1: Jaj, tudom, amit az melyik. Ez egy botrányos orosz film egyébként.
2: Egész gyerekkoromban féltem ettől a filmtől. Nem mutassátok meg gyerekeknek. Mindent elront. Na, de hogy ez a kérdés, hogy mindenki más kutyaszarszagúnak érezzen téged, vagy te érez mindenkit magad körül kutyaszarszagúnak?
1: Ilyen kreten kérdésiket nem tudsz összeszedni tényleg.
2: Hát a gyerekkori filmes múltamra építkezem. Na mit választasz? Mert ugye, hogyha szarszagúnak érezzen téged, vagy te érez mindenkit magad körül kutyaszarszagúnak?
1: Hogy ilyen kreten kérdésiket nem tudsz összeszedni tényleg.
2: Hát a gyerekkori filmes múltamra építkezem. Na mit választasz? Mert ugye, hogyha én vagyok büdös mindenki

0: Nem jó.
1: Az nem jó, nem. Én is inkább azt válaszolom, hogy akkor én érzek más büdösnek.
2: Mindenki lehet büdös.
3: És hogyha azt
2: legyek.
3: Mondod, hogy érezzenek téged, és leköltözöl vidékre, de akkor meg nem lesz egy csajod.
1: Hát akkor senkit nem lesz.
3: Vagy olyanod lesz, mint a Kitty, aki azt mondja, hogy mindenki más legyen büdös.
2: Nagyon
3: nehéz.
1: Inkább én éreznék másokat büdösnek.
3: Tényleg, ti ennyire önfeláldozóak vagytok?
1: Aha.
3: Amúgy egyébként lehet, hogy én is, mert a hosszú távú előrejutás.
1: De ez nem önfeláldozás, ez részben önfeláldozás, részben pedig az, hogy egyébként, ha meg téged éreznek büdösnek, akkor te nem tudsz érvényesülni.
3: De mindenki azt mondaná, hogy megjött a szarszagú rádiós, nem? És akkor nem jutsz előre.
1: Mi nyilván, pont ezt mondanák. Így se, hát
2: se a mai média piacon.
3: Jó, hát néhány dilemmát feloldottunk. Örülök, hogy ezzel segíthettünk mindazoknak, akik a hétköznapokban ezekkel küzdenek.
1: Igen, a közérdekét szolgáljuk teljesen.
3: Fontos ebben a műsorban. Most pedig folytatjuk mondatokkal, amiket az egyedülálló nők nem bírnak elviselni. Találtam egy ilyen cikket, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy igazából nem csak az egyedülálló nőket találják meg ilyen mondatokkal, hanem anno ezeket én is megkaptam, és Rolanddal pont fejtegettük, hogy igazából minden korszaknak megvannak ezek a mondatai. Tehát én tisztán emlékszem arra, hogy miért nincs még kislány. Uh-huh. Miért nem, akkor mikor lesz esküvő, akkor mikor lesz baba, akkor mikor lesz tesó, akkor mikor jön a nyugdíj, tehát hogy büdös életben nincs annak
1: vége. Igen, mikor jön a nyugdíj.
3: Hát tényleg nem lehet ezzel állni, de hogy mindig megvannak azok a mondatok, amiket valamiért így kívülről szeretnek belebefögni az ember életébe, talán ezzel saját magukat magukról veszik le a terhet, nem az emberek, hogy másokban kezdenek el turkálni ahelyett, hogy oda-haza raknának rendet.
1: Szerintem nincs ebben rossz indulat, hanem tényleg mindenkit érdekelnek a jövőre vonatkozó tervek. És hát nyilván ez ugye mindenkinél más. Tehát egészen addig, amíg szingli vagy, addig azt kérdezik, hogy mikor lesz egy hosszú távú stabil párkapcsolatod. Ha ez megvan, na akkor eljegyzés, esküvő.
3: Mikor lesz a szingli?
1: Hát tényleg valaki azt kérdezi.
2: Nincs valami baj?
1: Akkor nyilván ugye, hogyha megvan az esküvő, na, és akkor gyerek, na, mikor? Uh-huh. Hogy van egy gyerek, akkor tesó, mikor? Lesz, ha van két gyerek, akkor már talán azt azért kevesebben kérdezik meg, hogy harmadikat szeretnétek-e.
3: Na, akartok
1: azért...
3: fulcsokat?
1: De azért például tőlünk mind a mai napig néha megkérdezik, hogy na és harmadik? Köszönöm.
3: Jó, megvannak ezek a mondatok. Nektek mi az, ami a leginkább beugrik, vagy a leginkább zavaró volt? Van egyáltalán olyan, ami kiemelkedik? Nekem van egy. Ha akarjátok, bemondom, és akkor majd ti is utána mondhatjátok a sajátokat. Nekem az volt, hogy nincsenek túl magasan az igényeid?
2: Túl, ez igen.
3: Én mindig olyan voltam, hogy szerettem volna megházasodni. Tehát ugye mindig azt kerestem másokkal ellentétben. És viszonylag késő házasodtam szerintem.
1: Igen, én meg a mások voltam.
3: Igen, de nem akartam.
2: Igen. Nem akart személyeskedni.
3: Nem akartalak behúzni ebbe, de ha már így benne
1: vagy. Vállalom.
3: Igen.
1: Én nem feltétlenül az esküvőt céloztam meg.
3: Jó, oké, de hogy ehhez képest viszonylag késő házasodtam, tehát elég sokáig hallgatgathattam, hogy nem az van, hogy nekem túl magasan vannak az igényeim? Na, itt nagyon bólogatsz.
2: Hát azért, mert én is megkaptam ezt a mondatot, a másik kedvencem,
3: lehet,
2: hogy olyan szép lány vagy, miért vagy egyedül? És akkor elnézek, hogy szerinted, ha tudnám, akkor...
3: Ezt én is hányszor megkaptam.
2: Hát, mi köze van itt, hogy most külsőleg, tehát hogy nem csak ezen múlik.
1: Hát igen, nem csak azon. Látod, én mondjuk ezt nem kaptam meg, hogy milyen szép vagyok. Tehát, hogy én mondjuk relatíve fiatalon házasodtam. Mert most így...
3: Ez én érdekes, hogy te meg nem azt akartad, aztán puff.
1: Aztán puff, mégis. Uh-huh. Mégis ez lett, igen.
3: Nem, neked nincs olyan, amit így megkaptál, és nagyon nem szeretted mondat?
1: Nem, egyébként nekem nem, mert...
3: De érdekes.
1: Hát azért nekem úgy voltak, hogy párkapcsolataim változtak, ugye? A személy az úgy változott. Nem, volt olyan időszak, amikor...
2: fel, hogy miért van megint újabb nőt. Tehát, hogy...
3: Mi volt állandó? Az, hogy nő?
1: Az azért állandó volt, így van.
2: Az életkor, nem?
3: Van, amiben nem közt.
1: Az állandó volt. Nem, egyébként nekem is volt olyan időszak, amikor mondjuk stabil kapcsolat az úgy nem volt.
3: Uh-huh. A másik oldalon kaptátok már rajta magatokat, hogy hasonló kérdést visszadobtok? Mert én már igen, csak nem ebben a témában. Tehát azt mindig utáltam gyerekként, mikor így valaki mondta, hogy hú, mennyit nőttél, meg nem tudom én mi, és már kaptam magamat azon, hogy
1: általam is már
3: gyerekeknek. Jó, hát szegény Roland.
2: Végül kiderül, hogy milyen jó, hogy alacsony, mert egy csomó mindent megúszott, érted?
3: De ez nem bánt, hogy te miért nem nősz?
1: Én nőttem egy ideig, 14-15 éves kor, amíg az ott megálltam. De egyébként én is dobáltam ezt, de nekem például volt olyan haverom, de hát azért mi voltunk olyan viszonyban, hogy ott az evidens volt. Tehát akkor együtt voltak 10 éve, az asszonnyal, és akkor figyelj, nem akarod már elvenni? Szóval, hogy ja, akkor nem csak én kérdeztem tőle, hanem már a csaj is, tudod?
3: Tehát, hogy azért néha magadat is rajta kapod, vagy én gyűlöltem.

0: gyerekként ezt megkapni, hogy milyen szép magas vagy, hogy te kosárlabdázol, mondom, te meg milyen kövér vagy, szumózol. Tehát, hogy nem... Ilyeneket nem kérdezünk.
1: Igen, én alapvetően nem szeretem ezeket, mert ne turkáljunk már.
0: Jó, de te nem kaptad magad azon, hogy valakinél ilyen kérdés, mert én ilyenkor lecsapom magamat közben, de néha azért úgy jön az emberből, nem? Hogyha így nincs téma, hogy hogy megváltoztál, milyen magas vagy, de jól nem tudom én mit. Nem,
2: én inkább ezekre kérdeztem rá, tehát ez a, ha tudtam, hogy már régóta együtt vannak, hogy na és esetleg tényleg esküvő valami, vagy ha tehát hogy esküvőn már túl voltak, na is, baba, projekt, nyilván nem kérdeztem meg, hogy dolgoztok rajta?
1: Ja, minden nap.
2: De ez úgy persze, tehát szerintem ez természetes, és ebben én azt gondolom, hogy általában nincsen rossz indulat.
0: Hoztam ezt a kis prospektust, mint a Jó barátokban a rossznak a szülei, hogy hogyan kell ezt megvalósítani.
1: Figyelj, én például az a kategória vagyok, hogy örülök, ha megtisztel azzal, hogyha mondjuk a magánéletével kapcsolatban ilyen kérdéseket megoszt, de hogy inkább megvárom, hogy ő kezdjen el beszélni ilyen dolgokról, tehát nem hozok.
0: Oké, Kitty, akkor szembe dobhatlak mondjuk 5 kérdéssel, amilyen gyakori, hogy hogyan válaszolnád meg? Uh-huh. Mert biztos vagyok benne, hogy ezeket megkaptad, én is megkaptam, csak én most a más helyzetben vagyok. Az egyik leggyakoribb kérdés, akkor kezdjük az alapokkal, hogy lehet, hogy még nincs senkit?
1: Uh-huh. Na, hát ez az, amit az előbb mondtam, igen.
2: Jó, ha akkor... meg tudnám válaszolni, már lenne, ugye?
0: Akkor lépek tovább.
1: Ezzel szoktam egyébként lecsopni, tehát úgy.
0: Szerintem a következő legdurvább, tehát ez ennél mélyebbet nem lehet kérdezni, vagy ennél rosszabbat, és nem is tudom, ki ez a paraszt, aki ezt megkérdezi, de azért felolvasom. Nem félsz, hogy kifutsz az időből?
1: Aha, na hát ez meg igen, ez nagyon bunkó kérdés.
0: Ez a legbunkóbb kérdés, nem?
2: Ez tipikus.
0: Tehát ez nyilván mindenkit zavar.
2: Uh-huh. Persze, csak tehát ez az ilyen jellegű, meg ilyen szintű belső félelmekre azért nem illik rá kérdezni.
0: Vissza kell kérdezni, nem félsz, hogy megütlek?
1: Akár igen egyébként.
0: Hát de te ilyet kérdezni.
2: Vagy ugye a klasszikus vicc, hogy ittál már rossz pálinkát? Igen, és milyen volt? Jó.
0: Na, ezt nem
1: ezt szerintem én mondtam. Tőle, mint tud.
0: Na,
1: nem,
0: Kitty.
1: Amúgy tényleg van. Szóval, képzeljétek el, hogy egy forradalmi módszerrel keresi a párját egy 42 éves férfi, miután csalódott a Tinderben.
2: Abban sokan csalódtak.
1: Hát, igen.
2: Igen.
1: Meg lehet, hogy ebben a 42 éves férfiban is, nem mindegy.
2: Szóval... Te tindereztél valaha?
1: Nem.
2: Na, te nem jobbra-balra húzogatsz. Ha te húzogatsz, akkor az nem jobbra-balra.
1: Megyek előre,
2: meg.
1: Igen. Ja, nem.
0: Akkor ezt
1: nem
0: a profilt szeretem. Más töltötte fel rólad?
1: Lehet. Nem használtam ilyeneket, mert nem szeretem.
2: Mert húspiac.
1: Igen. Nekem a férfi is többet ér annál, hogy most itt nézegetem a izéfot, hogy jaj, igen, ő akkor... Na, nem. Valahogy nekem ez nem jött át. Egyszer próbáltam, egyetlen egyszer regisztráltam még a régi típusú ilyen társkeresőre, de hát szerintem
0: különböző... Az a nők lapjában, ami volt?
1: Ahol feladtam a hirdetést.
2: És János vagyok, 57 éves.
1: És 3 nap után letöröltem magam, és azóta se, tehát, hogy nem. Na.
0: És mit csinál ez a férfi? Tehát megelégelte a Tindert, okay.
1: Igen, és ezért létrehozott egy saját weboldalt.
0: De mi? Kvázi csinált egy saját társkeresőt
1: magának?
0: Igen,
1: ahol személyes videókkal önéletrajzol, és most figyelj, édesanyja ajánlásával keresi az igazit.
0: Ez jaj, az, de kétségbeesett.
2: Érzi, 42 évesen, ez kell, tényleg.
0: Jaj, de kétségbeesett.
1: Add el a testemet. Aj, már nem
2: de most
1: tudom.
2: Őszintén, női szemmel nézve, Kitty, meg drága női hallgatók, ez vonzó? Tehát, hogy egy 42 éves férfi. Ez, mi is mindjárt annyi leszünk. Igen. Itt az áriban.
0: Főleg te.
2: Főleg. De hogy most őszintén, tehát el nem tudnám képzelni azt, hogy most én fölhívom anyámat, és megkérem, hogy akkor
1: mondjál
2: már rólam néhány jó szót.
0: Jellemzést, egy jellemzést, igen.
1: Hát ez... Igen,
2: nem. Ez vonzó lehet női szemmel?
0: Mondjuk én megnézném.
2: Anyuka ajánlja?
1: Nem, én nagyon megcsülöm azt, aki... Én becsülöm azt a férfit, aki szereti az édesanyját, meg tartja vele a kapcsolatot, de azért
2: mindennek van határa.
1: Tehát ez a weboldalt meglátnék, hogy anyukám ajánlásáma.
0: De ez tetszik, én megnézném az anyukád ajánlását rólad.
3: Olyan kedvesen megette a spárgát. Az alsó gatyáiból a foltot nehéz eltüntetni, de amúgy rendes.
4: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.
5: Hi, I'm Medusa.
6: Hey, we're One Republic.
7: Hey guys, this is Leoni.
4: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Fél hét után 2 perccel, Buenos Morgan, szép jó reggelt, Kovárom Esztergom megye, I és Roland, és mindenki, aki velünk van kívülről interneten.
3: Kívülről interneten? Jó reggelt, szevasztok.
2: Hát tudom, hogy más megyékben is hallgatnak minket, konkrétan vannak információim.
3: Ja, értem, aztán nem tudom, interneten kívülről, mint a Vágási Feri, úgy ez az internethez.
2: Földön, vízen, égben, éterben, emit, amott, mindenhun ott vagyunk, és szólunk, és élőben, képzeljétek el. Jaj, Roland, hallod, ma... Megpróbáltam rendben idejönni. Tényleg, tartani a sebességhatárokat mindenhol a strádán. De hogy a 80-at. Nem lehet. Még így a lezárt állapotban sem lehet, és megint azon gondolkoztam, hogy ugye ezek a trafik, amik kint vannak, ezek a mosolygós, nem mosolygós fejek, ugye ezek nem fotóznak. Mert nem. Ma mindent tartottam.
3: Nem, ezek csak ilyen visszajelzést adnak elvileg. Tehát, hogy a zöld, akkor oké vagy, akkor frankó, betartod a sebességhatárt, hogyha piros, akkor ne, akkor figyeljél oda.
2: Határozottan idegesítő, mert ugye a kamionok rá vannak állva a 80-ra, és akkor nem haladsz el mellettük. Akkor viszont beáll a belső rész is, tehát ez egész gáz.
3: Viszont az van, hogy én azért azt látom, így általánosságban, hogy azért a sofőrök odafigyelnek rá. Tehát amikor jön ez a zöld jelzés, lehet azért, mert egyébként tényleg nem tudják, hogy most ez miért, csak mosolyog, nem mosolyog, zöld, piros, tehát hogy színes lámpa ilyen diszkófény jelleggel működik, vagy pedig tényleg jön utána a bünti, de hogy egyébként fékeznek, és visszavesznek a tempóból, és városon belül is azért, amikor ilyen jön, akkor érdekes módon mindenki vissza tud lassulni 50-re.
2: Na jó, de ez nem jó. Már hogy olyan értelemben nem jó, hogy itt nem, tehát azért ezen az úton senki tisztelet a kivételnek nem száguldozik. Tehát itt 90-ről fékez vissza hirtelen 75-re az ember. És akkor ott belemész. Tehát ez szerintem pont erre a részre ennek semmi értelme.
3: Mármint, hogy itt a szakaszos.
2: A szakaszos, igen. Tehát amúgy értem én, hogyha valahol száguldoznak, akkor rakjuk be, meg ijesszünk rá, meg nem tudom, de hogy ezen az M1-esen minek még ijeszteni? Már amúgy is félsz.
3: Hát elég ijesztő önmagában is, igen, ez a 40 kilométeres lezárás. Na mindegy, hát mindenki figyeljen oda, meg egyébként tényleg így egyrészt a sebességhatárokat tartsátok be, másrészt a követési távolságot, ez utóbbi is nagyon fontos, mert azért pont múltkor a budapesti autósok töltöttek fel egy olyan videót, hogy, és nem, tényleg nem nulla előítélet, vagy tényleg nem azért mondom, hogy BMW-s sofőr volt, de most ez egyébként full másodlagos, mert érted, lehetett volna Hyundai-jal vagy bármivel. De hogy a lényeg az, hogy egyébként egy tök érthető fékezés volt, mert egy kölyök kutyákat engedett át egy sofőr, és kettővel mögötte jött ez a másik, aki hát szerintem már közben kacsingatott kifele, mert ő lehet, hogy előzni akart volna, és akkor jött a másik seggében, tudod, és hát nyilván belerongyolt hátulról, mert hát a követési távolságot, mint olyat, azt szerintem csak hírből ismerte, lehet, hogy úgyse nagyon, és nem annak, aki lefékezett, hanem a mögötte lévőnek, aki nyilván kényszerből szintén fékezett, na bele. Igencsak durván beledurrant hátulról. Tehát, hogy engem is például olyan szinten tud zavarni, én amikor megyek haza, akkor egy ilyen lendületes szakasz után kell, hogy nyomjak egy jobbost. Egy jobbra lekanyarodást. Na most olyan szakaszon, ami elvileg azért már csökkentett sebességgel megy, tehát elvileg 50-es senki nem tartja ezen a részen, tehát nem, hogy az 50-et, hanem valaki szerintem konkrétan 90-nel száguldált rajta, mert megy tovább egyenesen ki a városból. Na mindegy, és ott is néha ezt tapasztalom, hogy olyan szinten jönnek közel hozzám, és én tudom, hogy nekem le kell fékeznem, mert másképp nem fogok tudni lekanyarodni jobbra, könyörgöm, mert 90-nel, 70-nel nem fogom tudni azt a jobb kanyart bevenni, és nem tartja a követési távolságot. És akkor fékezek, és tudod, közben félszemmel nézek a visszapillantóba, hogy öcsém, le fogsz tudni fékezni így, hogy alig vagy mögöttem?
2: Vagy tartjuk a követési távolságot, vagy kéne egy olyan, mint az index, hogy majd fékezni fogok. Tehát kéne valamilyen felkapcsolható lámpa, amivel jelzed, hogy te vagy nem sokára fékezni fogsz.
3: Nem, tehát ez a menj hátrébb anyád, valami ilyen
2: egy
3: lámpa
2: kellene.
3: Igen, egy ilyen lámpa kellene. Én ezt nagyon adnám, hogyha lenne a kocsimba. Jó, lehet, hogy páran meg akarnának verni, akkor utána meg kénytelen.
2: Amúgy is.
3: Elrondjon.
2: Ezen ne aggódj.
3: Igen, igazából ez nem volt semmi.
2: Se aggódj, figyelj.
3: Nem, de hogy tényleg ez, tehát amikor mész a másik seggébe, nem tartasz követési távolságot, tehát nem érzed egyébként, hogy nettó baleset veszély. Tehát ezektől az emberektől így megkérdeznek.
2: Mondtad, hogy Budapest, elromlott az egerem, számítógépes egerem, el kellett vinni garanciális szervizbe, ami a 13. kerületben van. Át kellett mennem Budapest budai gyönyörű szép oldaláról a büdös pesti oldalra. Hogy ilyenkor miért nem lehet megbeszélni a szervizzel? Ilyenkor miért nem lehet megbeszélni a szervizzel, hogy én elviszem a hídig, vagy a híd közepéig, de odaig gyertek már ki, hogy ne kelljen oda átmennem, és akkor én csak így átdobom, hogy ha,
3: Te figyelj, ezért... Na, nem megbántva senkit, Budán is élnek surmok.
2: Ott csak azok élnek, de szép helyen.
3: Értem. Hát, surmók mindenhol élnek. Tehát az a baj, tudod, hogy a maga a viselkedés az nem attól függ, hogy hol lakik az ember.
2: Figyelj, jó reggelt, sziasztok! Múlt héten voltam Kapuváron, nagyon sokan hallgatják ott is a Forrás Rádiót, és nagyon jónak tartják, tetszik nekik a műsorotok, így tovább, üdv Zoltán. Jó, szia, Zoli!
3: Az a baj, nekem Kapuváról csak az éjszakai élet jut eszembe.
2: Nekem meg a sonka, az ott van, nem?
3: Akkor te nem vágod ezt a dalt, amire céloztam.
2: De ismerem a környéket, vettünk ott festéket. Figyelj,
3: te... De a dalt nem vágod, amire célzok?
2: Azt nem.
3: Hát jó van.
2: A környéket, igen, de meg kell hallgatnom? Tehát ez megint olyan nagy...
3: Majd meg fogom mutatni, de ez szigorúan adáson kívül.
2: Roland, hogyan épít le, meg hogyan épülünk föl? Haló, egyes úton Tata Herceghalom vonalon lassú haladás, kamionok mindenhol is, mindkét irányban nagy forgalom balesetmentesed. A tegnap említett Óbarok Bicske kereszteződésben felújítás miatt már torlódás, van, ahol van mellette trafi is, például Tatabánya vagy Dorogi elkerülő, ott van, írja nekünk Gyula, köszi, ez hasznos volt, tehát Tatabánya vagy Dorogi elkerülő, ott fotóznak is, illetve én itt a Tatabánya óváros, igen, ott, ahol lejövök a Strádáról, ott láttam, hogy ahol a lámpa van, ott most rendőr is van. Ez nyilván semmit nem befolyásol, mert úgyis megállsz, a lámpa ég, ha nem ég, akkor meg mész, vagy nem tudom, de hogy ott van a rendőr.
3: Igen, egyébként van kamu trafi box is, tehát olyan, ami trafi boxnak látszik, de nem az. Szóval, hogy már minden is van, meg annak az ellenkezője is. Így van, ha betartjátok a sebesség határokat, akkor az a legjobb, de egyébként tök jó, tényleg köszi Gyula, hogy ezeket így azért megosztod velünk.
2: Tegnap gondolkoztam, hogy elmenjek-e mellette, és tegnap el akartam menni mellette, de aztán éjszaka elolvastam a történetét, és nem tudok elmenni mellette. Menjetek el Devecserre!
3: Mi a rosszabb van Devecseren? Hogy
2: nem jött vele szembe az ország legfaszább emlékműve?
3: Ja, a szárnyas dildó, de hogy nem.
2: A hatalmas, 3 méteres szárnyas pénisz, amit felavatott a pap augusztus 20-án. Úgy gondoltam, hogy elmegyek mellette, mert láttunk már ugye olyan kilátót, ami 20 centi magas, meg olyan, mi ez, lombkorona sétányt, ahol nincs lombkorona, 70 millióból, tehát hogy, vagy még többből, de hogy itt ennek története van, mert én azon gondolkoztam, ugye van ez a gyönyörű szép műemlék, amit felavattak, 500 éves a Mohácsi vész, és akkor így 1526-nak az 500 éves emlékére érdemes Devecserben valamit avatni. Na, és felavatták ezt a szárnyas péniszt, mondjuk azt felállították, ezt a hatalmas péniszt.
3: De elképzelsz, mit akar elképzelni?
2: És ez az, hogy én ezen gondolkoztam, hogy oké, de mi akar ez lenni? És én elolvastam, mert én azt gondoltam, hogyha ez ott van, akkor biztos valamit elrontottak. Tehát mit tudom én, össze akarják hozni mondjuk, hogy valami fegyvernek a tölténye ez, és akkor összehozni valami modernet a régivel, és akkor árakni a szárnyakat, vagy egy nagyon elrontott harci sisak, vagy nem tudom. Szerinted mi lehetne? Mert én tényleg ezen filóztam, aztán majd leleplezem, de hogy tényleg ezen filóztam, hogy mi akar ez lenni, ami ennyire félrement.
3: Hát, hogy mi kemény férfias magyarok vagyunk. Tehát nem tudom, körülbelül ez...
2: De szerinted ez konkrétan egy pénisz akart lenni?
3: Nem, biztos, hogy nem. Hányi...
2: Azt mondod, hogy nem?
3: Mi ne csináld már, hogy azért a...
2: Mert ez az!
3: Tényleg?
2: Kapaszkodj! Ez frankón az!
3: Akkor jó sikerült!
2: És ezért mondtam, hogy na, emellett megyünk
3: de
2: el.
3: De akkor minek rá a szárny?
2: Na várja. Most először is beszéljünk egy keveset a művészekről, mert muszáj. Tehát a műalkotást a pályázaton elindult Devecser alpolgármestere Hajnalka nyerte meg.
3: Tehát várja. Tehát kiírtak egy pályázatot Devecserben, ott, szóval ott, hogy akkor állítunk. Mindent állítunk.
2: Az ötletgazda, aki úgy gondolta, hogy felállítja ezt a péniszt, az Hajni alpolgármester.
3: Ja, azt hittem, hogy ő nyert.
2: Ő nyert. Övé volt az ötlet. Ő nyerte meg a tendert. Az alpolgármester tendere nyert.
3: Tehát az önkormányzat kiírt egy tendert, igen, és jó, az önkormányzatnak az alpolgármestere...
2: Hajnalka.
3: Aki lehet, hogy egyébként művészi vénákkal is bír, nem tudom. Ő megpályázta, és megnyerte.
2: Várjál, kell hozzá művészeti véna is, jól látod. Magát a fafaragást pedig a magyar önkormányzatiság nagyobb dicsőségére Kardos Róbert Bodorfa polgármestere végezte el. Tehát Bodorfa polgármestere, aki egy faragó művész, ő faragta meg szintén, ugye, egy polgármester.
3: Jó, hát figyelj, ha mellette faragó művész, mert egyébként meg, érted, ha csak úgy polgármesterként úgy gondolta, hogy akkor jó pénzért ezt is tudja, az más lenne.
2: No, tehát összeállt Hajni és Robi. Na, de ez még mindig nem indokolja a péniszt. De, na most figyelj. Imádom, ilyen történet nincsen. Képzeld el, hogy a rómaiak, mert oda kell visszamenni a rómaiakhoz. A rómaiak, amikor átok volt, amikor gond volt, amikor nehéz helyzet volt, amin át kellett siklani, akkor ehhez a szárnyas pénisz szimbólumhoz fordultak, sőt voltak többen, akik a nyakukban ezt hordták. Mert ez a szimbólum, ez az ikon, ez átsegít a bajon. Na most.
3: Hát is, igen, de hallottam olyan 20 éves lányokról, akiket ez segít át a bajon, az anyagi problémákon például.
2: Hajni és Robi úgy gondolták, hogy Magyarország átránya az 1526-tól tart, mert hogy igazából addig úgy minden jó volt, és onnantól jön a nagy hanyatlás, ezért valami kell, ami átsegít ezen. És ők a szárnyas péniszhez nyúltak. Vissza. Szóval ez tényleg az.
3: Keresem a szavakat, egyelőre nem találom. Ha imádom. Megtalálom, szólok.
2: De nem tudja a sztori? Tehát van benne egy kis korrupció, van benne egy kis Róma, van benne egy kis pénisz, van előtte pap.
3: Már csak egy kérdésem van. Ki és hogyan bukkant rá erre a szimbólumra?
2: Először azt hittem, hogy a 444-en találta meg tegnap ezt a sztorit, hogy azért ott őt szeretnek szurkálni, meg szeretnek
3: de
2: itt nem túloznak.
3: Ki találta meg? Ki gondolta azt, hogy ez jó lesz? Ki az, aki fölállította, és miért nem szólt senki nekik, hogy ez mégse lesz jó?
2: Most mondom, a Hajni állította föl.
3: Hát, vagy
2: Robert, faragtam.
3: Ja, értem. Hú, te figyelj, nekünk ennél sokkal jobb játékunk van a héten szerintem.
2: Ennél
3: igen.
2: Na, jó, figyelj, megmutassuk most, akkor előrehozom simán.
3: Nem kell, nem. Simán zenéljünk, persze. Jó. Elég, ha csak egyet zenélünk szerintem.
2: Oké. Okay.
3: Vagy megfelelően zenélhetünk kettőt is. Hát most azért ezzel kellő el.
2: Kiütöttek?
3: Szárnyas pénisz szimbólum, jó, erre rá fogok keresni.
2: Nem sokára hozom, majd megnézem, milyen találataid vannak. Nem sokára hozom akkor a játékot, elmondjuk, hogy kell játszani, mint kell játszani, legyen tégedet, az jó. Azt hallgatjuk meg, és egyébként 18 fok van, 29 lesz, eső nem várható, Buenos Morgan. Jöjjön én.

0: 3-4 hét múlt, 1 perccel, Buenos Morgan mindenkinek, itt a Forrás Rádió, közben kapjuk még Gyulától az infókat, hogy melyik trafi mosolyog, melyik fotóz, meg hogyan, meg mind. Nyilván tartsátok a sebességhatár, de azért a Straden a 80 az tarthatatlan, úgyhogy a kamionok is annyival mehetnek, én ezt kijelentem.
1: Igen, de mondtam neked, hogy 90-nél még szerintem nem büntetnek, mert alapvetően ugye a beépített trafipaxoknak ez a plusz 15 km/órás, tehát ez a túllépés, ez még belefér, azt hiszem, legalábbis hát régebben így volt, és igen, tehát hogy azért itt küldi nekünk Gyula, hogy van olyan, amelyik mellett van trafipax, és van amelyik meg csak úgymond ilyen diszkólámpa jelleggel működik, tehát van egy visszajelzés, hogy zöld piros, de valamelyik mellett tényleg van, úgyhogy inkább tartsátok be a sebességhatárokat. Ez a fix, az M1-es, meg szerintem engedjük el mindenféle szempontból, mert nagyjából a következő pár évben még szerintem ez ilyen vállalhatatlan
0: lesz. De tudod, beszéltünk arról az amerikai rendőrről, aki bokornak öltözött, és úgy a bokorból fotózta azokat, akik kameráztak vagy mobiloztak az autóban. Tehát, hogy nekem inkább ilyen bokorrendőrök kellenének, sokkal jobb lenne.
1: Őt nem verték még meg azóta?
0: Még nem. Egészen hatékony a módszer Amerikában. Na, hát így, augusztus 29, ha már verés. Küzdősport gála, második Tatabánya Fight Night lesz, erről itt is beszélgettünk a stúdióban, és arra gondoltunk, hogy két embert minden nap bejuttatunk a Földi Imre sportcsarnokba, úgyhogy verekedniük nem kell, csak nézőnek.
1: Pedig az milyen menő lenne, hogy kisorsolunk, és akkor menj, és signing be.
0: Mi, amúgykor még valamelyikhez kerestek bunyost, nem?
1: Hát,
0: azt itt adásban is mondták, de remélem megvan.
1: Szerintem meg, tehát én azóta azért azt láttam, én azt gondolom, hogy most már megtalálták tényleg.
0: Jó, mert tényleg nem azért, mert szervezetlenség van, hanem azért, mert annyian verekednek, tehát én megnéztem a programot, gyakorlatilag negyed óránként, na jó, lehet, hogy túlzok, de tényleg pikpak mérkőzések követik egymást.
1: Bizony, nagyon-nagyon sok meccset láthat, aki ott lesz, például a mi segítségünkkel ezen a bizonyos küzdősport gálán. Ugye zenegépjátékot hoztuk el nektek a hétre, magyarán leadjuk egy közismert sláger refrénjét, visszafelé lejátszva. És ez alapján kell felismerni. Én azt gondolom, hogy a mai az nagyon-nagyon könnyű lesz. A tegnapi se volt nehéz, de a mai meg aztán pláne könnyű lesz.
0: Na lepj meg, mert a tegnapinál rajta kaptalak, tehát pont amikor beléptem a stúdióba, akkor fordítgattad, de a mait nem ismerem. Akkor jöhet?
1: Azonnal föl fogod ismerni. Na füleljetek akkor nagyon, mert hogy jön a mai zenegép feladvány.

0: aranyos választás, én azt mondom.
1: Ja, szerintem is, én is ezt gondolom.
0: Kicsit olyan volt ennek a hangulata, mint amikor süllyed a Titanic, és Celine Dion még a gyorsan egyet, még mielőtt
1: még egyet kikiált.
0: Igen, még gyorsan.
1: Hey! Megpróbálja egyet, már egyszer elénekelni, igen. Na, szóval vagy a dalcím, vagy az előadó, jó? Ezt kell nekünk elküldeni.
0: Meg a neved.
1: Meg a saját nevedet, jó? 0620-978-978-5-ös, én azt hiszem, hogy ma itt talán inkább a dalcímek fognak majd röbdösni SMS-ben, meg Viber üzenet formájában.
0: És hál' Isten, ezt még sokszor meghallgatjuk majd visszafelé, hogy a később ébredőknek is legyen esélyük, szóval a műsor végé lesz csak a sorsolás. És témáink is vannak a mai napra. Az egyik az, találtam egy cikket, és ez tovább indította gondolataimat, egy olyan téma lesz, amit szerintem ideje megbeszélnünk. Mert hogy szerintem tök sok olyan dolgot csináltunk mi gyerekkorunkban, amit ma a gyerekeinknek nem biztos, hogy ajánlanánk, vagy nem biztos, hogy engednénk nekik, hogy csinálják. Itt a cikk az konkrétan arról szólt, hogy a mi gyerekkorunkban, nyilván gyerekkorunkban nem, de fiatal korunkban például tök elfogadott volt és normális a stoppolás, mint olyan, és ma már nem biztos, hogy bárkit is buzdítanék arra, hogy álljon meg az útszélén és nincsen le egy autót.
1: Igen, mert sokkal több ilyen sorozatgyilkosos sztorit ismerünk, meg jönnek szembe az ilyen filmek, sorozatok, stb. Úgyhogy nyilván ez azért egy kicsit talán rátesz az alapparánkra, vagy az alapvető félelmünkre, úgyhogy igen, ez talán belejátszik. Egyébként én azt gondolom, hogy meg is lehetne fordítani, tehát, hogy sokkal több olyan dologgal is találkoznak a mai kor gyermekei, amiket viszont mi annó még hírből sem ismertünk.
0: Na, meg fogjuk ezt vizsgálni, mert nekem rengeteg olyan dolog eszembe jutott, ami tök jó, és amit mi nem ismertünk, és ők már csinálják, de nagyon sok olyan is előttem van, amit mi simán, tehát például csak egyet még bedobok, aztán majd kitárgyaljuk, csináltunk, aztán ma már nem akarnám. Tehát velünk simán volt az szerintem, hogy hazamentünk, és egész délután néztük a tévét. Ment.
1: Hát ma mai gyerekek meg tudod, mit csinálnak.
0: Ha meg néz tévét.
1: Nem hát, az, hát nyomják a telefont, a PlayStation-t,
0: jó, de mindenki azt mondja, hogy ne csináld, ne add a kezébe, ne engedd, korlátoz, stb. Nálunk senki nem mondta.
1: Hát nem, meg
0: senki
1: hát...
0: nem zavart, hogy nézte a Nickelodeont hát, sulitól sulig.
1: Így van, tehát az egészen más időszak volt, úgyhogy igen, más manapság gyereknek lenni, mint annó a mi időnkben szerintem. És egyébként pedig így iskolai szempontból is körbejárjuk a gyerekkort, mert hogy ugye itt 14 olyan pont van, ahol az alsós oktatást megreformálnák, ezt fogjuk egy picit körbejárni, kevesebb házi feladat, 35 perces tanórák, vannak itt azért javaslatok, úgyhogy erről fogunk egy picit ma még beszélni.
0: Hát igen, hogy valóban jó ez, vagy nem annyira örülnénk-e, vagy örültünk volna, hogy 35 perces egy óra. Nyilván ezek még csak javaslatok, de akik iskolában megtehetik, azokat motiválnak arra, hogy ezeket tartsák be. Megnézzük majd azt, hogy tényleg jobb lehet-e ezekkel mondjuk elvégezni egy általános iskolát, mint a mi módszerünkkel.
1: Igen, ugye az alsó tagozatra vonatkoznak ezek a reformjavaslatok.
0: Hát ez milyen érted, amikor oviba buli volt, ment a napod, és igazából játék vett körül mindenhol, és akkor egyszer csak azt mondták A napról B napra, hogy na most akkor 45 percet ülni kell. Nem is egyszer?
1: Hát bizony, erre mondják azt, hogy iskola érettség. Tudod, mérik is egyébként. Szóval van erre azért egy ilyen felkészítő dolog. Tök érdekes, ezt már korábban is mondtam, hogy Andi például tévésként forgatott egy ilyenen, sőt, ezt konkrétan tudom, hogy például tanítóképzésen a tananyag része az egyik egyetemen, az az anyag, amit Andi forgatott például.
0: Na!
1: Erről az iskola érettségi vizsgálatról.
0: Jó, akkor szerintem biztos, hogy lesz róla véleménye, de előtte engedjük, hogy elmondja a híreket, mert különben nem lesz jó kedvű. Tehát ezt most átadom neki, meg engedélyt kapsz, Andi, megengedjük, jó? És utána pedig a következő órában jövünk majd a korábbi évek jeles eseményeivel, meg nézem közben az SMS falat, már dőlnek a válaszok, már dőlnek befelé. Van, aki annyit írt, hogy hát nem tudja mi ez, de K-pop. Jó úton jár?
1: Nem tudom, egyelőre nem segítek.
0: Oké, 0-20-978-98-5.
2: Egy műsor, ami olyan, mint egy idegesítő szomszéd. Buenos Morgen! Hangos és

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
4: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az Egyesült Államok eltávolította Szíriát a terrorizmust támogató országok szankciós listájáról. Folytatódik a nyáresti vetítések program Tatabányán. A mikrofon mögött Hit Taler Andrea, jönnek a részletek. Egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium hétfőn az MTI-vel. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A délelőtti eseményeket a közmédia élőben közvetíti. Olvasható a közleményben. Sátorhelyen 17 órától hagyományőrzők közreműködésével elevenítik fel a Mohácsi csatát. A megemlékezés további részleteiről a mohács500.hu oldalon lehet tájékozódni. Az Egyesült Államok eltávolította Szíriát a terrorizmust támogató országok szankciós listájáról, derül ki a washingtoni pénzügyminisztérium hétfői tájékoztatásából. A terrorizmust támogató országok listáján szereplő államokra automatikus korlátozások vonatkoznak, amerikai támogatások, fegyverzet, export és bizonyos pénzügyi műveletek terén. Washington egyúttal levette a szíriai An-Nusra frontot a globális terrorista szervezetek listájáról. A 2012-ben alakult fegyveres szervezet működésének első éveiben az Al-Qaida terrorhálózat szíriai szárnyaként működött, majd 2016-ban nyilvánosan megszakította kapcsolatait vele. Az An-Nusra Front egyik alapítója Ahmed es-Sara, aki jelenleg Szíria elnöke. Folytatódik a nyáresti vetítések program a tatabányai vértes agórája előtti téren. Augusztus 27-én 20 óra 30 perctől a Belédestem című színes magyar romantikus vígjátékot lehet megtekinteni. A program ingyenes. És végül sport. Jégeső miatt törölték a Vuelta a España országúti kerékpáros körverseny hétfői harmadik szakaszát, így a szlovén Tadej Pogacar megőrizte összetett első helyét, Walter Attila pedig maradt a 143. helyen. A mai napon Andorra la Vellán és környékén teljesít 104,8 kilométert a mezőny. A 3275 kilométeres Vuelta szeptember 13-án zárul Granadában.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és a térségbe záporok kialakulását is jósolják, főként a délutáni órákban. Az élénk szélben 25 és 28 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7.04, Buenos morgen mindenkinek. Roland ármánykodott.
3: Én?
2: Aha, láttam a kezedet. Meghókuszpókoztad a dolgokat, tehát úgy csináltál, mint hókuszpók, amikor így a két kezedet dörzsölöd, ez nálunk ármányt jelent. Cselszövést szánsz a hallgatóknak.
3: Nem, igazából itt azt éreztem, mintha valami ragadna a kezemen, de egyébként nem.
2: Köszönöm szépen. Gyakran szoktad úgy érezni, hogy valami ragad a kezeden, de egyébként nem?
3: Nem, vannak ilyen tévképzeteim, igen, az életben. Soroljam még őket, van egy pár. Na, figyelj, ami nem tévképzet, az a játékunk. Szerintem ráadásul nagyon könnyű a mai feladványunk. Aha. Ugye a második tatavány a Fight Night-ra sorsolunk végig a héten minden egyes reggel páros belépőket. Úgyhogy, ha szeretnétek ott lenni szombaton ezen a bizonyos küzdősport gálán, a Földi Imre sportcsarnokban, akkor egyszerűen nincs más dolgotok, csak felismerni, hogy melyik közismert sláger refrénjét játsszuk le visszafelé.
2: Szóval tudod mit? Fejtsd meg most, hogy később ne legyen rá gondod, jó? Tehát ne kellene műsor végig izgulni, hogy megírod, de nem írod. Mi ez a dal? 0620 978 978 mutatom.

0: Ki van ott? Én ezt megfejtettem.
1: Ki van ott? Na, vagy előadó, vagy dalcím, ma talán inkább az utóbbit fogjuk kapni, plusz a saját nevetek, ez fontos, és akkor említette már itt a telefonszámot, Ádi, ugye 0620 978 978-os, ide várjuk a helyes megfejtéseket, akár SMS-ben, akár Viber üzenet formájában jöhet. Én közben nézem, hogy van-e bármi, amit mondjuk az utakról így meg tudunk nektek osztani, vagy el tudunk mondani. Egyelőre azt látom, hogy szerencsére minden rendben van. Aztán kíváncsi leszek, hogy jövő héten, amikor már beindul a suli, meg tényleg mindenki visszatér a szabadságokról, akkor vajon marad ez a helyzet. Egyelőre minden szép, minden jó. Tatán látok a május egy úton egy picivel erősebb forgalmat.
0: Velem minden szép. De volt, ez vétek volt?
1: Ez már akkor is szar volt, amikor jó kellett volna, hogy legyen.
0: 19 fok van, 29 lesz, részben felhős az idő, de most nem nagyon mondanak esőt, és ne temessük még a nyarat, lehet, hogy elfogytak a szabjaid, de akkor is ez a hét még nyár, a péntek még rúg nekünk egy napsütéses, strandos időt, tehát hogyha teheted, azt még használd majd ki.
1: Így van, augusztus 25-e van, egyébként egy kis privát megjegyzés, hadd tegyek, anyósomnak kívánnék boldog születésnapot, ezt most nem hallja, mert nincs itthon. Apósomnak meg boldog névnapot, tehát nálunk most ilyen családi ünnep van.
0: De jó fej, vagy de azt hittem, hogy apósomnak meg sok kitartást. Vártam valami ilyen befejezést.
1: Semmi ilyesmit. Azt, hogy tudja magát. Na, szóval, hogy...
0: Akkor apósod Patrícia, nem? A Lajos lesz.
1: Jó, kitaláltad, igen. Szóval Patríciák meg a Lajosok ünnepelnek egyébként névnapot. Igen, apósom Lajos. Déli báb. Ezt komolyan, tehát, hogy valaki elnevezi így a gyerekét?
0: Hát inkább, mint Tomazina.
1: Nem, nekem a Tomazina jobban tetszik.
0: Ezeket tetszik, jó. Elemér is van elvileg ilyen másodlagosan, de ha szüli napok, akkor említsük meg Sean Connery-t, akivel kapcsolatban feltette nekem itt a ChatGPT, hogy hány James Bond filmet játszott, tippeltem és elrontottam, te tudod? 1930-ban született egyébként ezen a napon.
1: Hát figyelj, nem tudom, ilyen 5-6-7.
0: 7.
1: 7, ugye?
0: 7 James Bond filmben lehetett őt látni.
1: Igen. Na, Gene Simmons, aki ugyebár a Kiss basszusgitárosa és énekese, 1949-ben született ezen a napon.
0: Egyébként zenészekben erős ez a nap. 1951-ben Rob Halford is megszületett, a Judas Priest énekese, a heavy metal egyik legismertebb frontembere.
1: Tim Burton, ugye filmrendező, 1958-as születésű.
0: 61-ben Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus édesapja, 65 éves lesz.
1: Claudia Schiffer, 1970-es születésű.
0: És Blake Lively, aki pedig 1987-es, velem egy éves a Blake Lively. Azt hittem idősebb. Na jó, oké, rosszul tartom magam.
1: Azt, vagy ő tartja magát hozzád képest, nagyon jól, ugye? Még ez is lehet, Galileo Galilei bemutatta a távcsövét, a híres távcsövét Velencében 1609-ben, derék történt.
0: 9-szeres nagyítást tudott. Az azért nem semmi, ugye? És a Voyager 2 miatt a NASA kulcsdátumként tekint erre a napra, ugyanis a Saturnust sikerült megszállni.
1: Aztán ma van az Amerikai Nemzeti Park Szolgálatnak a születésnapja, mert hogy ezt 1916-ban ezen a napon hozták létre.
0: Te ekkorát ugrottál? Jó, akkor én elmondom a kedvencemet. Képzeld el, 91-ben egy bizonyos Linus Torvalds azt mondta, hogy hát igazából csinált egy operációs rendszert, ami csak egy hobbi, és nem lesz nagy, meg professzionális, meg ilyesmi, és ebből lett a Linux tulajdonképpen, ami szerverek millióit vezérel a mai napig. Nagy dolog.
1: Bizony. Mondjuk engem teljesen hidegen hagy,
0: de... De hobbinak indult. Nálunk is van. Tehát, hogy nem lennénk, ha ő nem lenne.
1: Értem. Köszönjük.
0: Jó, csak mondom.
1: Köszönjük. Én inkább a világnapokat hozom.
0: Jó, akkor nekem... én még mondok még jót.
1: Jó. A banán split napja van, úgyhogy tessék akkor jó kis édességeket enni.
0: Mindenki mérlegeljen, hogy kinek fontosabb az infója. Kapaszkodj, képzeld el, Budapest majdnem olimpiai rendező lett. 1960. augusztus 25-én kezdődött a római nyári olimpia, és ott bizony versenyben voltunk, és elég nagy esélyünk is lett volna rá, hogy olimpiát szervezzünk. Itt nekem mindig a stand-upos mondat ugrik be, hogy először szervezzünk meg egy sima hétköznapot, és aztán olimpiát.
1: Aztán békülj ki nap van, úgyhogy tessék kibékülni, ha valakivel haragban lennétek.
0: Neked van kivel?
1: A bővel lenne, nem akarok.
0: Nem. Jó, akkor ez nem a te napod, pedig mondják. Aztán képzeld el, a Margit szigetet a mai napon nyitották újra az 1945-ös újraépítés után. Akkor a Nemzeti Sporthúszodát létrehozták.
1: Illetve a használt ruhák napja van.
0: Az van, nem? Nekem csak használt ruháim vannak.
1: Te használod, persze.
0: Persze, nem? Igen. Na, úgyhogy ez mind a mai naphoz köthető, így augusztus 25-éhez, illetve a témánk is, amivel a mai napon nem sokára bekezdünk majd, de csak a horoszkóp után, ez Andit vonjuk majd be a beszélgetésbe, olyan dolgokat hozunk, amiket mi fiatalkorunkban simán csináltunk, de ma a gyerekeinknek már nem ajánlunk.
1: Igen, mert hogy teljesen megváltozott a világ, mindezek előtt azonban hozzuk nektek a csillagok üzeneteit. Mm-hmm.

0: Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: 17 óra, 17 perc, 17 másodperc, Roland.
2: 17 óra, azt mondtad? 7 óra.
1: Ez igaz. 7 óra, 17 perc, 17 másodperc. Úgy beleestem a számok bűvöletében, de már elmúlt a pillanat, már nem jó semmire.
2: Az, milyen jó lenne, hogy hirtelen nézők kaptak az emberek. Ha, már túl vagyunk a munkaidőt.
1: Ne. Mehettek haza.
2: Még
1: jó
2: nem.
1: Volt?
2: Még nem, bocs. Kedves Kos, a mai nap lendületet adhat egy régóta halogatott feladat befejezéséhez. Ha valaki tanácsot kér tőled, érdemes őszintén válaszolnod, a szavaidnak most nagyobb súlya lehet a szokásosnál.
1: Bika, türelmes hozzáállással sok feszültséget elkerülhetsz, a pénzügyekben érdemes kétszer is átgondolni egy nagyobb kiadást, de egy kisebb jutalom önmagadnak beleférhet a mai napba.
2: Egy váratlan üzenet vagy találkozás új ötletet hozhat el az ikrekjegyű számára. Ne becsüld le a rövid beszélgetéseket, mert egy apró információ később sokat érhet.
1: Rák. A család és az otthon kerülhet ma a középpontba. Jó nap lehet ez arra, hogy rendezz egy félbehagyott ügyet, vagy végre kimondj valamit, amit régóta halogatsz.
2: Magabiztosságod most másokra is inspirálóan hat, kedves oroszlán. Ha új ötlettel állsz elő a munkahelyeden, vagy egy közösségben, könnyebben találsz támogatókra.
1: Szűz, ma különösen jól mehet a tervezés és a rendszerezés. Egy régóta húzódó feladat végére pont kerülhet, ha nem hagyod magad kizökkenteni.
2: Egy kellemes beszélgetés vagy váratlan dicséret feldobhatja a mérlegjegyű napját. Nyitottságoddal könnyen teremthetsz új kapcsolatokat, amelyek később is fontosak lehetnek.
1: Skorpió, amíg szabadon mászkálnak Albániában, csak mondom a gyerekeidnek, kitartásod kezd meghozni eredményeket. Ha most kapsz egy lehetőséget, akkor ne halogj
2: napját. Nyitottságoddal könnyen teremthetsz új kapcsolatokat, amelyek később is fontosak lehetnek.
1: Skorpió, amíg szabadon mászkálnak Albániában, csak mondom a gyerekeidnek, kitartásod kezd meghozni eredményeket. Ha most kapsz egy lehetőséget, akkor ne halogasd a döntést, könnyen lehet,

0: megérzéseidre, de a fontos döntéseknél a tényeket is vedd figyelembe. A kreativitásodban különösen erős lehet, ezért érdemes időt szánnod arra, ami feltölt téged.
1: Így már gyerekként gyakorlatilag ezzel telt az egész életünk. Mégis egészen más volt, mint például a mai kor gyermekeinek az élete. Vannak dolgok, amiket régen csináltunk, de ma már nem engednénk meg a gyerekeinknek, hogy mik ezek, kiderül az óra második felében. Hol?

0: és pont most. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
3: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg, minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret, akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztán látás szakértője.
4: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 000 000 lehet nyerni az 5 000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 000 000-ra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 7 óra múlt 32 perccel, itt van az Andi, itt van a Roland, meg egy újdonság a Forrás Rádióban, a Balkán VIP, és a Kaleidoszkóp.
1: Így van, Balkán VIP egyébként, bár azt mondták a srácok, nekik mindegy, hogy VIP
0: azt mondták,
1: vagy VIP.
0: Mindegy, nem?
1: Igen, neked jobban tetszik.
0: Annyira furcsa, úgyhogy VIP.
1: Balkán VIP.
2: Az a magyaros.
0: Az olyan balkános.
1: Jó, mondjuk, hát pont lehet, ezért, igen, hát aha. Pont ezért, gyerekek, mert így stílusos szerintem.
0: Very important person.
1: Az, így van. Na, very important játékunk is van, ugye? Páros belépőkért, második tatavány a Fight Night. Szerintem nagyon-nagyon könnyű. Figyú, Anni, most vedd fel te a fülest, jó? Mit szólsz? Hallgass meg te is, nem simán fel fogod ismerni, hogy melyik dalnak a refrénjét fordítottuk meg. Ugye visszafelé játsszuk le egy közismert slágernek a refrénjét, ez alapján kell rájönnötök, hogy melyik ez a dal, és hogyha ezt megírjátok nekünk SMS-ben vagy Viberen 0620 978 975-ös, akkor nyerhettek páros belépőt a második tatabánya Fight Night-ra, szombatra a Földi Imre sportcsarnokba.

0: ki van ott, ki van ott?
1: Ja, tényleg.
0: Hát 20-9789-5. Andi tudja?
1: Ezt könnyű fel is, vagy könnyű volt felismerni szerintem.
2: Ugye én is azt gondolom.
1: Ezért ennél szoktak nehezebbek is lenni.
2: Hát nagyjából 2 másodpercig tartott. Nagy, szerintem, mire ezt így valaki felismeri. Na, szóval írjátok meg, és akkor ezzel tényleg nyerhettek páros belépő szombatra, a második Tatabánya Fight Night-ra.
0: Tegnap olvastam egy cikket, amiben egy picit belássuk magunkat, és amiből majd tovább is építkezzünk. Ebben az volt, hogy a mi fiatal korunkban teljesen elfogadott volt az, hogy taxisztunk, hogy stoppoltunk, hogy elvitettük magunkat. Egyébként lehet, hogy inkább a szüleink korában, de nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Minden esetre arra akarok majd kiukadni.
1: Én 10 évesen azért nem taxisztam.
0: Na igen,
2: én meg nem is stoppoltam.
0: Életemben nem stoppoltam szerintem. Tehát, hogyha most ott tartunk, hogy akkor útszélére állsz, és akkor stoppolsz, de mindegy, állítólag ez régen oké volt, meg látjuk a filmekben is, hogy régen ez oké volt, de ma már egyáltalán nem javasolnánk a gyermekünknek, hogy így jusson el mondjuk Sopronból Pécsre. De nekem ez beindította a gondolataimat, mert szerintem rengeteg olyan dolog van, amit mi gyerekkorunkban csináltunk, és csinálhattunk, és ma egészen biztosan nem akarjuk, hogy a gyermekünk csinálja, vagy adott esetben még tiltjuk is.
2: Szerintem régebben kevesebb para volt a szülőkben. Tehát alapvetően mindent ez határozott meg, hogy kevesebb dologtól féltünk valahogy. Azt éreztük mi is, meg nyilván a mi szüleink is, a nálunk idősebb generációk is, hogy nem olyan veszélyes hely a világ. Aztán ahogy egyre több információ jött, nyilván egyre több olyan információ is jött, ami azért megijesztette az embereket, és ez hatott ránk úgy, hogy ezért engednénk meg talán ma már kevesebb dolgot.
0: Na és ez a nagy kérdés, hogy tényleg megváltozott a világ, vagy csak más a rálátásunk?
1: Szerintem
0: és
1: más a rálátás.
0: Ennyi?
1: Szerintem igen, hát nyilván, amit a Roland is mond, hogy ugye most már annyi információ van előttünk, hogy igazából már van miből válogatni. Akkor meg nem volt annyi információ előttünk, nem is nagyon tudtuk, pedig akkor is voltak ilyen dolgok a világban.
0: Tehát ugyanúgy voltak a muclik meg a vuclik, csak nem tudtuk, hogy vannak.
1: Hát igen.
2: Persze, hát mindig is voltak például sorozatgyilkosok, csak hogy ilyen kedves témával indítsunk.
1: Hát ugye? Meg pedofilak, meg nem tudom, tehát sorolhatnánk ezeket. Tehát akkor is voltak. Nekem is voltak ilyen nagyon üzépara emlékeim így gyerekkoromban, hogy követtek. Tehát, hogy...
0: Nekem is voltak, de lehet, hogy azért már akkoriban már gyilkos elméket néztem.
2: Titeket követtek?
1: Én mondjuk azt később kezdtem el nézni, de...
2: Engem a kutya nem követett.
0: Te voltál, aki követett, nem?
1: Ja, igen, te voltál.
0: Arra nagyon kicsi az esély.
2: Én követem az olyan lányokat, mint Andi.
0: Arra nagyon kicsi az esély,
1: ugye... Hát abban biztos vagyok.
0: 100 négyzetméteren két bolond legyen.
2: Ja, hát igen. Nem, én nem követtem senkit. De engem se követett senki.
0: Jó, egyébként alapjáraton azzal egyetértek, hogy több mindenre van rálátásunk, ez tény. De szerintem azért olyan értelemben is kifordultunk magunkból, hogy szerintem több a rossz. Már hogy...
1: Inkább több rosszra koncentrálunk szerintem.
0: Szerintem több is. Mert hogy azzal, hogy megnyílt a rálátás, hogy új eszközöket adtunk a kezükbe, azzal szerintem egy csomóan felbátorodtak, akik eddig mondjuk a Spice-ban bujkáltak. Tehát érted, aki korábban mondjuk nem mert megtenni valamit, de most az internet árnyékában megmeri, mert mondjuk a profilképén egy mackó van, és a háttérben azt csinál, amit akar, az régen nem volt, mert nem mert kijönni a lakásból.
2: Na jó, de ő nem teszi meg, hanem ő kommentel. Tehát ő az interneten kemény gyerek, tudod, ezek a fotelhuszárok. Ott aztán bemernek írni bármit, pláne nyilván ilyen kamu profilokról, meg hasonlók, de hogy egyébként az életben meg ő attól nem lesz más.
1: De mondjuk szerintem te nem pont nem erre gondoltál a kommentelőkre, nem, hanem azokra, akik mondjuk a gyerekeket a neten keresztül be tudják húzni. Tehát,
2: hogy
1: most több lehetőségük van, mert ugye tényleg az van, hogy az elején, mivel nem találkoznak, egy álprofil mögé tud bújni. És akkor így igazából sokkal könnyebben tudja mondjuk a gyereket, vagy akárki más, tehát most egy felnőttet is magához csalhat így bárki, és akkor utána igazából könnyebb dolga van. Most a mi időnkben, amikor mi voltunk fiatalok, akkor igazából nagyon sok lehetősége nem volt. Csak hogyha mondjuk személyesen próbált megközelíteni.
0: Igen, és ezek az emberek többnyire múják. Tehát, hogyha láttál már ilyen filmet, dokumentumfilmet ilyenekről, akkor nagyon sokan, hát azt látod, hogy ilyen beszari emberek, akik ezt csinálják. Na de most maradjunk a taxinál. Tehát szerintetek akkor teljesen jogos az, hogy mondjuk szüleinket simán engedték, hogy akkor taxival, mindig taxit mondok, tehát hogy stoppal menjenek le a Balatonra, kiálljanak az útszélére, integessenek, és valaki elvigye őket. Nagyon sok ilyen sztorit hallunk, van, aki külföldre, fesztiválra jutott el így. Tehát, hogy oké volt az, hogy ezt akkoriban engedték, vagy akkor sem volt oké? Tehát ugyanaz a veszély volt benne, mint ma.
1: Szerintem ugyanaz a veszély volt.
2: De nem gyerek. Tehát ők azért már nem gyerekek voltak. Tehát ezt tegyük gyorsan hozzá, hogy 16, 7, 8, 9 éves fiatalok voltak. Igen. Nem gyerekek. Gyerekek azért régen se stoppoltak, meg ma se stoppolnak. Fiatal felnőttek stoppolnak leginkább.
0: Na jó, akkor fordítsuk át ennek a modernkori változatára. Az simán előfordult velem is, meg egyébként szerintem a szüleinkkel is végképp volt ilyen, hogy iskolába akár már kisgyerekként is el kellett menni magunktól egyedül. Jó, itt az úttesten át kell, és az még oké, mert megtanuljuk, de van olyan is, aki mondjuk busszal már egyedül megy eléggé kiskorában. Ez régen oké volt, ma nem oké? Mert ma azért többen állnak azon az oldalon, hogy na ne, mert hogy ilyen emberek vannak, meg olyan gonoszok vannak, meg nem tudom, hogy oké, gyerek eltalálna a suliig, de inkább ne menjen egyedül.
2: Szerintem ez mai manapság is okés. Tehát én rengeteg gyereket látok manapság is buszozni, ugyanúgy, mint régen. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem...
0: Tehát valami... kell az önállósághoz.
2: Igen, igen, igen, igen. Tehát nem itt olyan Bronxban élünk, szóval nem erről van szó. Úgyhogy, bár azért vannak olyan részek, amiket lehetne ez hasonlítani. Igen, tehát, igen. Vagy hasonlókhoz. De
1: na
2: hogy...
1: jó, de mi akkor korábban kezdtünk el egyébként önállóan közlekedni, szerintem, mint ez a igaz. Mai gyerekek. Tehát, hogy ma már például én nem tudom, második osztályban már szerintem egyedül mentem iskolába.
0: Nektek
1: és ma már nem engedik el a szülők.
0: Na ez az.
1: Második osztályba, hanem inkább ugye kocsival szállítgatják őket, vagy esetleg elkísérik őket, ugye, hogyha busszal közlekednek.
0: Hát azt imádom, amikor a sulik előtt feltorlódik a szülői kocsisor, mert ugye egy sarokkal odébb megállni már nem oké, és akkor ott igazából a bejárat előtt torlódik minden szülő, hogy a gyerekétől még egy puszit és egy integetést váltson vele, és akkor úgy elköszönjön.
2: Figyelj, nekem a halálom, tehát, hogy amikor azt látom, hogy tényleg nem áll meg ott, ahol egyébként 50 méterrel arrébb, vagy 100 méterrel arrébb mondjuk le tudna parkolni normálisan. Nem, ő megáll az úton, inkább feltartja a forgalmat, de akkor is ő ott az iskola kapujánál akarja kitenni a gyereket.
0: Szerintem
2: ne
0: úgy kéne,
2: már.
0: Hogy a szép gyerekeket lehessen az iskola kapuban, csak hogy reprezentatív legyen, és akinek csúnyácskább a gyereke, az mondjuk egy 50 méterrel arrébb, meg hátul a sikátorban.
2: Sőt, aki nem, a csinos anyukák kitehetik ott a gyereküket, ugye? Apukák? Ők
1: meg mondjuk, a csinos apukák is.
2: A csinos apukák is. De,
1: hogy... Csak hogy már nőknek is kedvezünk.
2: Gondoljuk a csinos anyukákra is, ha érted.
0: Roland, te megélted már, én még hát ezelőtt a sztori előtt vagyok, de tökre érdekel, hogy megvan az első kaland, amikor egyedül mentek a gyerekek valahova? Tehát, hogy mentél mögöttük autóval titokban, követted a buszt, vagy egy bokorral hátrébb elbújtál, csináltatok ilyeneket?
1: Vagy nem. Applikáción keresztül.
2: Mert... Na, nálunk hát csak Dávid jár egyedül, tehát, hogy néha még nem.
0: Oké, és hogy volt az első út, az megvan?
2: Figyelj, anyja kísérte, tehát, hogy
0: titokban?
2: Nem, tehát, hogy megtanulták először, hogy akkor melyik buszjárat, hol kell leszállni, tehát volt ilyen próbaút, tudod, vagy ilyen tanulóút, és akkor utána meg egyedül, igen. Ott a felszállást azért még a Nóri megvárta vele, de egyébként egyedül buszozott a gyerek, és hát azóta meg már rutinosan teszi, de hát ő már felső tagozatos, tehát azt gondolom, hogy azért ebben az életkorban ez már nem olyan kihívás.
0: És akkor ezek szerint a feleséged is egyedül buszozik már.
2: Nagylány, ügyes, megoldja.
0: Viszont ami eszembe jutott, ezen felbuzdulva a saját életemből, és tudja, hogy másképpen csinálom, mint ahogyan velem csinálták, és egyébként nem biztos, hogy bánom, hogy nekem ilyen gyerekkorom volt, az a tévézés. Tehát velünk simán volt az, hogy a szülők még dolgoztak, mi hazamentünk suli után, bekapcsoltuk a Nickelodeont, és igazából estig néztük, meg ment. Folyamatosan ment a tévé, és ma ugye mindenki arról dumál, hogy akkor ne nézzen képernyőt a gyerek, ne üljön előtt, és te mondtad azt, hogy igen, ez ma már okostelefon, internet, stb., de ott is limitáljuk, minket senki nem korlátozott ebben.
2: Hát mert akkoriban még ez nem volt úgy felkapva, nem volt ilyen hype körülötte, hogy most ez jót tesz, nem tesz jót, ez volt az egyetlen...
0: normálisak vagyunk.
2: Nem, szóval ez volt az egyetlen úgymond szórakozási lehetőség. Ma meg ugye már lehet választani, tehát ott a tévé, mondjuk Nickelodeon már ugye pont nincsen, de hogy ott van nyilván a mindenféle kütyű, tehát a telefon, a tablet, a számítógép, a különböző ilyen konzolok. Igen.
0: Na jó, de akkor egy nemzedék tényleg tönkre lett téve? Tehát mi el vagyunk rontva, és akkor a következő az ne nézzem, mert akkor az jó lesz.
2: Hát nem vagyunk elrontva.
1: Sőt, szerintem mi vagyunk a legjobb generáció olyan szempontból, hogy igazából mi még tudtunk szórakozni. Tehát, hogy mi lementünk játszani, és feltaláltuk magunkat. A mostani gyerekek nem tudják. Tehát ők valóban ez van, amit mondtál, hogy hazamennek, vagy tévét néznek egész nap, vagy a PS előtt ülnek, és azt nyomják.
0: Hát de mi is néztük. Hát hazamentünk, és tényleg ment.
1: Jó, de hogyha érted, a haverokkal összeültünk, akkor érted, hogyha szóltak, akkor inkább oda mentünk. Tehát én inkább a tévé helyett inkább azt választottam, hogy akkor lemegyek játszani. Vagy lemegyek mondjuk haverozni, mint az, hogy ott üljek egész nap.
2: Igen, nálunk is ez volt, tehát én is alapvetően inkább a játszótéren voltam. Lementünk, rengeteget fociztunk például, tehát hogy tényleg más volt. Egészen más volt az inger mennyiség, meg az információ mennyiség, ami érte az embereket, különösen
0: már gyerekként.
2: Na akkor
0: itt viszont változott a világ? Tehát itt nem a rálátás változott, hanem a világ maga?
2: Hát több az eszköz, több az inger, igen, ami éri a gyerekeket. Egyébként ez látszik is például a viselkedésükön, meg nagyon sok mindenen. Tehát ez például a mozgás koordinációjukra kihat. Hallom én ezt szakemberektől, edzőktől, hogy alapvető dolgok manapság már sokszor nem mennek. Sőt, voltam, most nem fogok direkt sportágat mondani, mert akkor így lehet, hogy ráismernének a helyszínre. De az egyik labdasportágnak volt annó ilyen meghirdetett ilyen, nem tudom, válogatója, vagy olyan lehetőség, le lehetett menni, ki lehetett próbálni az adott sportágat, elsős, másodikos, tehát 6-7 éves gyerekeknek. És például az alapvető dobó mozdulattal baj volt, ami régen ösztönösen működött a gyerekeknek, mert labdáztak. Igen, és ma már nem megy, érted? Egy csomó gyereknek baja volt azzal,
3: nekem akkor sem, mert én megelőztem a koromat.
1: Hogy de neked ebben a generációban kellett volna születni.
2: Szóval ez, gyerekek, ez annyira szomorú tényleg.
1: Hát, de ezért, mert ülnek a tévé előtt, és nyomják ezeket a hülye videójátékokat, amiben csak ezt kell csinálni.
0: Olyan izmos a hüvelykújjuk.
1: Meg egyébként én olyan szempontból tartom jobbnak ezeket a VR szemüvegeket mondjuk, meg amik tudjátok, olyan konzolok, amikkel ugye lehet imitálni a magát a játékot, mert az legalább még arra ösztönözné őket, hogy akkor tényleg azt a labdát el kell dobni.
2: Tehát, valamit
1: hogy,
2: mozogjanak azért.
1: Igen.
0: Jó, figyelj, akkor...
1: Ezért
0: akkor...
1: nem engedik el egyébként, bocsánat, hogy közbevágtam, a szülők sem a gyereket most már egyedül az iskolába pont emiatt. Mert már nem bíznak abban, hogy eltalálnak az iskoláig normálisan.
2: Hát azért gáz. De ez nagyon gáz, Andi.
1: Hát nem, hát de most, csak... mert a figyelmük nem, mert egyszerűen elvonja a figyelmüket más, és nem tudnak több mindenre koncentrálni, meg mindent, és nem azért mondom, mert most, hogy hülyének tartom a gyerekeket, nem hülyék, csak hogy annyira valahogy nem tudom, nem konkrétan az adott helyzetben élnek sokszor, és borzasztó figyelmetlenek. És hát... hogy emiatt van az, hogy jobban félnek a szülők, mert ha mondjuk figyelmetlen a gyereket gyalog átkelő helynél, az azért ott úgy elég veszélyes tud lenni.
2: Hát amúgy arra tényleg fel kell hívni a gyerekek figyelmét manapság, és ezt én sokszor látom, hogy nézzél föl, nézzél körül, ne a telefont bújjad, lépjél ki a valóságba, amikor átmész az úton, akkor könyörgöm, nézd meg, hogy jön az autó, és ne éppenséggel valami Reels videót nézzél, meg kötyögjél.
0: És vagy lehetnének már olyanok a telefonok, hogy jeleznek, ha jön egy autó, nem? És akkor nem a gyereknek kell figyelni.
2: Igen, hasznos.
0: Jó, de
2: hasznos
0: az, hogy mennyire változnak az emberek, és akkor írjátok meg ti is a sztoriaitokat, kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit ti csináltatok gyerekkorotokban, és a gyereketeknek már nem engeditek, itt a chatfalakon is fönn vagyok, mert megyünk videóban. De hogy mennyire megváltoztak a gyerekek, azt hiszem egy ilyen 11-12 éves gyerkőc a kézilabdaklubnál, ahol dolgozom, ott megpróbált visszakerülni a csapatba. És valami bonyodalom volt, valamilyen nem akarták bevenni meg ilyenek, és akkor egyszer csak az anyuka beírt, hogy pedig nagyon elszánt a gyerek, mondom 11-12 éves, még a dohányzásról is leszokna, hogyha visszavennék a csapatba. Jó, még gyerekek. A cigit is letenni. Jó, hát azért a sörikét, azt nem.
2: Azért a piálással nem.
1: Azért vannak határok.
0: Van egy határ, de még a dohányzásról is leszoknak.
2: Aj, de azért csak több, mint 11-2, nem? Hát azért könyörgöm. Az durva, hogy már anyuka tud róla, 11-2 éves gyerek dohányzik.
1: De tudnak, persze. Tudnak. Persze.
2: Beszarás gyerekek.
0: Vannak már ezek az elszuperizék, amik... Látom, valamit nagyon akarsz, de még hat hozzak majd utána én is, jó? Mert még
2: ja, nem,
0: van.
2: Üzenetek jönnek közben igazából, nem csak, hogy itt vannak a hallgatók. Tehát, hogy
0: mondjad, mit üzennek?
2: Péter azt írja, sziasztok, jó reggelt! Ádám, a mi gyerekkorunkban volt egy-két csatorna, ahol lehetett mesét nézni, ahol eleve inkább gyerekeknek való mesék voltak. Most az okos eszközök teljesen más szinten kötik le a gyerekek figyelmét, és mind a szociális kapcsolataik, mind rengeteg egyéb készségük, türelem, empátia, fókuszálás sajnos teljesen más ligában van. Akkor a dopamint az adta, hogy fölmásztunk egy fára, vagy valamit játszottunk, nem pedig, ahogy jönnek a telefonra az értesítések, és különböző pontszámok, meg lájkok, meg hasonlókat kapnak. Így van, teljesen igazad van. Kristó pedig feltesz egy kérdést. Ez a vezzeg generáció a szülője ezeknek a gyerekeknek, akik most sorolják, hogy az ő idejükben milyen jó volt, akkor hol volt a váltás?
0: És ez tök érdekes, erről szoktunk beszélgetni Tomival, a grafikusunkkal, hogy igazából nálunk is ment a bullying, tehát hogy azért beszólogattunk egymásnak, meg bántva voltunk, viszont mennyivel rosszabb lehet egy mai generáció szülöttjének, akinél ott van az internet is. Tehát képzeld el, hogyha azt a sérelmet, amit megkaptál annó, azt mondjuk még ki is nyomták volna az internetre, hát én nem tudom.
2: Meg az nem marad az iskola falain belül, igen. Tudod? Tehát ha ezt megkapod, akkor egész nap, azt kapod ott mondjuk élőben, aztán kapod utána online.
1: Igen, meg ugye itt nem beszélve arról, hogy vannak külön csatcsoportok, amikben ugye képeket is közölnek, tehát hogy azért az is megalázó tud lenni. Szóval, hogy itt már azért egy kicsit erősebb ez a dolog, mint a mi korosztályunkban volt, de amúgy igen volt.
0: Andinak adok igazat most, írja Edit. Itt a moston van a hangsúly, hogy most ez egyszer.
1: Most, igen.
0: Borzalmas ez a mai világ, és sajnos a felnőttek is. Épp tegnap láttam egy családot sétálni, anyu, apu nyomja séta közben a telefont, a két gyerek kis motorral megy, bár a zebránál megálltak, de anyuik akkor néztek csak fel a telefonból, amikor szólt a gyerek, hogy anya, átmehetünk?
1: Na hát ez a legjobb, igen. Amikor jó. Még a szülő sem figyel oda, hogy a gyerek mit csinál. De én mondjuk ezt nem ismerném megtenni. Tehát, hogy így egy kisgyereknél.
0: Aztán itt van még egy dolog, ez nem biztos, hogy annyira a kisgyerekkorunk, bár egyébként tudom, hogy Roland már 8 évesen egy diszkókat róta, és ott csajozott. Én így képzellek. Így képzellek téged. De amikor én mondjuk 26 évesen letévedtem az első bulimra, a bárba.
1: Mihány évesen? Mit mondtál, hány évesen?
0: A bálba, még jobb, a bálba. Igen.
1: Mi is mondod,
2: 26?
0: Kikértem, hogy gyümölcskoktéla van. De hogy a mi időnkben...
2: Csak madártejet ívott, érted?
0: Pontosan. A mi időnkben ez még teljesen oké volt, szerintem, hogy... Hogy az üdítőt mondjuk, vagy az alkoholt, adott esetben egy sört, azt egy ilyen nyitott pohárba kaptuk, és ezt leraktuk, valahol fölvettük, vagy beleittünk mondjuk a haver által hozott otthonról gezemicézett valamibe. És ma már 1.0-ás dolog lenne, hogy tiltanám. Tehát nyitott pohárból
1: nem,
0: semmit soha.
1: Biztos, hogy nem.
0: Nem lerakni, nem ott hagyni, nem elfogadni.
1: Figyelj, azt már az én időmben sem, amikor ilyen nem tudom hány évesek lettünk, 17 körül, akkor volt ez, hát népszerű, mondjuk így, mert amúgy tényleg az volt.
0: Neked volt ilyen körömlakkod? Mert van az, amit, hogyha beleraksz az italba, és mondjuk be van csinálva, akkor elszíneződik.
1: Az később jött ki, de amúgy tök jó ötlet.
0: Ez jó cucc.
1: Meg most már vannak ilyen
0: itt a konyhásnél is úgy adta a levesőt, a múltkor, hogy benne volt a körme, szerintem csak azért, mert ellenőrizte, hogy van-e csinált gyümölcsleves.
2: Jó kis becsinázott húsleves.
1: Szóval, hogy már vannak ilyen papírok is, meg minden, akkor tök jó lett volna. De amúgy igen, nekünk már akkor is mondták, mert nagyon sok ilyen eset történt, hogy semmiféleképpen ne hagyjunk ott innivalót az asztalon, hogyha ott hagyjuk, akkor már az maradjon is ott. Nekem például az egyik, hát akkor így egy társaságban a barátnőm, ő például volt olyan, hogy így visszamentünk, és akkor így nézegette ugye ott a poharat, meg minden, és akkor mondta, hogy hát ez itt maradt, és így megitta.
0: Kupika.
1: És mondta, hogy hát jó.
2: Szeretsz veszélyesen élni.
1: Igen.
2: Ja, az baj egyébként, hogy szerintem mindenkinek van az ismerősi körében olyan, aki pórul járt. Így nekem is van ilyen ismerősöm. Úgyhogy erre tényleg, hát na, figyeljetek oda, mert azért ennek megvan a maga veszélye.
0: Jó, tehát akkor tulajdonképpen összefoglalva az egész képletet, az a helyzet, hogy nem feltétlen oktalan ez az aggódás, nem feltétlen indokolatlan ez a félelem, de azért azt jól gondolom, nem, hogy félelemben sem lehet élni. Tehát, hogy nyilván legyünk elővigyázatosak, de nem lehet az, hogy folyton fosunk, mert láttuk a gyilkos elmékben, hogy milyen emberek vannak.
2: Nem, alapvetően az van, tudod, meg én ezt szoktam mondani, a gyereknevelés is ilyen, hogy 1-2-3-4 évig úgy próbálsz átadni dolgokat, tudást, meg mindenfélét, utána meg az kell, hogy megbízol a gyerekben. És bízol abban, hogy egyébként felkészítetted, kellően életre való, tudja, hogy vigyázzon magára, tudja, hogy mire kell odafigyelni, az ilyen egyszerű dolgoktól, hogy megyünk át az úton egészen addig, hogy egy buliban mire kell odafigyelni, meg hogy ott ne csináljon hülyeségeket. Szóval alapvetően erről szólna a gyereknevelés, csak hát igen, nyilván megvan a maga veszélye, de ne parázzuk túl.
0: Mehet a vita, megnyitottuk a chat falakat, illetve SMS Viber számunk is él, szóljatok hozzá, írjatok saját sztorikat is. 0620 978 978.

0: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Német kórházból elvitt beteg csecsemőt találtak meg a magyar rendőrök. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Szünetelni fog az ügyfélfogadás a NAV kisbéri ügyfélszolgálatán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Az M43-as autópálya egyik pihenőjénél feltartóztatott járműben találtak meg egy németországi kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság munkatársai, közölte a rendőrfőkapitányság a közösségi oldalán hétfőn. A csecsemőt az országos mentőszolgálat munkatársainak segítségével stabil állapotban szállították kórházba, ahol megkaphatta a szükséges orvosi ellátást, tartalmazza a bejegyzés. Azt írták, hogy a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök a német hatóságok körözése alapján indították az akciót, és egy jelzett jármű mozgásának nyomon követése alapján sikerült meghatározni annak várható útvonalát. Az intézkedésből részt vállaló rendőröket az országos rendőrfőkapitányság rendészeti helyettese elismerésben részesítette, olvasható a Posztban. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, közölték hétfőn az egészségügyi hatóságok. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában az ottani hatóságok az elmúlt hétvégén 43 fertőzöttről és 5 halálos áldozatról számoltak be. Skopje több kerületében augusztus elején már járványhelyzetet hirdettek. Enyhébb lefolyás esetén láz, fejfájás, izom és ízületi fájdalom, valamint emésztőrendszeri panaszok jelentkezhetnek, a súlyosabb esetekben agyhártya vagy agyvelő gyulladás, illetve más neurológiai tünetek is kialakulhatnak, különösen veszélyeztetettek az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatóságának kisbéri ügyfélszolgálatán az áramszolgáltatás szünetelése miatt augusztus 27-én a kormányablak zárva tart. Augusztus 28-ától az ügyfélszolgálata megszokott nyitvatartással várja az ügyfeleket. Az adóügyek elektronikusan is intézhetőek, aki teheti, válassza az elektronikus vagy telefonos megoldásokat. Újabb nyári bulival készül Esztergomban augusztus 28-án 21 órától az Easy Living fagylalt és találka pont a Dunaparton, ezúttal Barbie és Ken színes világába csöppenhetnek a vendégek. Az est dress kódja is ehhez igazodik, jöhet a rózsaszín, a kék vagy bármilyen a Barbie világ hangulatához illő nyári partiszett. A zenéről DJ Buffy gondoskodik, a belépés ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma sokszor lesz borult, erősen felhős az ég, de a nap is többször előbukkanhat majd. Csapadékra is számítani kell, főként a délutáni órákban. A szél élénk lesz, 25 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 óra után 3 perccel, Juvás a monitor, Buenos morgen!
3: Hát köszönjük szépen, közérdekű információ volt.
2: Pont úgy süt a nap, hogy látszanak rajta ezek a kis nyálfoltok.
3: Nyálfoltok?
2: Hát nem tudom, ilyen kis pöttyök. Milyen monitoron a sok pötty? Valaki ide tüsszentet? Hát csak nem.
3: Hát csak nem, de hát figyelj, koszolódik. Tehát,
2: amikor ettünk itt az ország tortáját, akkor...
3: Lehet, hogy annyira jó volt, hogy oda nyálasztál.
2: Simán lehet.
3: Te ültél akkor ott, úgyhogy...
2: Igen,
3: akkor...
2: azt a mai napig bánod, hogy kiadtad, mi?
3: Hát utólag azért így kóstoltam. Meg aztán elmentünk külön is kóstolni asszonnyal, úgyhogy finom, határozottan finom lett szerintem az idei ország tortája. Azt kell, hogy mondjam.
2: Az idei az szerintem így nekem, nem tudom, sok év után, mikor volt a komáromi kis lány?
3: Jó, 7 éve. Sok.
2: Meg az őrség zöld aranya, ez a kettő, ami nekem így megmaradt, azt se tudom mikor volt, de a hosszú idő után most az ideje az, ami nekem megmarad. Tehát, hogy tényleg azt mondom, hogy ez a túros tejfölös, ez jó.
3: Igen, tényleg jó, meg még annó volt évekkel ezelőtt a cukormentesek közül ez az almás ribizdi habos, az nem tudom neked megvan-e, az nagyon jó, az nekem még személy szerint. Igen, kifejezetten
2: az
3: szimpatikus.
2: Baj, hogy mi nagyon rá vagyunk állva cukormentes, meg az ilyen édesítőből készített édességekre, mert ugye mindenki cukorbeteg a családban. És emiatt én el vagyok kényeztetve ilyen fronton, és bevallom, hogy az otthoni cukormentesek sokkal jobbak. És lehet, hogy azért, mert itt tényleg centizgetni kell, tehát ez a 250 kalóriás limit, ez fontos, hogy ne lépd át ezt a peremet, és ne legyen benne több, és otthon azért annyira erre nem figyelünk, de valamiért a cukormentesben nekem ezek nem hozzák azt, amit otthon tudunk.
3: Hát meg az otthoni ízek, tudod, az szerintem mindig,
2: jó,
3: mindig más.
2: Cukrássüti. De az ára az kegyetlen. Tehát, hogy tényleg annyiba kerül egy szelet, hogy abból igazából meg tudsz ebédelni. 1950-ért láttam Budapesten egy szeletet.
3: Hát figyelj, ilyen. Tehát manapság meg ugye itt azért kötött receptúra van, tudjuk jól, nyilván nem is a legolcsóbbak az alapanyagok. Ha valaki bevállalja. Én azt gondolom egyébként, hogy ilyenkor augusztus 20-a környékén rengetegen vannak úgy, hogy csak azért is elmennek és megkóstolják, mert hogy évente egyszer az ország tortájának adnak egy esélyt.
2: Azt úgy nem annyira érzem magamban, hogy egy hétvégén mondjuk lemenjek a cukiba, és akkor vigyek haza süteményt az ebéd utára, akkor inkább lemegyek a hipermarketbe, és ott van a 6 minyon egybe csomagolva 840-ért, akkor már inkább az, nem?
3: Igen, csak ne nézd meg, hogy mit tartalmaz, mert van benne mindenféle műcucc.
2: Az a jó,
3: azt mondod?
2: Kapj valamit a pénzedért.
3: De szóval, hogy az már nekem nagyon-nagyon, mindig is idegenkedtem egy kicsit. Na, amitől nem idegenkedünk, az a játékunk természetesen. Továbbra is lehet velünk játszani. Zenegépjáték zajlik. Ismerjétek fel, melyik közismert slágernek a refrénjét játsszuk le visszafelé. A nyeremény pedig páros belépő a második Tatabánya Fight Night küzdősport gálára, szombatra a Föld Imre sportcsarnokba.

0: 0-30-20-97-8-97-85, ez az SMS és Viber számunk, a nevedet is írd meg, hogy tudjuk, kit hirdetünk győztesnek. Megjelen 40%-nyi esőesély. Egyébként most már 20 fok van, 29 lesz ma a csúcs, és lehet, hogy lesz majd záporzivatar, ezt pár órája még nem mondták.
1: Elképzelhető, viszont a héten lesz még klasszikus szép nyári idő, úgyhogy lehet azért úgy zárni mondjuk ezt a vakációt, hogy még egyszer vagy kétszer kimentek strandra.
0: Strandpéntek lesz.
1: Így van. Ha pedig velünk tartotok ebben az órában, akkor egyrészt jön a mi böki a csőrünket rovat, úgyhogy szokásos kis ilyen keddi dühöngésünket majd meghallgathatjátok. Aztán pedig kicsit körbejárjuk az oktatásnak a kérdését. Ugye 14 pontban reformálnák meg az alsó tagozatos oktatást, például kevesebb házi feladat, 35 perces órák. Ezek ugye egyelőre csak felvetések, javaslatok, tehát, hogy még nem döntöttek erről. Picit erről fogunk beszélgetni, hogy vajon melyik az, ami mondjuk jó ötletnek tűnik, és melyik az, amit mondjuk kicsit aggályosnak látunk.
0: Igen, nem másszunk végig mind a 14 ponton, majd itt szemezgetünk, kóstolgatjuk, ízlelgetjük, de például ez egy tök jó felvetés, hogy miért kell 45 percig egy helyben ülni. És akkor itt elgondolkozik az ember, hogy igen, értem én azt, hogy így most laikus fejjel azt mondom, hogy valószínűleg az az anyag kevesebb idő alatt is leadható, hogyha koncentrált a figyelem, de ki tudja, hogy ezt meg lehet-e ragadni a mai gyerekeknél. Tehát, hogy itt is ez egy annyi kérdést felvető és annyi fele nyíló dolog, ráadásul szakmai vita, hogy mi majd kóstolgatjuk, de ha esetleg van szakmai hallgatónk, akkor ő is nyugodtan hozzászólad majd SMS-ben.
1: Így van, úgyhogy hát nem tudom, bár szerintem ilyenkor azért a tanítók, tanárok már dolgoznak, és ott ugye 8-tól munkaidő van, úgyhogy sanszos, hogy ők mondjuk annyira nem fognak minket hallgatni, de mondjuk gyakorló szülőknek.
0: Nyugdíjas tanárok,
1: akár igen, meg gyakorló szülőknek is várjuk egyébként abszolút az üzeneteit, hogy szóljatok hozzá bátran. Mindezek előtt azonban még jön, tényleg perceken belül, hát egy-két dal után a mi böki a csőrünket rovat.
2: Forrás rá!

0: Forrás Rádió mindig veled. Andi, kapsz tapsot is egy kicsit, de csak kicsit most, jó? Ennyit.
1: Egy tapsot megérdemel.
0: Egy picit.
1: Igen.
0: Ennyi volt? Mert azért örülünk neked, de ne éljön bele magad túlságosan.
1: Mértékkel. Bicskén, vagy Bicske magasságában torlódás az M1-esen. Nem tudom, mi okozza, viszont többfelé látok rendőri jelenlétet. M1-esen is, 1-es főúton is, M1-esen ráadásul ott Tata magasságában, meg Tatabánya magasságában is, úgyhogy mindenki vezessen óvatosan.
0: Így, 8 óra múlt 17 perccel, és itt az ideje, hogy pumpáljuk az agyunkat, így fogalmazok szépen, mert a mi böki a csőrünket rovat következik. Antit az előbb mondta a zenék alatt, hogy igazából már mindenen idegeskedtünk, amin lehet idegeskedni, de szerintem nagyon nem. Ne aggódjatok. Csak milyen bele kell nyúlni abba a köcsökbe, vagy bödönbe. És akkor mindenki jön. Mindenki jön, ami idegesíthet. Tudjátok,
1: milyen szép mondat volt.
0: Igen. Tudjátok, mi idegesít engem a legjobban? Jó, ez nem a legjobban, de most akkor, hogyha elő kell szednem, és rendszeresen felhúzom magam rajta. A szexi albérletkeresők. Én attól megőrülök.
1: Ez engem is úgy bosszant, tényleg. Csinos lányok posztolnak magukról a Facebookon.
2: Akkor nem bosszantaná, ha ő neki lenne lakása.
1: Sejtem, mire gondolsz, mert egyébként nekem is szokott a Facebook ilyeneket feldobálni, amikor posztol magáról a csinos 20 éves lány, hogy ilyen albérletet keres.
0: De mi ez? Tényleg? Ki posztolja magát ilyen csücsörítős kacsaság szájjal, és akkor így dől előre, és látszik a dekoltázsa, és ott ölelgeti a másik kis csajt, és kiírja, hogy albérletet keressek, nem drágán. Ki fogad be? Mi ez?
2: Hát, valahogy érvényesülni kell.
0: Hát, de és akkor kezeljük ugyanúgy a nőket, meg ne tárgyasítsunk most, könyörgöm.
1: Hát ne tárgyasítsunk.
2: Hát jó, de vannak ilyenek. Na, hát vannak ilyen nők, ezt el kell fogadni. És most ettől függetlenül még nem kell minden nőt tárgyasítani.
0: És akkor ő olcsóbban kapja meg, előbb kapja meg, jobbat kap.
2: Hát, jó van.
1: Hát igen. Így van. Így van.
0: Ez idegesítő.
1: Igen, mondjuk, figyelj, nem tudom, tehát, hogy...
2: Az, hogy téged idegesít, az azért durva, és nem, hogy engem idegesít.
0: De maga a jelenség, hogy tehát én megkattannék, hogyha a lányomat meglátnám, de mondd csak róla, ha meglátnád a lányodat egy ilyen felületen, hogy így próbál albérletet szerezni, hogy apának spóroljon.
1: Na, hát, szándékot értékelném, de hát igen, szóval nem, az a baj, tudod, most abba gondolok bele. Most elképzelem, hogy én egy csinos nő vagyok.
0: Hűha, erre sok lépés, de adunk rá időt. Igen?
1: Az effektpadra kínálkozó mondat volt, hogy kívánkozunk. Na, szóval, hogy elképzelem.
0: Na, képzeld. Megvan?
1: Kiteszek egy ilyen posztot. Ilyen albérletkeresős csoportba.
0: Addig jó, hogy csak a posztot teszed ki. Igen?
1: Mindent kiteszek. Mindent kiteszem. Szolidan, de azért kiteszem.
0: Miben vagy?
1: Hát nyilván mélyen kivágott felső. Attól függ, mit szeretnék kiemelni. Amit ki kell kiemelem. Tehát olyan csinos vagyok, úgyhogy megakad rajta a férfiaknak a szeme. És kiteszek egy ilyen posztot, hogy hát akkor albérletet keresek, itt ott, tamot, mit tudom én. És akkor elkezdenek jönni a kommentek. Na most az egyik creepy, mint a másik szerintem.
0: Yeah, igen. Nálam lakhatsz, baba.
1: Igen, na az igen. Ilyenek. Tehát, hogy igazából én azt érezném, hogy akkor önmagamat hoztam nagyon kellemetlen, meg nehéz helyzetbe, mert most válasszak egy... Az egyik creepy, mint a másik, szerintem.
0: Yeah, igen. Nálam lakhatsz, baba.
1: Igen, na az igen. Ilyenek. Tehát, hogy igazából én azt érezném, hogy akkor önmagamat hoztam nagyon kellemetlen, meg nehéz helyzetbe, mert most válasszak egy ilyen pervers,

0: csak megkeres egy hirdetés alapján?
1: Nem feltétlenül. Én nekem amúgy fontos lenne a személyiség is, meg hogy azért valamennyire megbízható legyen. Ha valami ilyen jófej dolgot ír ki, vagy ilyen poénosat, akkor egyébként előbb beszélgetnék vele, de nem biztos, hogy őt választanám attól függetlenül. De hogyha mondjuk van egy ilyen tök jó ötletes, ilyen autóhirdetéseknél szoktam még ilyet látni, ha van egy tök jó ilyen ötletes, akkor nyilván nek az én figyelmemet jobban felkelti, mint ha mondjuk nem tudom.
0: Amikor meg hát ha most van egy
1: szép fiú egy francia buldoggal, hát akkor a francia buldog miatt nyilván őt választanám.
2: De csak a kutya miatt.
0: Ne nézz így, én nem, tehát, hogy nyilván semmilyen szerepet nem játszana. Hogy...
2: Hát csak gondolkozom, hogy
0: nem 20 éves fiatal lányoknak adnék ki ingatlant csak és kizárólag.
2: Hát csak azon gondolkozom, hogy a lakás...
0: Elsősorban igen, de nem csak és kizárólag.
2: Az ingatlanod szempontjából van-e bármilyen létjogosultság a dolognak? Tehát te, mint kiadó, te, mint főbérlő, te meg tudsz-e valamit a képek alapján, amit neked fontos tudnod? Mit tudom én, de szép vékony lány, tehát hogy valószínűleg nem fogja összezsírozni a konyhádat, mert nem eszik ilyen egészségtelen dolgokat, vagy formása mellett, tehát akkor sanszos, hogy mit nem fog csinálni a lakásban, mit csinálnak a nem formás mellőek, amik a formás mellőek nem?
0: Mit?
2: Mit tudom én?
1: Szerintem ugyanazt csinálja mindent, majdnem.
0: Nem tudtam, mire gondolsz, de úgy látszik semmire. Nem, szóval, hogy semmilyen szerepet nem játszik. Nyilván ugye mi, hát a figyelemfelkeltés a célja, az a célja, hogy nyilvánvalóan ő akkor kapjon mondjuk kedvezőbb ajánlatokat.
2: Na ezt akartam, hogy szerintem ez a cél. Tehát vagy csak az, hogy figyelemfelkeltés, és hogy akkor tessen, vagy az, hogy ő olcsóbban akar megkapni valamit, mert ilyenkor oda szokott alá téve lenni, írva vagyon. Nem tudom, hogy kell ezt a mondatot
1: befejezni. Aláírásra kerül.
2: Rögzítésre kerül a tényállás fennforgása.
0: Tehát kiírják a posztban azt, hogy...
2: Hogy, mit tudom én, 180 ezerért akarok 400 négyzetméteres Dunára néző feszített víztükrő medencés ingatlant. Cserébe néha felmosok.
1: Tehát, hogy... víztükrös, ez jó.
0: De azt mesztelenül.
2: Tehát, hogy itt mindig szerintem vagy az van, hogy fel akar tűnni, vagy az, hogy jó árat akar.
1: Na jó, de most gondoljatok már bele, tényleg most megkapja ezt az árat, de mondjuk cserébe, érted, a főbérlője akar valamit. Tehát ezt nem fogja tudni kikerülni.
0: Igen, ebben ez a riasztó faktor számomra is. És egyébként várjál, mert most ejtsünk szót arról is, amikor simán csak mondjuk egyébként full normális megjelenésű egyetemista lányok mondjuk kiírják, hogy ők albérletet keresnek, és tesznek ki magukról a képet, de nem kihívót, meg kirívót, igen, hanem full normális képet. De mondjuk csinos fiatal lányok. Hát az alá is érkeznek azért olyan kommentek, csak ott nyilván ők ezeket teljes mértékben skippelik, és a normális ajánlatok közül válogatnak. De hogy szerintem egyébként az idegrendszerük elsorvad attól, hogy mennyi perverz kijent főbérlőjelölt van.
2: Uh-huh. Tessen már elcsúnyítani magát az embernek. Csúfíts el egy bibircsók valami, vagy egy...
0: Vagy tegyen föl képet anyukáról, nem... vagy mi, és hogyha neki ajánlanak jót, akkor
2: fenőben. De úgy meg nem kapsz... Beauty filter, érted. Legyen ugly filter, és csak azzal lehessen ingatlant kivenni.
1: De olyan tényleg, olyan miért nincs? Na mindegy, szóval nem, tehát az a baj, hogy akkor meg ugye nem kapnak olyan ajánlatot, érted? Tehát, hogy most, hogyha ez, akiket leírtál, mert én is láttam most pont egy ilyen hirdetést, tök jól szituált volt a csajszí, szép is volt, normálisan fel volt öltözve, basszem valami cicával volt fényképezve, vagy kutyákkal, már nem is tudom, és igazából ott viszont látod azt, hogy egy ápolt emberről van szó, tehát, hogy valószínűleg nem fogja tönkretenni a lakásodat, meg ugye magából a kiírt szövegből is el lehet indulni, tehát, hogy így muszáj felraknia magát, hogy legalább a normálisakat meg tudja fogni. Oké, hogy bevonza ezeket a fajta főbérlőket is, akik perverzek, de hogy általában a normálisak meg szeretik látni, hogy azért hogy néz ki az ember.
2: Az igazán durvák azok, akik úgy írják, hogy lakótársat keresnek, és ellenkező nem üt, mert hogy ilyenek is vannak. Uh-huh. De most az a gondolatom, hogy akkor menjünk bele ebbe, és ne a csúnyákat vegyük, hanem mondjuk az átlagosokat. Ha van egy átlagos lány, és van egy ilyen nagyon-nagyon cicababa, nagyon felpumpált, nagyon látod rajta, hogy mindenét kiteszi. Melyiknek adod ki szívesebben a lakásodat?
1: Hát én biztos, hogy az átlagos.
2: Én is az átlagosnak, csaj. Roland.
0: Hát, amelyik szimpatikusabb.
2: Mert feltételezem, hogyha másiknak adom ki, akkor ott olyan partik lesznek a lakásomban, amit én nem akarok.
0: Nem biztos.
1: Nem biztos amúgy.
0: Nem biztos. Én mindenképpen ilyenkor egyébként arra törekednék, hogy mondjuk leüljek vele személyesen beszélni.
1: Hát tehát, a szimpatikus hogy... mind a kettő, akkor igen, akkor mind a kettővel beszélek, és akkor utána meglátod, hogy...
0: Amelyik megbízhatóbbnak tűnik. Tehát amit Andi mondott, szerintem is ez a kulcs. Külön

0: pontosan egy albérletnél. Tehát egy ingatlant azért kiadsz, még akkor is, hogyha tényleg rendesen mondjuk szerződéssel, mert ugye úgy illik, meg úgy kell, meg azzal azért véded is magadat főbérlőként szerintem, de hogy hallok azért olyan sztorikat, hogy baromi nehéz a balhés, meg nem fizető albérlőket kirakni. Tehát innentől kezdve nagyon fontos az, hogy tényleg megbízható legyen.
1: És akkor van pénze szilikonra, akkor egészen biztos lesz pénz albérletre is.
0: Nem egy rossz gondolat.
2: Hát, és hogyha azt a szilikont mondjuk más vette neki?
0: Akkor ő fizetve az albérletét is.
1: Tele van piercingekkel, akkor beraksz egy erős mágnest a Spice-ba. És akkor azzal is ott lehet tartani.
0: Ez jó?
1: Ez jó. Vannak, számít-e, hogy a te lakásodban hogy néz ki az a valaki, aki ott benne van? Mert ugye eddig az volt, hogy az albérletről raktál föl fényképet, ami előnyös volt. Számít-e az, hogy a lakod jól nézzen ki a lakásodban?
2: Miért számít? Nem tudom.
1: Mint ahogy a szomszédok majd megszólják, vagy nem tudom.
0: Hát az nem, ez abszolút nem számít.
1: Teljesen mindegy?
2: Nem, hát az a lényeg, hogy tényleg normálisan viselkedjen, normális értékrendje legyen, tehát hogy ne az legyen, hogy amit előbb is mondtál, hogy olyan bulikat rendez, hogy aztán meg engem hívogatnak a szomszédok, hogy kit hoztam oda.
1: Hát csak mert nekem olyan ismerősöm is van, aki a GPS hangját direkt nem állította férfiként nőre, mert hogy nem akart olyan helyzetbe kerülni, hogy valaki meghallja, akár a telefon túloldalán. Vagy valahonnan, hogy egy nő beszél az ő autójában.
0: Atyaik.
1: Tehát, hogy akkor így...
2: Hát ez már párkapcsolati probléma.
1: Ez a durva?
0: Az komoly probléma, igen.
2: Ez
0: igen.
2: Azért
1: írok a haveromnak.
2: Egy új szint.
0: Nekem például Dóra, azt hiszem, úgy hívják a GPS hangomat.
1: Szia,
0: Dóra mondja, hogy merre menjek.
1: Elvihetlek? Egy körre?
0: Igen, és én hallgatok Dórára.
1: Jó, de tényleg egyébként a Péter is ezt írja, és ez tök érdekes, hogy mióta lett az divat, hogy már nem az albérlet hirdetések jönnek, hanem azok hirdetnek, akik bérelni akarnak.
2: Mert nehéz szerintem jó albérletet is találni egyrészt. Másrészt így, hogyha olyan van, akkor egy szöveggel például kikerüli azokat, amiket mondjuk nem tüntetnek föl egy albérlet esetében, mert ugye most, vagy például azt látni, hogy mondjuk ha kutyásként keresel albérletet, akkor nagyon-nagyon nehéz, mert nagyon sok albérletnél ott van, hogy a kutya meg a gyerek is, tehát többnél találkoztam már, hogy a gyerek is ki van zárva, és ugye nehéz, és hogyha esetleg raknak föl egy ilyen képet, fölrakják a magát a kutyust is, és leírják, hogy amúgy egy jól szocializált, ebről van szó, stb. Akkor lehet, hogy vonzóbbak ilyen szempontból, és lehet, hogy olyan lakást is mondjuk megkapnak, ami mondjuk alapjáraton oda volt írva, hogy akkor kutya ne, de mondjuk szimpatikus volt neki az ember, és akkor ad neki egy esélyt.
1: Most tudod ki az, akit kiraknak kvázi az albérletéből, mert sokat gyere, és nagyon zavarja, és sokat nyilatkozik róla?
0: Ó, várjál, van ilyen celebünk pedig.
1: Van egy.
0: Igen.
3: A csodába.
1: Fodor Zsóka, na hogy fotózza magát, és miben, hogy nagyobb eséllyel?
0: Hát nem tudom, egy
2: tényleg, tényleg.
0: Egy biztos, hogy olyan helyre menjen, ahol az, tehát a lépcső az, arra oda kell figyelni, ne legyen veszélyes. Papírgalacsinak ne legyenek.
2: Csak földszintes.
1: Sokkal relevánsabb info lenne annál, hogy hogyan csücsörít az én albérlőm, hogy mondjuk fotózza be egy heti szemetét. És akkor tudom, hogy milyen ember.
0: Na, az nem? Mindenképpen. Gyerekek, én közben elkezdtem nézni, és egyébként vannak ilyen pozitív példák.
1: Eddig nem volt kiadószobád, de most már lesz.
0: Hirtelen felszabadult a nappalink.
2: Vagy a garázsból kialakít a szél.
1: Csak a feleségeddel kell leboxolnod.
0: A két gyerek összeköltözik egy szobába.
1: És akkor itt jegyezném meg, hogy a második Fight Night-on ott lesz egy férfeleség összecsapás a végén a programnak.
0: Az lesz az extra.
1: És én a feleségre fogadnék.
0: A tortán, igen. Nem, szóval itt látok például egyetemista lányok alapvetően, és keresnek albérletet, csinosak, de ezek normális képek. Kettő ilyen jött most velem szembe, gyorsan rákerestem. Ugye? Tehát ezek női szemmel is csinos fiatal lányok, de nem kihívó. Tehát, hogy az arcuk van, mosolyognak. Ez van így lefotózva, és itt például nincs is olyan komment. Tehát itt például csak normális kommenteket találtam. Tehát úgy látszik, hogy azért, hogyha mértéktartó képet teszel fel, és nem egy ilyen, olyat most nem találtam, ahol ilyen nagyon mutatja magát a kislány, nagylány, akkor azért kevesebb perverz állat talál.
1: Na jó, utolsó kérdés. Láttatok férfit? Így keresni?
0: Igen.
2: Láttam, persze.
0: Igen, én is. Uh-huh.
1: És milyen
2: többször
1: volt?
2: Is.
1: Ő is ilyen izé volt?
0: Jó, kis gyereket láttam.
1: Nem egy Hurka Gyurka, hanem egy Pampert Gabó.
0: Nem, jó kiállású,
2: de ilyen normális kinézetű.
1: És ugyanígy meghirdette magát, hogy hello, itt vagyok?
0: Hello, keresem az albérletet.
2: Igen, leírta, hogy hány éves, hol dolgozik.
1: Főzök, mosok, rántok.
0: Rántok?
2: Mit?
0: Kirántok? Bármit.
2: Mit
1: rántok? Magyarok, bármit kirántok.
0: Szóval, na, tényleg, igen, bosszantó lehet, de ne toljuk túl, hanem tényleg próbáljunk csak simán szimpátiát kelteni.
3: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk...

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103 ezer forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
2: 17 év házasság. Egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
3: Mindent felforgat.
2: A feleség 40-nél kezdődik.
3: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
2: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Tímea és Faragó András.
3: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
2: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

0: az év. 8 óra múlt 40 perccel, Buenos Morgan mindenkinek, játszunk már, emlékeztek, Pratisak Monika.
1: Zseniális volt, igen, imádtam. Ja, na tényleg, játszunk már, mégpedig páros belépőért, második tatavány a Fight Night küzdősport gála, szombaton a Földi Imre sportcsarnokban nagyon jó K1 meccsek lesznek, ha szeretnétek ott lenni, akkor nincs más dolgotok, csak megfejteni, hogy melyik közismert sláger refrényét játsszuk le visszafelé.
0: Jó, indítom. Most.

0: Egy ilyen zenei örvény, nem?
1: Elvisz. Kicsit, ilyen megfejthetetlen nyelv, igen. Na, de szerintem könnyen fel lehetett ismerni. Legalább a dal címét, hogyha megfejtettétek, akkor azt küldjétek el a saját nevetekkel együtt. SMS és Viber számunk 0620 978 978-os.
0: A mai napon pedig eléggé így a gyerek témára, meg a gyerekkorra fókuszálunk, úgyhogy ezen a vonaton utazunk most tovább, mert hogy 14 pontban reformálná meg az alsós oktatást a minisztérium. Nagyon fontos, hogy ezek még csak javaslatok, tehát hogy ezeket nem vezették be országosan, hanem ajánlásként jelentek meg. De van köztük néhány, amiről érdemes egy kicsit beszélgetni, meg kíváncsi volnék arra is, hogy a hallgatóink mit gondolnak. Te mit változtatnál, hogyha valamit változtathatnál az alsós oktatási rendszerben? Például, ami rögtön szembe ötlő, és akkor szerintem kezdjünk rögtön ezzel a ponttal, nyilván nem szakemberként, csak olyanként, akik átverekedték magukat ezen az oktatási rendszeren, hogy az órák azok ne 45 percesek legyenek, hanem 35 percesek. Amúgy ahhoz képest, hogy előtte az óviban játékmulatság volt minden, ahhoz képest ez is sok, hogy akkor most le kell ülni és koncentrálni kell, de szerintem abban lehet valami, hogy a 45 perc egy picit túlzás.
1: Igen, viszont a 35 percben meg relatíve kevés dolog fér bele.
0: Tehát, hogyha már legyen 30 vagy 20, mint egy sitcom, nem?
1: Hogyne, persze. Tehát megterveznél egy tanórát, hogy föl legyen építve, akkor azért a 35 perc az nem sokám. Tehát abban nehezen fér úgy bele, mondjuk úgy, hogy egy új tananyagot átveszel, mondjuk az elméletet is, és mondjuk még elkezdesz hozzá gyakorolni is. Tehát a 35 perc az ilyen szempontból rövid, az tényleg olyan szempontból egy klassz dolog, hogy azért a 45 perc, hogy lekössél egy kisgyereket, hogy tényleg egy helyben üljön, de ugye ez például az iskolai érettségnek egy fontos feltétele. Én itt emlegettem, Andi, hogy te ugye az iskolai érettségi vizsgálatról forgattál tévésként, és ugye tananyag vagy. Ilyen szempontból, azt tudom jól, a Széchenyi
0: Egyetemen. Hány perces az anyag?
2: Fogalmam sincs.
1: Az egy rövid híradós anyag, egy ilyen 2-3 perces egyébként.
0: Na, annyi alatt át lehetett adni a tudást, nem?
2: Nem, csináltunk belőle hosszabb anyagot is, jóval hosszabb anyagot is. Én úgy emlékszem, hogy ment az magazin műsorban is. Szóval van azért egy hosszabb.
0: Jó, tehát van az unalmas verzió, meg van a tömör.
2: Hát, nem már akinek unalmas, mert egyébként meg hasznos információkat mondtak el.
1: Igen, pár éves titeket is érint.
0: Jó, oké, ha oda jutunk, de itt annyi
2: majd
0: szempont...
2: Majd kérdele az egyetemtől, nézd meg.
0: Annyi szempont bejön a pakliba, tehát hogy ma már elvileg sokkal nehezebb lekötni egy fiatalnak a koncentrációját, ez is ott van. Ugyanakkor viszont azt is lehet mondani, és a nagyöregek meg mindezzel érvelnek, hogy jó, de hát meg kell tanulni a fegyelmet, meg a figyelmet, meg a türelmet, meg az alázatot, és hát tudjon már az a gyerek 45 percet ülni.
2: Én nem tudom, én inkább korosztályhoz kötném ezt. Tehát, hogy nem mindenkinek, hanem ugye az első pár osztálytól azért maradhat ez a 35, és akkor a följebb meg már a 45, tehát, hogy így...
1: Első-második, mondjuk úgy.
2: Igen, mert még talán első-második osztályban azért sok az a 45 perc, szerintem is, de hogy később már azért tényleg, amit te is mondtál, egy fölépíteni egy órát azért nem egyszerű.
1: Én csak elsőben hoznám be egyébként a 35 percet. Én azt gondolom, hogy utána már kell a 45 perc, pláne hogyha figyelembe veszitek, hogy milyenek a tanmenetek. Tehát, hogy mennyi tananyagon kell átrágniuk magukat a gyerekeknek, és sokszor így sem jutnak el egyébként a tananyagnak a végére.
0: Jó, az meg a másik baromság, hogy ezt kényszerítik, hogy mit meg hogyan. Tehát, hogy szerintem azért itt sokkal jobban lehetne hagyatkozni a tanárnak a tapasztalataira. Én azt gondolom. Tehát a anyósom tanítónő, és igazából egy csomó olyan fölösleges körről mesélt már, ami benne van a tanmenetben, hogy azt úgy kell, meg muszáj, de ki lehetne hagyni, és ugyanott vagy beljebb lennél, hogyha nem kellene megfutni ezeket a pluszköröket.
1: Hát igen, de ugye ilyen szempontból azért relatíve kötött a tanároknak, meg a tanítóknak a keze, hiszen ugye a tananyaghoz tartanod kell magad. Tehát innentől kezdve azt még 35 perces tanórákba bele sűríteni, hát figyelj, az a baj, hogy akkor sokkal több hárulna például otthonra.
2: Igen.
1: Na de rengeteg olyan hely van, rengeteg olyan szülő van, akinek vagy ideje, vagy energiája, vagy tudása sincs arra, hogy megfelelően segítse a gyerekét.
0: Hát tessék, akkor mondok valamit. Szerinted melyik a jobb módszer? Megtanulni először elszámolni 100-ig, ismerni a számokat, és aztán megtanulni összeadni, kivonni, meg ilyenek, vagy megtanulni számolni és a számokat mondjuk 10-ig, aztán a 10-en belüli számokkal összeadogatni, aztán megtanulni 20-ig, aztán 30-ig, és akkor ahogy haladsz előre, úgy megtanulni az összeadogatásokat.
1: De ennek kidolgozott metodikája
0: melyik
1: van egyébként, kidolgozott módszertana van.
0: De
1: Ádi, hadd fejezem meg, kidolgozott módszertana van, és nyilván megtanulsz először egy-egyűekkel összeadni, utána tanulod a 10-es átlépést, és utána tanulod a 20-as átlépést.
0: Na jó, de hogyha összeadsz két egy-egyűt, az jó eséllyel már 10-es fölött van?
1: Na jó, de azt, tehát azt külön kell megtanítani a gyerekeknek, tudod?
0: És akkor mert ott a gyerek hozzáadná a 7-et a 8-hoz, és mondod, nem!
1: Tehát nem az van, hogy először megtanulod a számokat 100-ig, és akkor 100-ig összeadtok. Tehát nem így működik, mert a gyereknek a mert a gyereknek a gondolkodása nem így működik, mert először az ujját hívja segítségül, és azokkal ad össze, tudod? És azokon
0: nekem
1: számol, és... Persze,
2: a lábujjal itt
1: fogja számolgatni, hogy ne. Nem, tehát, hogy először, és pontosan ezért van az, ez egy kidolgozott és jól működő módszertan, hogy először 10-ig, utána 20-ig, és akkor először
0: jó,
1: a sülőszadás.
0: Jó, de tudod, hogy 10 éve még úgy volt, hogy először 100-ig, és aztán a többit. Tehát, hogy ez egy újítás.
1: Na jó, de...
0: És működött, és én is megtanultam, mi úgy tanultuk, és megtanultam.
1: Bevallom, én erre már nem emlékszem, viszont azt tudom, hogy így sokkal logikusabb. Hogy a tízes átlépést, először megtanulod az egyenlő számokat,
0: szerintem meg mind
1: a kettőt, tízes átlépéssel
0: tanulsz meg. Szerintem nem logikusabb, szerintem ez is tud lenni logikus, meg az is. Tehát, hogy igazából én tökre rábíznám a tanára, hogy amelyiket ő jobbnak tartja, azt használja.
1: Nézd, nyilván lehet szabad kezet adni valamilyen szinten a tanároknak, meg nyilván csak azért nem véletlenül vannak ezek a módszertanok kidolgozva.
0: És hogyha van egy ács gyerek, akinek mondjuk 8 ujja van, az akkor hátrányban van, hogy... Jó, de akkor lépjünk tovább. Kevesebb házi feladat. De
1: egyik ujját veszi háromszor.
0: Kevesebb házi feladat. Első osztályban lehetőleg ne legyen kötelező írásbeli házi, hétvégére és szünetre pedig csak kivételes esetben adjanak feladatot. Hát ez gyerekként imádtam volna.
1: Szerintem egyébként ez sok helyen így van. Tehát, hogy én azért ezt tapasztaltam például a saját gyerekeimnél, hogy én első-második osztályban nem nagyon adtak hétvégére házit.
0: Tényleg, hát mindig
2: ott adtak. Nem is nagyon.
0: Még hogyha rosszul olvastam, akkor kaptam büntető olvasmány nyára, azt húztam le WC-ben. Az volt a bogáncs. Sírás is volt belőle.
1: De akkor nagyobb voltál már, nem?
0: Hát egy kicsit, ja, de igen, de hogy a, mi mindig megkaptuk a házikat.
1: Később nagyobbként már igen, de elsőben, másodikban ott azért úgy szerintem ritkább az, hogy mondjuk hétvégére házi feladatot adjanak.
2: Szerintem... Maximum ilyen gyakorlást adnak szerintem, hogyha valamelyik gyerek esetleg nem...
0: Ezzel tökre egyetértek amúgy, amivel nem értek egyet, és egyébként már be van vezetve, tehát ez nem javaslat, hanem az már így van, hogy az elsősök nem kapnak jegyet. Az engem zavar.
2: De ez szerintem régen is így volt, nem? Ez egy értékelés volt.
1: Ez pár éve van, tehát hogy ez jó pár éve most már, tehát, de igen, most már nincs osztályzás.
0: Engem ez zavar.
2: Én szöveges értékelés. Én szerintem a mi
0: időnkben
2: se volt
0: osztályzás. Én kaptam
2: volt,
0: egyet, de
2: volt.
0: Csak titkolták a szüleid, mert nem akartak letörni már ott az elején.
2: Én nem emlékszem.
1: Andika megbukott
2: járvénk volt. Vagy az öcsémre, nem tudom. Én nem emlékszem.
1: Nem, tényleg az van, hogy szöveges értékelés van, de én erről hallottam sok olyan visszajelzést, hogy hát azért szülőknek a gondolkodásmódját azt nehéz átállítani, és nagyon sokszor kérdezték a pedagógust, hogy oké, de ez hányas?
2: Ja, na, igen.
1: Be vagy állva erre, érted? Ez... Tehát, hogy ebbe szocializálódtál, nem tud átállni az agyad.
2: Hát meg tudod, hogyha mondjuk ötös a gyerek, akkor tudsz vele, érted, dicsekedni. Jaj, hogyha ez... mondjuk csak hármas tér az az értékelés, akkor már nem biztos, hogy dicsekszel vele.
0: Értem el, hogy gőzgép, de mi hajtsa? Ja. Igen, az a szülei gondolkodás. Amivel viszont nagyon egyet tudok érteni, hosszabb mozgásos szünetek és nyugodtabb ebédidő. Tehát ez szerintem tök jó, és a mozgást azt egyrészt teret kell neki biztosítani, másrészt viszont amivel meg már nem értek egyet, de ez később jön, hogy minden nap kötelező tesi óra, tehát engem kinyírt volna, de az, hogy mondjuk alsóban lehessen mozogni, fogocskázni, nem tudom én mi, ott a túlmozgásos gyerekek egy kicsit kiadhassák a dolgokat, az szerintem tök klassz.
1: Az klassz dolog, szerintem a mindennapos testnevelés is jó dolog, ha megvan hozzá az infrastruktúra, csak valljuk be, hogy az sok helyen egyébként nincs meg. Tehát igen. Az, hogy mondjuk kiviszik őket az udvarra, az nem testnevelés óra. De nem tudnak adott esetben más csinálni, mert mondjuk van egy kis tornaterem, tudod, tehát, hogy oda meg nem tudsz egyszerre még két osztályt se bevinni, tehát, hogy nincs meg hozzá a megfelelő intézményi háttér. Innentől kezdve meg van lőve az iskola vezetés, meg vannak lőve a pedagógusok is. De az, hogy egyébként minden nap mozogjanak a gyerekek, tényleg, hogy fogócskázzanak bármi, az viszont különösen kiskorban nagyon-nagyon fontos. Pláne, hogy azért látjuk, és ugye ez ma már egy szóba került, ahogy beszélgettünk, hogy a mai gyerekek kevesebbet mozognak, mint mondjuk mi régen.
0: Tényleg minden tiszteletem a pedagógusoké. Tehát, hogy képzeld el azt, hogy benne vagy egy szakmában, régóta űzöd, azért volt megvetettebb időszakod, volt olyan is, amikor jobb helyzetben voltál, most talán próbálj jó irányba kanyarodni a dolog, és ez klassz, de hogy benne vagy ebben a pozícióban, és akkor mindenki jön, köztük én is mondjuk, és akkor így mondja a gondolatokat, meg kapsz egy ilyen 14 pontból álló rendszert, hogy több élmény alapú tanulás kéne. Persze, hogy több kéne, nyilván ő is akarná, csak érted? osztálykirándulás, múzeumlátogatás, természetjárás.
2: Hát igen, csak ehhez kell ugye egy megfelelő háttér is, ahogy Roland is mondta.
0: Igen, 4 vagy 5 órád, akkor mindent megszervezni, mindent kitalálni, tehát hogy nyilván a pedagógus próbálja a legtöbbet belerakni, a legjobban megcsinálni, és induljunk ki ebből a jófajta pedagógusból, aki tényleg nagybetűs pedagógus. De hogy kapsz egy ilyen paklit, hogy na, akkor hónaptól több élmény alapú tanulás kell.
1: Igen, meg ugye az is például, hogy rugalmasabb iskolakezdés, mesehallgatás, közös olvasás, mondjuk meseolvasás. A meseolvasás a gyerekeknek az nagyon-nagyon fontos. Na de, ez nem csak és kizárólag a pedagógus felelőssége, könyörgöm. Tehát, hogy otthon is olvassunk a gyereknek, az egyébként rengeteget ad. Ennek javaslom minden olyan gyakorló szülőnek, aki mondjuk még nem olvas rendszeresen mesét a gyereknek, hogy picit nézzen utána, hogy nagyon sok klassz fejlesztő hatása van például a meséknek. Úgyhogy mindenféleképpen olvassunk a gyerekeknek.
2: Hát igen, de hogyha mondjuk a gyereket nem tudod lekötni vele, akkor nem tudsz mit csinálni, tehát hogy elkezdheted, és nekem is van olyan ismerősöm, aki olvasott rendszeresen a gyereknek, és egyszerűen nem kötötte le.
0: Na, úgy kell mesélni. Be kell hozni olyan karaktereket.
2: Na, a dinoszaurusznak kell, hogy legyen gépfegyvere.
0: Persze! Figyelj, szerintem ez nagyon mély kút, és itt tényleg a tök jó, hogy ez a szándék. Tehát nekem maga a szándék ebben nagyon-nagyon tetszik. Nézem itt a reakciókat is. Igen, van, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy magántanár volt, aki az anyagot át tudta adni 2 perc alatt is, hogy emiatt lehetne rövidebb az óra. Igen, de tök más, hogyha koncentráltan egy valakivel tudsz időt.
2: Igen, mint hogyha egy csoporttal, tehát hogy ott mindenkivel igen, meg kell értetni a feladatot.
0: Akkor itt van Móni, hogy az óvoda utolsó éve, vagy az iskola első éve szóljon az átállásról, ez egyébként tök jó. Ő azt is felvetette, hogy mondjuk az óvinak a végét beszigorítani, tehát ott már nem hagyni őket aludni. De amúgy, örültem volna.
1: Amúgy várjál, mert az óvod, tehát hogy azért vannak olyan foglalkozások az óvodákban, nagy csoportban, ahol már próbálják felkészíteni a gyerekeket az első osztályra. Tehát ez azért megvan, és ez egy klassz dolog, és szerintem is csak így lehet, mert különben egy nagyon-nagyon hirtelen váltás lenne.
0: Igen. Amúgy szerintem ki kéne már osztani egy-két intőt az óviban. Szokják azok a gyerekek, szokják a rendet. Jó, egy dolog.
2: Ezt egyébként így lenne jó összehozni, ha ez minden óvodában így működne, hogy már egy kicsit felkészíteni a nagy csoportosokat az iskolára, és akkor inkább onnan kezdeni a dolgokat, és akkor úgy haladni az iskola felé. Igen. És akkor tényleg az lenne, hogy akkor mit tudom én, nekik 35 perces lenne még az első évben a tanóra, és akkor utána meg akkor tényleg már ugye bele lehet rázódni ebben a 45 perces.
1: És akkor arról még itt nem is beszéltünk, de az már megint csak egy, most már nem fér bele, mert óra vége van. Tehát amellett, hogy ugye nyilván más egy magántanárként tartani egy órát egy-két-három gyereknek, mint mondjuk 30-nak, és akkor ott tényleg azt még szóba se hoztuk, hogy rengeteg viselkedési, meg tanulási nehézséggel küzdő gyerek van, amíg régen volt 1-2-3 egy osztályban, addig manapság nagyon sok ilyen sztorit hallok, hogy van 4-5-6-7-8, tényleg 30 gyerek között, azért ez külön kihívás, hogy őket is kezeld, ugye 30 gyerek között, vagy 21 néhány gyerek között, ugye mindenki más szociális háttérrel érkezik, mindenki más tudás szinten áll, tehát hogy ezt összehangolni azért az egy nagyon-nagyon komoly kihívás, úgyhogy én is csatlakoznék ahhoz, amit Ádi mondott, hogy maximális respekt minden pedagógusnak.
0: És akkor itt van az, hogy fejlesztő értékelés kéne, visszajelzés, inkább a fejlődés segítse. Szerintem a szándék nagyon jó ebben az egészben. Jó, egy záró gondolatot mindenkitől akkor, hogyha egy dolgot lehetne megváltoztatni, akkor neked mi az az egy dolgod, amit megváltoztatnál? Én nekem itt ezekből a legjobban azt tetszett, hogy a házi feladattal semmi bajom nincsen. De az például, hogy a szünetre nem házi feladatot osztani, az nekem kifejezetten tetszik, és visszaemlékezve az ilyen kínjaimra, én azt választanám.
2: Igen. Ezzel én is egyetértek. Igen.
1: Andi, valami még pluszban?
0: A 45 perc oké, csak úgy kell kitölteni, hogy kicsit mozogjanak benne.
2: Én ezt az élmény alapút amúgy támogatnám.
0: Aha, hogyha meg tudnák csinálni.
2: Meg tudnák csinálni.
1: Roland? Én nekem meg ez a mesehallgatás, meg meseolvasás, nekem ez a kifejezetten szimpatikus, és akkor zárásként csak, hogy azért ne ennyire nagyon komolyan, akkor a...
0: Több fiatal tanítónőt beengedni a suliba?
1: nem? Kristóf üzenetét gondoltam így zárásként, hogy azért nyilván egy poénnal üssük le a végét. Kristóf szerint 3 típus van, aki tud rendesen számolni suli végén, és aki nem.
0: És én mind a 4-et ismerem.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes, a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó program. Mesterséges intelligenciával működő kamerákkal figyelik az erdőtüzeket Horvátországban. Ismét lesz Bánhidai limonádé és kertmozi program Tatabányán. Jönnek a részletek a mikrofon mögött Hittaller Andrea. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte az egészségügyi miniszter hétfőn a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, 2027 elején egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését, ezzel párhuzamosan új intézményirányítási és úgynevezett clinical governance rendszer kialakításán is dolgoznak. Az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozásának felülvizsgálata is folyamatban van, ennek során egyebek mellett a vezénylésre, a munka- és pihenőidőre, valamint az ügyeletre vonatkozó szabályokat vizsgálják felül. 50 új mesterséges intelligenciával működő kamerával bővítették Horvátországban az erdő és bozott tüzek korai észlelését szolgáló videó megfigyelő rendszert, jelentette be hétfőn a környezetvédelmi és a zöld átmenetért felelős minisztérium. A rendszer automatikusan érzékeli a füstöt és a lángokat, éjjel-nappal működik és meteorológiai adatokat is használ. Segítségével a tüzek korábban észlelhetők, pontosabban követhető a terjedésük és gyorsabban megkezdődhet a tűzoltók beavatkozása. A kamerák képei és adatai valamennyi megyei tűzoltósági irányítóközpont számára elérhetők. A minisztérium szerint a fejlesztésre azért is szükség van, mert az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribb és súlyosabb tüzek veszélyeztetik a lakosságot, az ingatlanokat, az erdőket és a védett természeti területeket. Augusztus 28-án lesz az újabb Bánhidai limonádé és kertmozi program Tatabányán a Puskinnál. 18 órától zenél a Drunk Genders, Sáradi Tamás és Szilágyi Gábor, 20 óra 30 perctől pedig a Láng Szív, Vadon és Szabadon című 2023-as német családi kalandfilmet lehet megnézni. A program ingyenes. Közösségi futóversennyel, kerékpáros és túranappal várják az érdeklődőket az esztergomi Hellyiser József Városi Könyvtár és a Dorogi Gáti Zoltán Városi Könyvtár közös rendezvényén augusztus 29-én reggel 7 óra 45-től. A nagy sikerű könyvtártól könyvtárig program során a résztvevők a két könyvtár közötti mintegy 15 kilométeres távot többféle módon teljesíthetik, futva, kerékpárral, túrázva vagy akár sétálva. Az útvonal Esztergom felől Dorog irányába és fordítva is teljesíthető. A szervezők 4 friss időponttal, játékos feladatokkal és közösségi programokkal készülnek. Részleteket a visitesztergom.hu oldalon találnak.
0: Időjárás.
1: Ma sokszor lesz borult, erősen felhős az ég, de a nap is többször előbukkanhat majd. Csapadékra is számítani kell, főként a délutáni órákban. A szél élénk lesz, 25 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Termék megjelenítést tartalmaz, és

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: Johnnal Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9.04. Jó reggelt, Roland! Jó reggelt, hallgató!
3: Úgy látszik, hogy már megvan az indoka annak, jó reggelt, szevasztok, hogy miért is van ott az a bizonyos torlódás az M1-esen Bicske magasságában. Kaptunk ugyanis egy olyan infót.
2: Na, végre valami, ami az M1-esen okot ad arra, hogy torlódjon?
3: Igen, képzeld el, mert hogy a főváros felé vezető oldalon, a Bicske és a Herceghalom közötti szakaszon, konkrétan a 35-ös kilométernél, a terelésben, az átterelt sávban egy műszaki hibás busz vesztegel.
2: Au.
3: Az meg nem nagyon szokott így jót jelenteni, úgyhogy emiatt van a torlódás. Aki teheti, tehát inkább ott Bicske térségében kerülje az M1-est.
2: Aki teheti, szerelje meg. 22 fok van, a mai napon 29 lesz, eső esélye még a levegőben, bár szerintem egyébként most már marad ez a felhős napsütéses idő, a héten még lesz ennél melegebb is, péntek a csúcsnapunk 33 fokkal.
3: Amúgy is a péntek az mindig egy ilyen csúcsnap, nem? Tehát, hogy úgy már érzed, hogy akkor mindjárt itt a hétvége, az egész hétvége előtted van, a munka az talán már egy fokkal lazább, szóval ott azért azt úgy lehet élvezni. Én alapvetően szerintem a péntekeket úgy szeretni szoktam, még régen is. Mondjuk amikor sulis voltam, akkor ja, hát azért elmenni suliba, meg hát nyilván elmenni dolgozni, tehát az is még egy kihívás, de akkor már tényleg érzed a hétvégét.
2: Most azon gondolkozom, hogy át tudok-e olyan módon kötni, hogy tetszebbé a péntekedet, de nem igazán, mert ez szombat. Mindegy, azért szép lesz. A szép szombati pénteket mindenkinek augusztus 29-én, mert akkor lesz a második Tatabánya Fight Night. Még egyszer, szombaton 29, jó? Tehát nem akartam senkit megkavarni, pedig ügyesen csináltam. Földi Imre sportcsarnokban lesz ez, és van még 4 adag páros jegyünk. Minden nap valaki kap 2-t, és ma is lehet kapni. Na, ennél bonyolultabban el lehet ezt mondani szerinted?
3: 4 adag, tehát ma is nyerhettek páros jegyet szombatra.
2: De ezt nem mondhatod, hogy 4 darab páros jegyünk.
3: Ja, hát van 4x2 jegyünk.
2: Így van, tehát ma is van 2 jegyünk.
3: Így. Na, a lényeg az, hogy fejtsétek meg, melyik közismert slágernek a refrénjét játsszuk le visszafelé most.
2: Amúgy ez nem baj, hogyha pénteken oda mennek, max várnak, nem?

0: Ez volt az. Szerintem könnyű.
1: 978-978-5. Ide írd meg a megfejtést, meg a nevet. Csak Andi lenyűgözött, behozott egy mandarint a stúdióba, de hogy egy tányérral, egy darab mandarint. Te hoznál egy mandarinhoz tányért?
0: Milyen rendszerető?
1: Milyen rendes vagy. Lány? Nem? Ugye? Így adnál neki albérletet. Nem látnád, hogy beül egy mandarinnal, meg egy tányérral?
0: Akkor igen, mindenképpen.
1: Csak azt el is kell mosogatni. Tudja, hogy már én azt csinálnám, hogy már a konyhában megpucolnám, hogy ne kelljen vele szívni, és akkor se tányért nem használnék, se a szemét nem gyűlemlene fel.
0: De látod, ő szépen behozza, megeszi, szerintem utána ki is fogja vinni a tányért, és el is fogja mosni.
1: De kinek van erre ideje?
0: Hát Andinak.
1: Ja, jó. Okay. Na mindegy, jó, de a tányér, hát alapból úgy működik nálunk a tányér felhasználás, hogyha rajtam múlik, hogy egy tányér az 3-4-szer is jó, sőt, leveses tányérból simán megeszem a másodikat.
0: Jó, hát igen, azért valljuk be, hogy mi pasik tudunk ilyet csinálni, sőt, tehát képzeld el, nekem volt egy haverom még annó, fősulin, szevasz Ábel, aki konkrétan tudott élni úgy, szerintem egy éven keresztül, hogy használt egy evőeszközt, mármint, hogy volt egy kés, aha, egy villa, egy kanál.
1: Eddig lenyalta?
0: Tehát azt elmosta, ja, jó, nyilván. Aha. De az ugye elég volt neki, egy tányér, meg egy bögre.
1: Az élet császára.
0: Az abszolút, és vicces volt már, hogyha így átmentél hozzá, és megkínált mindegy, mivel, hogy most üdítővel, sörrel, vízzel, mindegy, azt bögréből tudtad inni.
1: Tehát, de ha az övéből akartál,
0: igen.
1: Tehát akkor egyszerre nem tudtatok inni.
0: Ja, nem.
1: Imádom, jó feje. És ma ez változott?
0: Remélem. Már egy pár éve nem beszéltünk, de bízom benne. Hát most már van neki stabil asszonya, úgyhogy...
1: Tehát akkor két bögre.
0: Már meg van nevelve.
1: Ott már két bögre van.
0: Az biztos.
1: Én egy időben gondolkoztam frankon a papírtányér készleten, mert akkor soha nem kell mosogatni. Papírtányér, műanyag villa, azt teszel.
0: Figyelj, szerintem biztos, hogy van olyan aglegény, aki így nyomja. Csak azért, ha fölviszel egy nőt, akkor az úgy mégiscsak, tehát hogy most érted...
1: Hát akkor kell egy csajozós tányér.
0: De ja, de az csak a randira,
1: csak a randira bedobod a tányért, és akkor a lány el is mossa, remélhetőleg.
0: Ja, ez a teszt,
1: van
0: ugye?
1: Van benne anyai ösztön, nem?
0: Ez a beugró?
1: Ez szerintem ez a minimum, igen. Jó. Én már itt a fecó. Hello.
0: Jó, én adom.
1: Beszélgetünk a fecóval?
0: Hát adásban nem.
1: Nem mered bevállalni, mi?
0: Azért mindennek van határa.
1: Kedves jó barátunk, aki mindig segít nekünk, hogyha ki kell települnünk. De most nem települünk, most az van, hogy ebben az órában van még ez a játékunk, meg Andit várjuk majd a naphíre rovattal, és közben játsszuk a jó zenéket.
0: Így is van, úgyhogy hamarosan akkor a naphírével folytatjuk, közben pedig folyamatosan jöhetnek a megfejtések. Most újra nem fogjuk már megmutatni, ez volt az utolsó alkalom, hogy lejátszottuk a mai feladvány, de szerintem könnyű, aki hallotta, tuti tudja, melyik sláger. Írjátok meg 0620-978-978-5.
2: Egy műsor, ami olyan, mint egy idegesítő szomszéd. Buenos días!

0: Jonas Morgan, 9 óra 19 perc, és a nap híre. A Roland ül átlósan velem szemben, pont velem szemben, meg az Andi, és egy mobiltelefon a kezében.
1: Így van. És végre szólt egy jó dal is, ami hallod? Nekem is tetszik.
0: Ez egyébként milyen kemény, ami itt most nálunk megy, ez a Stray Kids vonal, ez a This and That volt egyébként, ami szólt, és én azt éreztem, hogy így pesgek.
2: Beindítanak a koreai fiúk téged is?
0: Nagyon régen pezsegtem is.
2: Hello Petra, szerintem el kell beszélgetned az uraddal.
0: Ja, ezek fiúk itt a képen? Láttam, Andi, a...
2: Ne legyél válogatós, mindjárt 40 vagy.
0: Nem BKV, de mindig arról jut eszembe...
2: BTS.
0: BTS.
1: Ja, az. BTS.
0: Igen.
2: Sejtettem, látod?
0: Már az agyamon vagy. Hogy láttam, hogy most Oreót reklámoznak, azt
1: igen,
0: láttad?
1: Igen.
0: És nagyon fogják az Oreót megízni, hogy most már akkor ezzel reklámozzák az ilyen márkákat is, kemény.
1: Hát elég sok márkát reklámoznak.
0: Na jó, de először mert jött velem szembe itt. Tehát, hogy Magyarországon mást is reklámoznak vele, mert ott oké?
1: Hát volt már ugye a McDonald's-szal is egy együttműködésük.
0: Itt nálunk?
1: Szóval, aha,
0: és
1: igen.
0: És most lesz... a Flóra?
1: Hát, igen.
2: Jó, hát
1: és most lesz, mert lesz megint, ha minden igaz. Azt nem tudom, hogy Magyarországra jön-e, de most már Amerikában elég nagy láz van, mert most már kijöttek a kis... figuráik.
0: Kis BTK-s figurák.
1: BTK-s.
0: Én a Flóra.
1: Hát, igen.
2: Jó, hát
1: és most lesz, mert lesz megint, ha minden igaz. Azt nem tudom, hogy Magyarországra jön-e, de most már Amerikában elég nagy láz van, mert most már kijöttek a kis figuráik.
0: Kis BTK-s figurák.
1: BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK-s. BTK

0: baj, én úgy vagyok vele, hogy az Oreo az egy rossz pilóta keksz. Tehát hát egy annyira finomabb a pilóta keksz.
1: Igen, sokkal finomabb. Én például nagyon-nagyon rá tudok függni a pilóta kekszre, úgyhogy nem is szabad ennem, mert én ezt nagyon-nagyon szeretem, nem szabad belekezdenem. Oreót néha szoktam enni, de egyébként egyetértek veled. Jó, én ezt csak igen, úgy a kíváncsiságból akarom megkóstolni, hogy milyen.
0: De jó, de jó. Na, akkor rá kell venni a BSV-t, hogy a pilóta kekszet reklámozza.
2: A BSV-t? Figyelj, szerintem a BSV srácok is azért kapnak mindenféle ilyen reklámos megjelenést. Hát ők egy kicsit ők más karakter, mint a BTS.
1: Igen, hát a Stray Kids-esek meg ugye a Pepperót reklámozták, ez a pálcika, ami ugye csokival van, meg van ilyen nem
2: tudom. Hú, az nagyon jó ám. Azt mikor kóstoltam egyébként egy korai napon.
0: Ami a pizzán van, ez a kerek húsi. De oké, olyat egyébként én már Koreában
2: milyen
0: már
2: akkor ettem. Milyen a pepperoni az egy paprika? De ezt már egyszer elmagyaráztam.
0: Tudom.
2: Akkor azt hitted rá tészta. Mondtam, hogy paprika. A pepperoni, az más?
0: Jó, tudom. Most már tudom, mert elmondhatok a múltkor. Azt viszont én sokkal előttetek kóstoltam ezt a csoki rudas izét, pálcikát. Azt, amikor én voltam Koreában, az már nagyon futott, ott olyanokat vettünk. Az volt nagyon népszerű, meg a rózsatea, azt nagyon nyomták. Mm-hmm. Meg a rizsüdítő, de ez gyakorlatilag olyan, mint ami, meg kukoricaüdítő is volt, az olyan, mint amiben a rizst főzöd, az a víz, meg a kukoricát, amiben főzöd, az olyan ízű.
2: Én nem tudom, azt Andi hozott az alkoholos cucc, amit Koreában szlapának. Szocsú. Az. De az finom.
0: De ez gyenge.
1: Ízesítettet hoztam. Hoztam ugye áfonyásat, meg talán volt akkor mangós, de amúgy a barackos a legfinomabb. Meg itt már ugye simát is, viszont a sima az olyasmi, mint nálunk a vodka. Tehát, hogy ahhoz tudnám hasonlítani.
2: Hát csak lájtosabb,
1: igen. Ilyen limonádi,
0: azt tudom, mert nekem, amikor Koreából a nagyapámnak akartam hozni valami helyi italt, akkor én azt hoztam neki, és ott mondták a boltba, hogy ezt ne igyam meg, mert meghalok, mert olyan erős. És a nagypapám a limonádés pohárból ittuk.
1: Hát igen, de én nem tudom amúgy egyébként, hogy ők mit szólnának a mi pálinkánkhoz, de hát van nekik ez erős.
2: Nem szólnának semmit. Semmit másokra bele halnának körülbelül ez lenne
1: egy az kort. Egész.
2: Igen. Na, az durvább lenne, mint a Squid Game. Szerintem. Na, mit hoztál nekünk, Anni?
1: Ja, várjál, mert azt meg már be is csuktam, mert azt hiszem,
2: hogy... Na, jó, végül is elbeszélgetünk itt a K-pop-ra.
3: Hazai terepen mozgunk, persze.
2: Jó, van végül is.
1: Egyébként lehetne ilyen dolgokat amúgy kóstolni így adásban is.
0: Jó.
1: Csak mondom.
0: Holnap?
1: Hát ezt meg kell ezeket a dolgokat rendelni.
0: Ja, ahhoz, de ilyet nem kapsz boltban, mert azt az italt, Pesten, hogy madalát már láttam.
1: Pesten igen, úgyhogy
0: van
1: majd te
0: köröm.
1: Bevásárolhatsz,
0: van
1: igen. Mondom, hova menjél vásárolni, és akkor...
2: Meg Koreában is megkapod, csak kiugrasz.
1: Oda megyek. Esetleg kell, akkor szívesen kiutazok. A cég fizeti, akkor
2: ja, mindenki. Hogy, de persze.
0: Persze, de annyi a probléma, hogy csak buszra meg mávra tudunk jegyeket adni. Tehát...
1: A BKV-re tudom, igen.
2: Hasonló lesz, mint amikor a Badás anyja először kiment Japánba. Az neki egy nagyon nagy sztori, azt hallgassa meg mindenki, vagy ha valaki összefut vele, meséltesse el vele, kegyetlen, tehát én sírtam a röhögéstől, és úgy ment, hogy vonattal, hajóval, tehát valami nem tudom, 3-4 nap volt neki az út ki, viszont olcsó volt.
1: Hát végül is igen, lehet így is menni. Vagy úgy, ahogy egyszer, nem is tudom, miről beszéltünk, hogy valami ládában utazott valaki.
0: Feladod magad.
1: Feladod magad,
0: rendelsz
1: igen.
0: Valamit, mi van ott? Ott is van valamilyen temusín, ilyesmi van, ami Koreából jön? Onnan rendelsz valamit, és visszaküldöd, hogy nem jó. És abba a ládába kell belemenni.
2: Jó, csak meglepetés.
0: Hello, csak vigyázz, hogy Dél-Korea. Tehát ez fontos a címzés.
1: Igen, hogy délen dobjanak le éjszakon.
2: Ha éjszakon, akkor csak oda lesz.
1: Az biztos. Az ott is maradok.
0: Na, te mit hoztál?
1: Ja, azt hoztam, képzeljétek el, hogy állítólag Kanadában van egy olyan munkaadó, aki az alkalmazott hát dolgoztatta úgy, hogy még neki kellett fizetniük.
2: Na, imádom! Van példaképpen, igen? Imádom. A részleteket szeretném, mondjad, légy szíves, jegyzetelek.
0: Tehát én dolgozok ott, és én fizetek.
1: Igazából tök érthetetlen ez az egész cikk, már ne haragudjatok, de hogy igazából azzal vádolják, hogy két külföldi munkavállalót is arra kényszerített, fizessenek, hogy náluk dolgozzanak. Ugye ők nyilván ilyen bevándorlók,
0: ja.
1: És gondolom ezt használta ki ellenük. Viszont ugye vannak szabályok, tehát, hogy most már azért ott sem lehet mindent csinálni.
0: Mert egyébként jövő héttől Fülöp-szigeti srácok vezetik a műsort, itt a Forráson készüljétek.
2: Igen, indul az új Filipino magazinunk.
1: De amúgy ez tök jó ötlet, most nem azért. Tehát egy ilyen kis délutáni kis setup.
2: Egyre többen van. A beatet átadom Filipino barátaimnak.
0: Ez belőle beat.
1: Én adnám amúgy.
0: És ezért. Hírek kicsi kevés, hír.
2: Bármelyik nagyobb hipermarketben meg tudom tartani a castingot, mert mindig sokakkal találkozom.
1: De

0: most ki tudja, figyelj, ők még lelkesek, aranyosak, kedvesek, vagyis hát legalábbis én olyanokkal találkoztam eddig. Tehát, hogy így...
1: És mindig papucsban járnak, tényleg is.
0: De ugye, még ruhára se kell költeni.
1: Hát ennyi.
0: Nem kell téli cipő, elég a papucs.
2: Jó, és akkor ők fizetnek neked, hogy itt dolgozzanak. Ja, és akkor lehet, hogy ez, hogy külföldi munkavállalók, ez elég ok, hogy nekik kell, hogy legyen munkahelyük, ergo fizetnek azért, hogy legyen, ahol dolgozhatnak.
0: Igen, ezért fizettek, és akkor... Hát, de most mindegy, mert elkapták ezt a munkáltatót, szóval most fizetni fog elég rendesen, mert hogy ilyen másfél milliós büntetések vannak ilyen esetekben.
2: Nektek lenne olyan munka, amiért fizetnétek, hogy csinálhassátok? Biztos, hogy van ilyen.
1: Nem mondhatom el adásba.
0: Hát én nem tudom.
1: Nem, szerintem egyébként nem.
0: Én munkáért nem.
2: Hát de vannak ezek az álommelók, mit tudom én, szállodai szobatesztelő. Vagy ha például én lehetnék egy ilyen ételtesztelő, szerintem én azért fizetnék. Nyilván kevesebbet, mint amibe kerül, amit megeszem, de simán.
1: Hát úgy igen, persze. De hát, na,
0: szóval na vagy most ha álommunka, akkor az úgy legyen álommunka, hogy én nekem fizetnek, ne nekem kelljen hát
2: csak
0: fizetni.
2: Mert amikor megláttam a hírt, amit hozol, akkor én hirtelen arra gondoltam, amit lehet hallani most, és így az állami szférában vannak ebből botrányok, hogy van egy-két ilyen csókos pozíció, uh-huh. ahova, hogyha bekerülsz, akkor kvázi kapsz fizetést, de abból a fizetésből valamit vissza kell juttatni annak, aki oda bejuttatott. Én azt hittem először, hogy ilyesmi lesz, hogy kvázi te jattolsz azért, hogy csinálhass egyfajta munkát.
1: Én múltkor mondtam otthon, hogy nyugdíjasként majd éjszakai portás szeretnék lenni, de valamilyen elhagyatott ipartelepen, tehát ahol a kutya nem jár, és akkor tulajdonképpen pénzt keresek azzal, hogy alszom.
2: De múltkor még lánykoliban akartál. Elhagyatott iparterületen lánykollégium az gyakori, nem? Ezt kell tetszik, összehozni.
1: Tetszik a kombináció.
0: Ez egy jó horror sztori lehetne akár.
2: De ez is milyen ember lehet, aki abba rúg, akiben már amúgy is ott a fájdalom. Mm-hmm. Tehát, hogy igazából szegényeket kihasználja, és akkor még oda csap egyet. És
0: jó, de hát hány ilyen van most, érted, ha belegondolsz, hogy hányan használják ki ezeket az embereket?
1: Igen, és azért hallunk ilyen történeteket, meg én volt, hogy külföldön személyesen is találkoztam olyan munkavállalókkal, akiktől például hát kvázi az útlevelet is elvették, uh-huh. heti 7 napot dolgoztatták őket, ahhoz képest, amit beígértek nekik összegeket, ahhoz képest egyébként nagyon-nagyon olcsó munkavállalók voltak, ők úgy mondták, hogy tényleg alig kaptak pénzt, de szerencsétlenek ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, miközben mondjuk azért mentek külföldre, hogy mondjuk segítsék a saját családjukat.
2: Bezzeg nálunk a Filippino magazin, az tiszta lesz. Az tiszta lesz és PC. Filippino. Kizárólagos az.
0: Ez nagyon jó.
2: Tiszta céljaink vannak ezzel, nem megtakarítani akarunk, nem pénzt visszaszedni, csak kulturális szempontból lesz ez fontos.
1: Így van, természetesen. Jövő héttől indulunk.

0: Beat. 7 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
2: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
3: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem a

0: 9 óra múlt 40 perccel, Buenos Morgan mindenkinek, itt a Roland, és itt vagyok én.
1: Itt vagyok én, nem vagyok
0: robot. Képzeld el, én itt elkezdtem vásárolni online, és most duplán kell kattintanom a fizetéshez, hát ezt már csak befejezem, nem?
1: Ja, jó van, igen, mert csomagod jött, ugye, itt azt mondtad.
0: Most fizettem, utaltam, csak érted, most itt az adás, hopp, hallod? Itt az adás is belezavar abba, hogy én itt csináljam a magánügyeimet, borzasztó.
1: Ez szörnyű, hogy közben itt dolgoznod kell, hát tényleg egészen felháborító. Egyébként téged is így boldoggá tesz, mert nagyon sok nő szokta ezt mondani, hogy jön a csomagja, és akkor az úgy bearanyozza a napját.
0: Amúgy engem kifejezetten boldoggá tesz, tehát én szeretem az ilyen mikrotranszakciókat, most tudod, mi történik? Veszek magamnak egy új hátizsákot, mert a mostani elszakadt. És kifejezetten várom, én imádok táskát venni. Ez női vonal, nem? Vagy női vonás.
1: Kezdem ezeket gyűjteni, tehát hogy női tusfürdőt használsz, szeretsz táskát venni, cipőket is szeretsz venni, ugye?
0: Nem.
1: Nem, azt nem.
0: Abból mindig belmegyek, és megveszem ugyanazt, amit eddig is szerettem, és jó volt, és vizet. Néha egyszer az elején még úgy voltam vele, hogy pár órát nézelődtem, meg keresgéltem, aztán az lett belőle, hogy megvettem ugyanazt.
1: Hát mindkét már én is csináltam, szóval ez, de én
0: nem, azt gyűlölöm. A táskákat bírom, de egyébként rólad is kiderülnek ezek a dolgok. Volt a pinyakoládás, tusfürdőt, szerintem a táskákat is bírod. Meg én nem úgy vásárolom ezeket, hogy ilyen hetekre, hanem nekem egy van, és azt használom. Tehát ezzel romlott nézek, ott már szakadozik, kell egy új.
1: Ja, mondjuk én is ilyen vagyok, de én mondjuk például a telefont is akkor cserélem le x év után, hogyha elromlik.
0: Na, az hülyeség. Abból venni kell újat, ha kijön az új modell. Egyből menni kell, venni kell.
1: Igen, sejtettem, hogy te ez vagy. De
0: nem maradhatsz le.
1: Alapvetően te ilyen műszaki beállítottságú vagy. Én meg most érted, mire használom a telefont? Na, tehát tényleg telefonálok vele, ja, meg üzenek.
0: Pixeles lányok más telefonon is jók. Régebbieken is.
1: De ennyi, tehát a pixeles lányok lejönnek arra is.
0: Meg egyébként, igen, tehát az sokakat sokkolt, amikor meglátták először a híradó műsorvezetőt 4K-ban. Tehát, hogy nem mindenkinek áll jól az, hogy minden apró részlet kirajzolódik.
1: Hát, vagy képzeld el, hogy én is tévéztem. Na, hát, ugye?
0: De hát figyelj, de ott legalább, ahogyha úgy állítod a kamerát, akkor lehetsz te is Mel Gibson.
1: Hát azért nem.
0: Nem állítod úgy a kamerát?
1: Úgy nem lehet kamerát állítani, sajnos.
0: Jó, hát, na.
1: Azt a kamerát még nem találták fel.
0: És itt Tom Cruise-t?
1: Hát magasságban tudom hozni.
0: Na, tessék, tehát megvannak a karakterek. Én mindig mondom, amikor ilyen rendezvényeken a hangbeállás van, hogy akkor légy szíves, keverjétek ki nekem olyan Kócki Armandosra. De nem sikerült még sehol.
1: Ugye? Na hát ez olyan.
0: Ezek csak beállítások.
1: A te hangod az úgy Kautsky Armandos, ahogy az én megjelenésem Mel Gibsonos. Na, ami viszont biztos, hogy a játékunkat lezárjuk mára, és akkor gazdára talál a páros belépő, mégpedig szombatra, a második Tatabánya Fight Night küzdősport gálára, de előtte még mutassuk meg, hogy mi volt a mai feladványunk, hát a megoldást megmutatjuk. Mindenki tudta, ma se kaptunk szerintem rossz megfejtést.
0: Jó, akkor mutatom a dalt előlőről fele.

0: Ez bizony a Golden, és hát az a helyzet, hogy meghallgatnám a dalt, de meg is fogjuk, nem?
1: Tehát meg
0: ez,
1: is fogjuk
0: ez
1: majd.
0: Fog majd egy a műsor után elejétől a végéig szólni majd.
1: Így van, teljes egészében meghallgatjuk majd nem sokára, előtte azonban még sorsolni kell, és most megengedett, hogy most én nyomjam meg a gombot, a sorsoló gombot, úgyhogy izgatottan várom.
0: Na figyelj, nyomhatod.
1: 1, 2, 3, és a mai nyertesünk nem más, mint Viki.
0: Neked azért jobban megy, mint nekem. Te már ráálltál erre a dologra. Ja,
1: persze, mert most egy gombot kellett, hogy nyomjak, és te nyomtad a tapsot.
0: Jó, ez igaz.
1: Könnyebb
0: ez
1: volt.
0: Igaz. Csapat munka, erről szól ez a műsor, látod? Viki, tehát a mai két jegyünk nyertese. Hadd kérek tőled annyit, ha szabad, hogy holnapra hozzál már egy nehezet. Tehát már két napja mindenki tudja a megfejtést, kicsit szívassunk már ide-oda.
1: Jó, hát akkor holnap hozok egy olyan dalt, amit a kutya nem is.
0: Ne, hát a visszafele úgyse. De legyen olyan, amit játszunk, tehát legyen műsoron a dal, de vagy ne a refrént fordítsd meg belőle, vagy valami olyan zene, amit kevesebben tudnak, hogy legyen holnap mindenkinek egy kihívás megfejteni.
1: Jó, de várjál, magyar legyen, vagy külföldi legyen?
0: Rád bízom. Jó. Úgyis megfordítottak, mindegy, úgy se érti senki.
1: Mondjuk az is igaz.
0: Jó, szóval, hogy holnap mindenki álljon a haptákban, és aki holnap itt meg tudja fejteni, az már egy nagyon ilyen expert hallgatom.
1: Igen, ő neki akkor jár valami külön extra elismerés. Hogy mi, azt még nem tudjuk, de majd az Áditól kérje.
0: Lehet, hogy műsorvezetői piros pont lesz, hogy valamilyen badarság, ami nekem is ingyen van. Most elköltöttem a pénzemet táskára.
1: Ja, értem, tehát most nem az van, hogy felajánlunk egy túró Rudit vagy valamit.
0: Á, kizárt. Nagyobb rakodó területem lesz, mondjuk, az jó.
1: Egy baráti ölelés. Azt fel tudod ajánlani, nem?
0: Aha, hogy ne. Itt fogok ölelgetni majd a hallgatókat. Persze. Jó, azt hiszem, hogy már ennyi. Viszont jön a Tomi, ami tök jó. Ő hozza a koktélt, finom ízeket kever, utána a Roland a beattel, és tovább-tovább, ahogyan a rádiónktól megszokhattad. Holnap tehát megint játszunk majd, és nagyon szépen köszönjük Ami Andingnak, hogy a mai napon is biztosította a feromonokat.
1: Feromonokat, jaj, de szép volt, így van. És hát köszönjük szépen Rédl Ádámnak, aki még a táskavásárlás mellett is szakított időt arra, hogy műsort vezessen.
0: Így. És annak az I és Rolandnak, aki nem gondol a 8 ujjú szegény ács fiúkra, amikor az oktatásba belenyúl.
1: Mint te szoktál egyébként ilyen ács fiúkra gondolni?
0: Na jó, most zárjuk le ezt. Holnap 6 után nem sokkal jövünk. Sziasztok!
1: Buenos Morgan!
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is,
1: lehet koncert.
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
1: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
4: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
5: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát foglalt le a NAV, családi tűzoltó nap lesz Oroszlányban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, a fejlesztéséhez kapcsolódóan 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani, közölte a közlekedési és beruházási miniszter ma a közösségi oldalán. Vitézi Dávid emlékeztetett, a déli körvasút országos jelentőségű vasúti fejlesztés Budapesten, Kelenföld és Ferencváros között. A beruházás keretében megújul a vasúti infrastruktúra, új megállóhelyek épülnek, továbbá átépítik a vasúti hidakat is. A fejlesztéshez kapcsolódóan most 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, amely a Buda felől érkező autósokat érinti. A reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevetési igazgatósága az MTI-vel. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanádvár megyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor, a pénzügyőrök a termékeket lefoglalták. A Kunidomokos Múzeum nyári szabad egyetemének következő előadása a mai napon délután 4 órakor kezdődik Tatán a Kiskastélyban. Az eseményen Kövesdi Mónika művészettörténész Zilahi György művészetéről mesél majd Tatai fák alatt címmel. Családi tűzoltónap lesz az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 115. évfordulója alkalmából a városban augusztus 30-án vasárnap. A program 11 óra 15-kor koszorúzással kezdődik a Szent Flórián tér 1-es szám alatt, majd 11 óra 45-től felvonulás lesz a Rákóczi úton tűzoltó és veterán autókkal. Közreműködnek a Veterán Járművek Baráti Köre Oroszlány. 16 óra és 19 óra között koncertek, fellépések, szabadtéri programok várják az érdeklődőket a Szent Borbála téren, illetve a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és a térségbe záporok kialakulását is jósolják, főként a délutáni órákban. Az élénk szélben 25 és 28 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Remélem, kijátszottátok magatokat, a következő 5 órában nem fogjátok. Hello, Buenos Morgan Key koktélbel köszön, indítom az 5 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással és Bulvár Csokorral is. Jön Topic, Becky G-vel, T. Danny, Néjo, Conny Fjodaira pedig Jazzy-vel kezdi az órát. A Sunday's a tiéd, szép délelőttöt, rádiózz velem!

Pink és persze Becky G. A Sorry Papi volt a tiétek az idei évben, hoztam egy kiváló újdonság a Forrás színpadán. Koktél kereken 5 órában. Én Tamás, kevés dumam, jó sok zene, és persze Bulvár Csókor a következő fél órában már repítem felét. Az H-féle Ring My Bell kerül elő, már ennek kapcsán kutakodom egy kicsit a régmúltban, mert hogy képzeljétek, azért elég szaftos a dal eredetének a története, na csak füleljetek. Amit az értelem el tud képzelni, azt el is tudja érni. W.E. Clement Stone-nak köszi a mai napi koktélos bölcsességet, amerikai üzletember, filantróp és motivációs író volt ő. Tegyétek a memóriába, kell akkor pedig elővenni. Michael Patrick Kellyt pedig én fogom mindjárt énekelni. A Take That az újdonsággal jelentkezik. Flo Rida-t is hozom, Ilia pedig már is a Jennifer Lopez.

nélkül Patrick Kelly, és persze, hogy a Blurry Eyes 5 évvel ezelőttről érkezett. Koktél 5 órában, jezzem augusztus 25-én. Kedden mindez. Jó hír, nekem tetszik. A hőmérsékleti érték is maximálisan 30 Celsius fokkal találkoztok. Délutára ígérnek egy kis esőt, hát hogy így lesz-e nem tudom, de én elmondtam, mivel ők is elmondták. Egyébként déltől már felhősödéssel is találkoztok, úgyhogy nem lesz egész nap szikrázó napsütésünk. No, de lesz majd

0: baromi melegünk pénteken, de azt még ki kell várnotok. Nyugi, sikerülni fog, már csak azért is, mert a Forráson kiváló dalokat hallgattok. Mindjárt a Bulvárcsokorban H, előtte Glock & Buck, Louis, David Puente ezzel, James Arthur pedig elsőként. Hozom őt a kereskedelmi szünet után. Mutatom.
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: 17 év házasság, egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
4: Mindent felforgat.
3: A feleség 40-nél kezdődik.
4: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
3: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Tímea és Faragó András.
4: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
3: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mitch és a Ring My Bell. No, persze, hogy az idei évből hoztam egy kiváló nóta feldolgozása, de hogy melyik kiváló nótáról beszélek? Hát az 1979-es Ring My Bell-ről, és már is a bulvár csokorban vagyok. Anita World világslágere egyébként. A dalt Frederick Knight írta egy Stacy Latisha nevű 10 éves énekesnőnek. Hát arról szólt volna, hogy a tinik suli után lógnak a telefonon. Stacy az utolsó pillanatban lelépett egy másik kiadóhoz, Knight-nak viszont kellett a dal, így gyorsan átpasszolta az épp debütáló, egyébként tanárnőként dolgozó Anita Wordnek. A telefonálásból hirtelen csenges meg a csengőmet lett. Anita teljesen kiborult, mert a szöveget túlságosan szexuálisnak és bujának tartotta, ami ellenkezett a szigorú vallásos neveltetésével. No de azért végül csak belement, de csak azért, mert a producer megígérte, ha megcsinálja, felvehet mellé néhány neki tetsző gospel stílusú dalt is. Na és figyeljetek, ami nekem a legjobban tetszik, a dal védjegyévé vált elektronikus pittyegést, a korai szinti dobot Anita kifejezetten idegesítőnek találta. Ma is mi a sors iróniája? Hát, hogy pont ettől lett világsláger. Az imént állt a Ring My Bell, Anita World egykori a H tolmácsolásában, Cocktail 5 órában, mindjárt Donna Summerrel, itt lesz Danny Anki, a Snowban, elsőként pedig a Warmer, no és persze, hogy a színvakhoz.

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Német kórházból elvitt beteg csecsemőt találtak meg a magyar rendőrök. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Szünetelni fog az ügyfélfogadás a NAV kisbéri ügyfélszolgálatán. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hitt Taler Andreától hallják. Az M43-as autópálya egyik pihenőjénél feltartóztatott járműben találtak meg egy németországi kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság munkatársai, közölte a rendőrfőkapitányság a közösségi oldalán hétfőn. A csecsemőt az országos mentőszolgálat munkatársainak segítségével stabil állapotban szállították kórházba, ahol megkaphatta a szükséges orvosi ellátást, tartalmazza a bejegyzés. Azt írták, hogy a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök a német hatóságok körözése alapján indították az akciót, és egy jelzett jármű mozgásának nyomon követése alapján sikerült meghatározni annak várható útvonalát. Az intézkedésből részt vállaló rendőröket az országos rendőrfőkapitányság rendészeti helyettese elismerésben részesítette, olvasható a Posztban. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, közölték hétfőn az egészségügyi hatóságok. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában az ottani hatóságok az elmúlt hétvégén 43 fertőzöttről és 5 halálos áldozatról számoltak be. Skopje több kerületében augusztus elején már járványhelyzetet hirdettek. Enyhébb lefolyás esetén láz, fejfájás, izom és ízületi fájdalom, valamint emésztőrendszeri panaszok jelentkezhetnek, a súlyosabb esetekben agyhártya vagy agyvelő gyulladás, illetve más neurológiai tünetek is kialakulhatnak, különösen veszélyeztetettek az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának kisbéri ügyfélszolgálatán az áramszolgáltatás szünetelése miatt augusztus 27-én a kormányablak zárva tart. Augusztus 28-ától az ügyfélszolgálata megszokott nyitvatartással várja az ügyfeleket. Az adóügyek elektronikusan is intézhetőek, aki teheti, válassza az elektronikus vagy telefonos megoldásokat. Újabb nyári bulival készül Esztergomban augusztus 28-án 21 órától az Easy Living fagylalt és találka pont a Dunaparton, ezúttal Barbie és Ken színes világába csöppenhetnek a vendégek. Az est dress kódja is ehhez igazodik, jöhet a rózsaszín, a kék vagy bármilyen a Barbie világ hangulatához illő nyári partiszett. A zenéről DJ Buffy gondoskodik, a belépés ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és a térségbe záporok kialakulását is jósolják, főként a délutáni órákban. Az élénk szélben 25 és 28 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ígértem, hogy visszajövök. Itt is vagyok, és ma még ezt megteszem négyszer. Hello, koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Bulvár Csokor, benne Rózé, aki Bruno Mars-szal énekel majd együtt. Addig pedig itt lesz Tyla, a Maneskin, Alessia Cara, és persze Marshmello a Jonas Brothers-szel. Kezd már is a Slow Motion.

ide ilyen, hát persze, hogy a Shannon volt a diétek, a koktélban szólt, persze. Kevés Duma, jó sok zene, na mindezt Tamással egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Köszönöm, hogy itt vagy, hozom a bulvár csokrot, beígértem, úgyhogy Rosé tuti, hogy itt lesz, szaftos pletyim van a hölgyről, mielőtt Bruno Marsa majd énekelget, jó? Na fülej majd, amit az értelem el tud képzelni, azt el is tudja érni. WV Clement Stone, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Jön My Smith rövidesen, itt lesz a 5 Seconds of Summer, egy nagy klasszikja, Kongs David Guettával közösködik, a New Level Empire nótát pedig most dobom neked velem. Na ez a dal címe, csak slágerek közt kapod.

Ice Mist és a Stargazing 2 évvel ezelőttről hoztam ám. Ez a koktél kereken 5 órában, köszönöm, hogy velem tartasz. Teszed mindezt azon a napon, amikor megszületett Columbus Kristóf, itáliai származású utazó, tengerésztiszt, az amerikai kontinens 1492-es felfedezője. 575 éve történt 1451-ben, úristen, de rég volt. No, de ha már születésnap, akkor Leonard Bernstein nevét is ide kell, hogy hozzam. A West Side Story zeneszerzője, és egyébként még karmester emellett, ő is a mai nap szülötte. És ha már szülöttek, akkor a névnaposok is érkezzenek. A Lajosok és a Patríciák ünnepelnek ma. Boldogat nektek, a többieknek üzi, tessék őket köszönteni, örülnek mindennek is. Például nem sokára a Bulvárcsokornak. Benet állt Rosé, előtte a Lil Mix, Pál Dénes Lótfi Begivel, Inna hoz egy klasszikot, a Milo és Florence Armand közös pedig egyből a kereskedelmi szünet után dobom neked. Na, mutatom, milyen lesz a Castaway.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funky Est, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes, a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Cool Mix és a Sweet Melody volt a tiétek. Hoztam csak slágerek közt. Koktél, kereken 5 órában Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. A bulvárcsokrot ígértem erre a fél órára. Nesze, benne pedig a Rosé, a Blackpink egyik tagja, de gondolom ezzel újdonságot nem mondtam. Nos, egy új pletyi kapott szányra a neten, miszerint Rosé bojkottálja, és nem fog megjelenni a Blackpink hivatalos 10. évfordulós ünnepi eseményén. Hát a rajongók persze azonnal kongatni kezdték a vészharangot, hogy vajon végleg szakít-e a lányokkal? Nos, a pletykák alapja az volt, hogy Rosét nemrég az Egyesült Államokban látták bujkálni, miközben a többiek már a jubileumra készültek. Az internetes detektívek pedig azonnal kikiáltották, Rosé cserben hagyta a csapatot. A helyzet egyébként annyira elmérgesedett, hogy a sztár ügynöksége hivatalos nyilatkozatban oltotta el a tüzet. Kijelentették, Rosé számára ez az esemény a leges, legfontosabb, régóta ezt priorizálja, és a pletykákból egyetlen szó sem igaz. Nos, ha ez így van, akkor ennek nagyon-nagyon örülünk. Nem mintha elmennénk oda, ugye? Ide viszont mindenképpen pakolom a dalt már, mint a Bruno Mars-szal közöset. Jön a Purple Disco Machine is, fú, de jó az. Van Republic nóta, hogy ne kapnál. Itt pedig Rosé és Bruno Mars, ha már bulvárcsokor. Csak slágerek közt, tiéd az Empathy!

0: kereken 9 évvel ezelőtti kislemez, a Make a Sugar-től a Summer Time volt a tiétek. Élvezzük ki, nem sokára vége. Mármint a Summer Time-nak. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene van még előttünk. 3, Andi a legfrissebbekkel, aztán Eva Max. Ilyen lesz a Love in Myself.
1: A reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World. A tisztán látás szakértője.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, szép napot kívánok! Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó program. Mesterséges intelligenciával működő kamerákkal figyelik az erdőtüzeket Horvátországban. Ismét lesz bánhidai limonádé és kertmozi program Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte az egészségügyi miniszter hétfőn a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, 2027 elején egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését, ezzel párhuzamosan új intézményirányítási és úgynevezett clinical governance rendszer kialakításán is dolgoznak. Az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozásának felülvizsgálata is folyamatban van, ennek során egyebek mellett a vezénylésre, a munka- és pihenőidőre, valamint az ügyeletre vonatkozó szabályokat vizsgálják felül. 50 új mesterséges intelligenciával működő kamerával bővítették Horvátországban az erdő és bozott tüzek korai észlelését szolgáló videó megfigyelő rendszert, jelentette be hétfőn a környezetvédelmi és a zöld átmenetért felelős minisztérium. A rendszer automatikusan érzékeli a füstöt és a lángokat, éjjel-nappal működik és meteorológiai adatokat is használ. Segítségével a tüzek korábban észlelhetők, pontosabban követhető a terjedésük és gyorsabban megkezdődhet a tűzoltók beavatkozása. A kamerák képei és adatai valamennyi megyei tűzoltósági irányítóközpont számára elérhetők. A minisztérium szerint a fejlesztésre azért is szükség van, mert az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribb és súlyosabb tüzek veszélyeztetik a lakosságot, az ingatlanokat, az erdőket és a védett természeti területeket. Augusztus 28-án lesz az újabb bánhidai limonádé és kertmozi program Tatabányán a Puskinnál. 18 órától zenél a Drunk Genders, Sáradi Tamás és Szilágyi Gábor, 20 óra 30 perctől pedig a Láng Szív, Vadon és Szabadon című 2023-as német családi kalandfilmet lehet megnézni. A program ingyenes. Közösségi futóversennyel, kerékpáros és túranappal várják az érdeklődőket az esztergomi Hellyiser József Városi Könyvtár és a Dorogi Gáti Zoltán Városi Könyvtár közös rendezvényén augusztus 29-én reggel 7 óra 45-től. A nagy sikerű könyvtártól könyvtárig program során a résztvevők a két könyvtár közötti mintegy 15 kilométeres távot többféle módon teljesíthetik, futva, kerékpárral, túrázva vagy akár sétálva. Az útvonal Esztergom felől Dorog irányába és fordítva is teljesíthető. A szervezők 4 friss időponttal, játékos feladatokkal és közösségi programokkal készülnek. Részleteket a visitesztergom.hu oldalon találnak.
0: Időjárás.
1: Ma sokszor lesz borult, erősen felhős az ég, de a nap is többször előbukkanhat majd. Csapadékra is számítani kell, főként a délutáni órákban. A szél élénk lesz, 25 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ebben az órában hozok már Buenos Morgan visszatekintőt, benne pedig Devecserig utazunk, hogy mi van ott, hát nagyon pervers, de majd mondom. Sőt, jön Justin Timberlake is a bulvárcsókorban, addig Alex Warren, Kuplung zenekar, Lion Payne és persze Eva Max, ha már ígértem, hozom. Érkezik a Loving Myself, én Tamás, rádióz velem!

Alex Farrell a súlyát gyorsítottuk fel, ez volt az Ordinária tavalyi évből érkezett koktélt 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. Ebben az órában is hozok neked bulvár csokrot, benne Justin Timberlake, van hírem bőven, úgyhogy nem maradsz pletyi nélkül, sőt nem maradsz Buenos Morgan visszatekintő nélkül sem, de Becser lesz a célpont, ahol nem zsiráv szobor van, ahol nem elefánt szobor van, ahol nem lábúj szobor van, hanem pénisz szobor. A történet érkezik a következő fél órában. Amit az értelem el tud képzelni, azt el is tudja érni. W.V. Clement Stone-nak köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Jön Jason Derulo rögvest, Ben Zombon, RCT és persze Adele. Oh my God! Ó, Istenem! No, ez valószínű akkor énekelt, amikor meglátta Devecseren a pénisz szobrot. Itt a Nozom, csak slágerek közt.

Jason Derulo és jó, hogy a Glad You Came 3 évvel ezelőttről érkezett. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással köszönöm, hogy itt vagy. A Buenos Morgan visszatekintő a pénisz szoborral érkezik a következő fél órában. Most viszont Justin Timberlake, mert hogy a bulvár csokorhoz értünk. Az úriember a napokban hirtelen egy rakat ritka privát családi fotót és egy aranyos videót is posztolt az Instára a fiairól. Volt ott közös golf, horgászat, sőt kalózos buli is. A benfentesek és az amerikai bulvárlapok azonnal kiszagolták a dolgot és kikiáltották, ez egy szégyentelen PR akció. A hírneve tisztára mosására. A pletykák szerint Jessica Bill-nél ugyanis betelt a pohár és

kemény ultimátumot adott Justinnak a korábbi balhék és a folyamatos feszültség miatt. No, de hogy ne csak a rossz dologról beszéljek, képzeljétek, visszatért, de nem egyedül, hogy a drámát még jobban tetézze. Augusztus 24-én este egy teljesen váratlan, ritka koncert fellépéssel sokkolta a rajongókat Miami-ban. Don Toliver showján ugrott fel a színpadra, hogy elénekeljék a Rock Your Body-t. A fellépés egyébként azért is pletyka téma, mert Justin tavaly óta küzd a brutális és fárasztó Lyme-korral, bár a turnéja végén borzalmas idegfájdalmakra panaszkodott, a jelek szerint a színpad imádata és a figyelem vágy erősebb volt a fizikai kimerültségnél. Bulvár Csonkor, benne Justin Timberlake, hozom őt is mindjárt, itt lesz a Balkan VIP újdonsága, George Ezra is énekel, no meg ugye Justin Timberlake, vele jelentkezem a kereskedelmi szünet után, ilyen lesz a Summer Love.

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
2: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek.
3: Tenderek, burgerek, frappok és saláták.
2: A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harap rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
4: 17 év házasság, egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
5: Mindent felforgat.
4: A feleség 40-nél kezdődik.
5: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
4: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Tímea és Faragó András.
5: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
4: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítés.

0: Agam VIP újdonságával találkoztál, a Kaleidoscope volt a tiéd, csak slágerek közt dobtam, koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és persze Buenos Morgan visszatekintővel. A program maga mindig előttem 4 órában, 6 és 10 között ébreszt téged, Roland és Ádám a két hangulat felelős, ilyenkor napközben pedig a viccesebb részeket tutira elölveszük és elküldjük neked. Na így lesz most is, Devecser lesz a célpont, ahol nem egy sztár szobrát, vagy nem egy híresség szobrát, sőt nem is állatszobrot állítottak fel, hanem pénisz szobrot. De ne mondjátok el senkinek. Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Tegnap gondolkoztam, hogy elmenjek-e mellette, és tegnap el akartam menni mellette, de aztán éjszaka elolvastam a történetét, és nem tudok elmenni mellette. Menjetek el Devecserre!
3: Mi a rosszabb van Devecseren?
2: Hogy nem jött vele szembe az ország legfaszább emlékműve?
3: Ja, a szárnyas dildó, de hogy nem.
2: A hatalmas, 3 méteres szárnyas pénisz, amit felavatott a pap augusztus 20-án. Úgy gondoltam, hogy elmegyek mellette, mert láttunk már ugye olyan kilátót, ami 20 centi magas, meg olyan, mi ez, lombkorona sétányt, ahol nincs lombkorona, 70 millióból, tehát hogy, vagy még többből, de hogy itt ennek története van, mert én azon gondolkoztam, ugye van ez a gyönyörű szép műemlék, amit felavattak 500 éves a Mohácsi vész, és akkor így 1526-nak az 500 éves emlékére érdemes Devecserben valamit avatni. Na, és felavatták ezt a szárnyas péniszt, mondjuk azt felállították, ezt a hatalmas péniszt.
3: De elként ez mit akarja elképezni?
2: Na, és ez az, hogy én ezen gondolkoztam, hogy oké, de mi akar ez lenni? És én elolvastam, mert én azt gondoltam, hogyha ez ott van, akkor biztos valamit elrontottak. Tehát mit tudom én, össze akarják hozni mondjuk, hogy valami fegyvernek a tölténye ez, és akkor összehozni valami modernet a régivel, és akkor árakni a szárnyakat, vagy egy nagyon elrontott harci sisak, vagy nem tudom. Szerinted mi lehetne? Mert én tényleg ezen filóztam, aztán majd leleplezem, de hogy tényleg ezen filóztam, hogy mi akar ez lenni, ami ennyire félrement.
3: Hát, hogy mi kemény férfias magyarok vagyunk. Tehát nem tudom, körülbelül lesz.
2: De szerinted ez konkrétan egy pénisz akart lenni?
3: Nem, biztos, hogy nem.
2: Hányi? Azt mondod, hogy nem?
3: Mi ne csináld már, hogy azért a...
2: Mert ez az!
3: Tényleg?
2: Kapaszkodj! Ez frankón az.
3: Akkor jó sikerült.
2: És ezért mondtam, hogy na emellett megyünk
3: de
2: el.
3: De akkor minek rá a szárny?
2: Na várja. Most először is beszéljünk egy keveset a művészekről, mert muszáj. Tehát a műalkotást a pályázaton elindult Devecser alpolgármestere Hajnalka nyerte meg.
3: Tehát várja. Tehát kiírtak egy pályázatot Devecserben, ott, szóval ott, hogy akkor állítunk. Mindent állítunk.
2: Az ötletgazda, aki úgy gondolta, hogy felállítja ezt a péniszt, az Hajni, alpolgármester.
3: Ja, azt hittem, hogy ő nyert.
2: Ő nyert. Övé volt az ötlet. Ő nyerte meg a tendert. Az alpolgármester tendere nyert.
3: Tehát az önkormányzat kiírt egy tendert, igen. És jó. Az önkormányzatnak az alpolgármestere...
2: Hajnalka.
3: Aki lehet, hogy egyébként művészi vénákkal is bír, nem tudom. Ő megpályázta és megnyerte.
2: Várjál, kell hozzá művészeti véna is, jól látod. Magát a fafaragást pedig a magyar önkormányzatiság nagyobb dicsőségére Kardos Róbert Bodorfa polgármestere végezte el. Bodorfa polgármestere, aki egy faragó művész, ő faragta meg szintén, ugye, egy polgármester.
3: Jó, hát figyelj, ha mellette faragó művész, mert egyébként meg, érted, ha csak úgy polgármesterként úgy gondolta, hogy akkor jó pénzért ezt is tudja, az más lenne.
2: No, tehát összeállt Hajri és Robi. Na, de ez még mindig nem indokolja a péniszt.
1: Buenos Morgan! Minden hét

Ezt Kylie Minogue-nak hívják, az úriember mellette Oliver Heldens 10 out of 10. Ezzel zártam a harmadik órát a Cocktailban, van még előttünk kettő, nem menj sehova. Jön már is Kitty a legfrissebbekkel, aztán Steve Krueger és Sky Holland, ilyen lesz az Everyday.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
1: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Normalizálódott a hazai villamos energiarendszer erőművi teljesítménye, állami megemlékezés lesz augusztus 29-én Mohácson és Sátorhelyen, 5,51 millió forintra nőtt a használt autók átlagos kínálati ára. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatta a rendszerirányító kedden az MTI-t. A rendelkezésre álló termelő kapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamosenergia rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható, közölte a Mavir. Az ünnepi év programsorozata keretében egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én szombaton Mohácson és Sátorhelyen az 1526. évi mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium az MTI-vel. Közölték, a Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a Széchenyi téren megemlékezéssel kezdődik, ahol beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök, a közmédia a délelőtti eseményeket élőben közvetíti, fűzték hozzá. A tájékoztatás szerint a program délután a mohácsi nemzeti emlékhelyen folytatódik, ahol kegyeleti szertartás keretében emlékeznek meg a csata áldozatairól, valamint újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. További részletek a mohács500.hu oldalon érhetők el. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,51 millió forint, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik népszerű használt autó oldal júliusi közös statisztikájából. A közlemény szerint 2026. júliusában a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35,2%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emeli ki. Változatlan tényezők mellett az elektromos autók veszítik a legtöbbet az értékükből évente, őket követik a dízelek és a benzinesek, míg a hibridek mutatják a legkisebb évenkénti amortizációt. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is számít az önkéntes véradók segítségére. Egészen 16 óráig várják a véradókat lábatlanon az idősek klubjában. Tudják vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kg és egészséges.
0: Időjárás.
1: Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, és a délután folyamán este helyenként eső zápor is kialakulhat. Sokfelé lehet élénk a keleties szél, 26 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Indítom a negyedik órát. Sziasztok, ez a Forrás Rádió 5 órás magazin műsor. A kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Koktél, na így hívják. Benne Bulvár Csokor, érkezik Calvin Harris. Jó lesz. Pauza addig, Ed Sheeran, Timbaland, no és Steve Kruger, Sky Hollandel. Kezd az Everyday. Rádióz velem!

gente.

Bauzá és a Magnetic egy kiváló újdonság a Forrás színpadán, csak slágerek a nap 24 órájában, ebben az ötben pedig kevés dumával spékelem mindezt. No és ez a magazinműsor arra hivatott, hogy a munka legnehezebb részén kísérjen át téged. Például Bulvár Csókorral hozom nem sokára benne a világ egyik legfontosabb és legjobban fizetett DJ-jével, Calvin Harris-szel. Ebédeltél már? Nem? Akkor csapjál bele, ha pedig igen, akkor jó büfit neked a vállon. Amit az értelem el tud képzelni, azt el is tudja érni. A mai napi koktélos bölcsességet hoztam W.B. Clementstone-nak, köszi. Jön mindjárt a show, ez itt lesz a Szigala, a Charlie Puth, valamint a Valmar és Gáspár Laci közös éjfél is. Mindez nappal, persze, hozom, csak

0: Rose és a One Forget You volt a tiétek 4 évvel ezelőttről érkezett koktél. Nem 4, hanem 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Tegnap már említettem, de szerintem fontos megint, hogy a Dunakanyarban újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert ugye a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A megszokott menetrend szerint jár, a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket viszont egyenlőre továbbra sem szállítja. Az Egyes főúton Óbarok és Tatabánya között több szakaszon az útpatkát rendezik, emiatt még ebben az órában mozgó tereléssel a félútpálya le van zárva. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, ha van bármiféle infod, akkor dobd el nekem, továbbítom, köszönöm szépen. No és hozom mindjárt, Calvin Harris-tő lesz a Bulvár csokorban, de muzsikális. Selena Gomez énekel előtte, Robin Schulz is, bár ő is inkább muzsikál, David Guetta pedig High Patonnal és Bonnie Tylerrel a kereskedelmi szünet után hozza a Together-t. Mutatom!
1: Kultúra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Panellakásban él. A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden 10. panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Harris és a Disciples közös How Deep Is Your Love volt a tiétek. 11 évvel ezelőttről érkezett koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. No és bulvár csokorral, ahogy ígértem, itt vagyok már is Calvin Harris-szel. Az egész elektronikus zenei világ arról suttogott éveken át, hogy Calvin valamiért bojkottálja a világ legnagyobb fesztiválját, a belga Tomorrowlandet. Utoljára 2013-ban lépett fel a márka egy amerikai rendezvényen, a belgiumi nagyszínpadra pedig soha nem tette be a lábát. Hát egészen mostanáig. A bennfentesek szerint kőkemény pénzügyi viták, gázsi háborúk és szervezési feszültségek álltak a háttérben. Az iparágban nyílt titok volt, hogy Calvinnek olyan csillagászati összegeket kellett fizetni, amit még a Tomorrowland is sokalt. Végül aztán július végén megtört a jég, Calvin hatalmas showval debütált a belga nagyszínpadon, de a szakmabeliek szerint a békülés mögött komoly háttéralkuk és engedmények álltak mindkét részről. Nos, a lényeg, sikerült, ő a színpadon volt, megtört a jég, hát hogy milyen áron, az már mellékes. Pussycat Dolls, Snoop Dogg-kal mindjárt jön az Iggy in the House, a Well Hello a halott pénzzel pedig most az emlék.

Sziget Dolz és Nudda közös zárta a 4. órát. 2006-ból szállítottam, úgyhogy pont 20 éves Bontsunk Pezsgőt ünnepeljünk. Bátran szígy a dal, jön Kitty a legfrissebbekkel, aztán Disco Bambinoni, Rogers és Sophia is Baxter újdonsága. Jó lesz, mutatom, a Dancing Without You érkezik majd. Íme!

0: kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World. A tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre Keszthelyen. Miniszteri szintű egyeztetést tartottak az akadémián. Egyre több területen alkalmazzák a humanoid robotokat Kínában. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére önkormányzatok és szakmai szervezetek együttműködésével. Az erről szóló keret megállapodást ma írták alá Keszthelyen. Gyurica Csaba, a MATE rektora azt mondta, a hálózat célja, hogy összekapcsolja a felsőoktatási, kutatási, önkormányzati, turisztikai, agrár, gasztronómiai és térségfejlesztési szereplőket. Miniszteri szintű egyeztetés zajlott hétfőn este az akadémia székházában a kormány és a Magyar Tudományos Akadémia képviselői között. Olvasható az akadémia közösségi oldalán közzétett bejegyzésben. A tájékoztatás szerint a Pósfai Mihály, az MTA elnöke által kezdeményezett találkozón az akadémia 13 olyan területre tett javaslatot, amelyeken a szorosabb kormány MTA együttműködés segítheti a magyar tudomány eredményes működését, fejlődését és társadalmi hasznosulását. Az egyeztetésen Lannert Judit oktatási és gyermekügyi, Tanács Zoltán tudományos és technológiai és Tar Zoltán társadalmi kapcsolat és kultúráért felelős miniszter is részt vett. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a humanoid robotok gyakorlati ipari alkalmazása Kínában, ahol a fejlesztők a bemutatókról a valós környezetben használható technológiákra helyezik át a figyelmet, számolt be a kínai állami hírügynökség. Az augusztus 22-e és 26-a között megrendezett pekingi Humanoid Robot Games idei versenyein a robotok a tavalyi rendezvényhez képest jelentős fejlődést mutattak, egyebek mellett 100 és 400 méteres futásban és emberi rekordokat döntöttek meg. A robotokat már egyes ipari és mezőgazdasági munkafolyamatokban is tesztelik. A kínai szakemberek szerint a humanoid robot ipar fontos szakaszba érkezett, mivel a kisléptékű tesztelések után egyre több területen jelenhetnek meg az úgynevezett fizikai intelligencián alapuló rendszerek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatóságának kisbéri ügyfélszolgálatán az áramszolgáltatás szünetelése miatt augusztus 27-én a kormány ablak zárva tart. Augusztus 28-ától az ügyfélszolgálata megszokott nyitvatartással várja majd az ügyfeleket. Az adóügyek elektronikusan is intézhetőek. Aki teheti, válassza az elektronikus vagy telefonos megoldásokat.
0: Időjárás.
1: Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést a térségben, és a délután folyamán este helyenként eső zápor is kialakulhat. Sokfelé lehet élénk a keleties szél. 26 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Érkezett hát az utolsó, benne Tiestóval. Van híred róla? Nincsen, nekem van, szaftos lesz ez is, mint általában mindegyik. A Bulvár Csokorban tehát ő, ez a koktél, kevés duma, jó sok zenével, Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Cuki Baby, Judo Dessel, Sean Paul Discóban, Binoy Sophie, Alice Backstore pedig most rádióz velem.

Ebből a sok szólt, csak slágerek itt a forráson. Köszönöm, hogy itt vagy, a koktélt hallgatod 5 órában kevés dumával, jó sok zenével. Ez az óra tehát még mindenképpen a miénk, Buenos Morgan visszatekintővel. Például elkezdtem ma már ugye a pénisz szobrot devecseren. No, ezt a témát folytatnánk, úgyhogy a következő fél órában hozom mindenképpen. Nagyon fülej! Tiestóra ismert, hogy egy muzsikál, Eve Max lesz mellette, 2, a Bulvár csokorban róla fogok regélni. Addig Topic és Becky G újdonsága tud, jön Szíl is, jaj, de szeretem a Get It Together-t, elsőként pedig H és Ashanti, Baby. Na így a dal, csak slágerek közrepül. Ave.

0: Tiesto és persze egy Eva Max, de Motown pontosan 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Rádió. Kereken 3 darab frekvenciánkon, Komárom, Esztergom és Tatabánya környékén találsz minket. De ha a világ másik végére mész, ott is a neten, persze. Ígértem Bullár Csokrot, mit van, hozom. Eladtad magad, akár ez is lehet a mottója, figyú. Alig 2 héttel ezelőtt, augusztus közepén robbant be a legújabb netes komment háború, amikor Tiesto nyilvánosan is reagált az őt ért legsúlyosabb vádakra. A kemény vonalas rajongók évek óta azzal vádolják, hogy eladta a lelkét a commerce popzenének a pénzért, és teljesen elfordult a gyökereitől. A pletykák szerint a DJ-nek annyira elege lett a folyamatos ekézésből, hogy kénytelen volt taktikát váltani. Nyíltan beszélt arról, milyen borzalmasan nehéz volt elviselni a trance közösség gyűlöletét, amikor stílust váltott. A benfentesek szerint a nyomás akkora volt, hogy Tiesto most gőzerővel dolgozik a vadonatúj, kifejezetten trance gyökerekhez visszanyúló idei albumán. Na és a végére egy kis sztár allűr, figyelj, szerinted mit kér Tiesto? A zöld szobájába, mert hogy zöld szobát kér, nem csak luxus italokat, hanem egy komplett mini DJ pultot is, amin egy élő monitoron keresztül kell látnia a színpadot és a tömeget, miközben ő már bent a backstage-ben mixel. Sokan suttogják, hogy a kora miatt már annyira izgul a gigantikus tömegek előtt, hogy extra mentális felkészülésre van szüksége a show előtt. Nos, akár így van, akár nem, én nekem azért ez tetszik. Sőt, tetszik a Buenos Morgan visszatekintő hozom nem sokára, addig Louis és David Puente az újdonsága, Declan G. Donovan Take That, ugyancsak újdonság, de mi lovától pedig egyből a kereskedelmi szünet után jön. Mutatom, milyen lesz a Celmi, You Love Me!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rérő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
4: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
3: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés, minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
5: 17 év házasság. Egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
6: Mindent felforgat.
5: A feleség 40-nél kezdődik.
6: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
5: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Témea és Faragó András.
6: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
5: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
1: Ez reklám volt.
7: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Loé és persze David Puente, ez a Golden Summer repült felétek. Hoztam csak slágerek közt. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással és persze most Buenos Morgan visszatekintővel. Ez ma már a második. És ha már a második, és az elsőben a pénisz szoborolt terítéken, Devecseren, na ezt a témát folytatjuk. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: De, na most figyelj. Imádom, ilyen történet nincsen. Képzeld el, hogy a rómaiak, mert oda kell visszamenni a rómaiakhoz. A rómaiak, amikor átok volt, amikor gond volt, amikor nehéz helyzet volt, amin át kellett siklani, akkor ehhez a szárnyas pénisz szimbólumhoz fordultak, sőt voltak többen, akik a nyakukban ezt hordták. Mert ez a szimbólum, ez az ikon, ez átsegít a bajon. Na most.
3: Hát is, igen, de hallottam olyan 20 éves lányokról, akiket ez segít át a bajon, az anyagi problémákon például.
2: Hajni és Robi úgy gondolták, hogy Magyarország átránya az 1526-tól tart, mert hogy igazából addig úgy minden jó volt, és onnantól jön a nagy hanyatlás, ezért valami kell, ami átsegít ezen. És ők a szárnyas péniszhez nyúltak. Vissza.
0: Szóval ez tényleg az.
3: Keresem a szavakat, egyelőre nem találom. Ha megtalálom, szólok.
2: De nem tudja a sztori? Tehát van benne egy kis korrupció, van benne egy kis Róma, van benne egy kis pénisz, van előtte pap.
3: Már csak egy kérdésem van. Ki és hogyan bukkant rá erre a szimbólumra?
2: Először azt hittem, ugye 444-en találta meg tegnap ezt a sztorit, hogy azért ott őt szeretnek szurkálni, meg szeretnek belerúgni, de hogy itt nem túloznak.
3: Ki találta meg? Ki gondolta azt, hogy ez jó lesz? Ki az, aki fölállította, és miért nem szólt senki nekik, hogy ez mégse lesz jó?
2: Most mondom, a Hajni állította föl.
3: Hát,
2: Robert faragtam.
3: Ja, ha értem. Hú, te, figyelj, nekünk ennél sokkal jobb játékunk van a héten, szerintem.
2: Ennél?
3: Ennél, igen.
1: Buenos Morgan, minden hét

Lips a Moving, na ezt is imádjuk ám, Meghan Trainor dalam az óra zárásaként, és jelzem magát, a koktélt is zártam ezzel a dallal az előző 5 órában. 10 és 3 között a magazinműsort kevés dumával, jó sok zenével hallottad, és Tamással fogod holnap is, érkezem 10-kor, addig tedd el a koktélos poharadat, akkor előveszük, és ígérem, hogy újra töltjük, jó? Gyere szomjasan, Roland is szomjas, szomjazik a jó zenékre, amikre ti is, ígérem, hogy megkapjátok, hiszen jön a beat egészen 5 óráig, onnan pedig a forrás charteré a főszerep, érkezem az amerikai kedvencekkel, majd pedig DJ Yellow 2 óráját ajánlom, az lesz majd a Light Session. No, ez tehát a folytatás, én viszont elköszönnék. Ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! A Giant Rocks újdonságával kezd Roland, a Slow Dance érkezik mindjárt, én holnap győzöm!

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03 múlva szép napot kívánok. A vad balesetek számának emelkedésére figyelmeztet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Szabó László, Pádár Ildikó és Laurenc László, a kézilabda hírességek csarnoka új tagjai. Szerbia a schengeni felkészülés ellenére sem tervez vízum kötelezettséget az oroszoknak. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége közleményében. A szövetség kiemelte, az elmúlt hetekben az őzek párzási időszakban megváltozó viselkedése miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, a következő hónapban pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszélye az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint az egy évvel korábban. További mintegy 16 000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. A vad balesetek többségében a gépjármű károkat az autósoknak kell viselniük. A szurkolói szavazatok alapján Szabó László, Pádár Ildikó és Laurenc László lett tagja a Magyar Kézilabda Hírességek csarnokának. A Magyar Szövetség keddi sajtó beszélgetésén elhangzott, hogy a 2017-ben elhunyt Szabó, a férfi játékos Pádár, a női játékos Laurenc pedig az edzői kategóriában kapta a legtöbb voksot. Beiktatásukra vasárnap kerül sor a székesfehérvári Met Arénában, ahol a férfi és női szuperkupa mérkőzést rendezik. Szerbia egyelőre nem tervezi, hogy vízumkötelezettséget vezessen be az orosz állampolgárokkal szemben, miközben 2027 végére fel akar készülni a schengeni csatlakozásra, közölte a szerb schengeni csatlakozást koordináló testület vezetője. A Szabad Európa Rádiónak azt mondta, a schengeni tagság egyik feltétele, hogy Szerbia összehangolja vízumpolitikáját az Európai Unióval, ami több jelenlegi vízummentességi megállapodás felülvizsgálatát is szükségessé teheti. Az orosz állampolgárok vízumkötelezettségének bevezetése azonban jelenleg nincs napirenden. A szerb illetékes szerint Belgrád fokozatosan kívánja közelíteni vízumpolitikáját az uniós szabályokhoz. Újabb nyári bulival készül Esztergomban augusztus 28-án 21 órától az Easy Living fagylaltés találkapont a Dunaparton, ezúttal pedig Barbie és Ken színes világába csöppenhetnek a vendégek. Az este dresszkódja is ehhez igazodik, a rózsaszín, a kék vagy bármilyen a Barbie világ hangulatához illő nyári partiszett. A zenéről DJ Buffy gondoskodik, a belépés ingyenes, a szervezők arra kérik a vendégeket, hogy külsős italt ne vigyenek magukkal a rendezvényre.
0: Időjárás.
1: Ma fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, estére pedig keletebbre is átterjedhetnek a csapadék gócok, 28 fok körül mérünk. Szerdán már országszerte több órás napsütésre készülhetünk, a délelőtti órákban még egy-egy zápor előfordulhat, majd 28 fok lesz a maximum.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez csak a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak. Már is indul a Beat, a délután ritmusa itt a Forrás Rádióban. Tudjátok jól, 2 órán keresztül a legfrissebb slágerek, a legújabb kedvencek jönnek. Giant Rooks és a Slow Dance, ezzel indulunk. Tartsatok velem, a mikrofonnál egészen délután 5-ig. Ilyes során.

0: szerelem az már csak ilyen hullámzó. Ez volt a BSV és Marics Peti közös slágere, a Roller Coaster. A folytatásban Kygo érkezik, ez már is a Heaven on Your Mind.
1: Hey guys, I'm Kygo.
2: I'm Kygo.
3: Heaven on your mind. Csak slágerek. Ez a forrás.

0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Rédl Ádámmal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
5: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
6: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

pedig egy kis eurovíziós hangulat. Érkezik ugyanis a bolgár Dara dala, amellyel Bulgáriát képviselte az idei eurovíziós dalfesztiválon Bécsben, és nem csak hogy képviselte, hanem konkrétan meg is nyerte azt. A Bangaranga egyébként azt jelenti, hogy vidám, káosz, felfordulás, és az énekesnő elmondása szerint a dalszöveg megírása segített neki feldolgozni a szorongását és a figyelem hiányos hiperaktivitás zavarát, miután tavaly diagnosztizálták nála a rendellenességet. Hogy hogyan is sikerült ezt feldolgozni, azt is meghallgathatjátok a következő 2 perc 58 másodpercen. Jön már is Dara és a Bangaranga!

Méringer és a Bad Bunny egy hazai kedvenc itt a Forrás Rádióban, mindig veled, a folytatásban pedig jöjjön egy egészen különleges kollab. Két olyan előadó, akik hát külön-külön is igencsak ikonikus életművet tettek le az asztalra, így együtt meg egy nagyon jó slágert hoztak össze. Jennifer Lopez és David Guetta közös slágere érkezik már is. Ez a

0: days.
1: Az a helyzet, kérem szépen, hogy a Beat első órája véget ért itt a Forrás Rádióban, mindig veled. A folytatásban jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána pedig Kamráddal nyitjuk majd a műsor második felét. Ez lesz teljes egészében a Be Mine.
2: Akkor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
3: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
5: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15.000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
6: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
7: Pár év kihagyás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénás-völgyi bulit augusztus 29-én szombaton.

0: 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 4 óra előtt, köszöntöm Önöket. Megműtötték a pilótát, teljes felépülése várható. Tanszercsomagokat állított össze önkénteseivel az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági koncert lesz környén. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Megműtötték a vadászrepülő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Honvédkórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be közösségi oldalán hétfő délelőtt, később Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta: a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszer leszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kedden Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A segélyszervezet közleményében azt írta, idén a kormányzati tanévkezdő támogatásra reagálva a tanszercsomagok mellett az évközbeni fejlesztésre helyezték a hangsúlyt, ezért a rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására gyűjtenek pénzadományokat. A segélyszervezet ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja, hogy a látó körében lévő legrászorultabb családok gyermekei a tanévkezdéshez szükséges eszközöket is megkapják, ezért a korábbi éveknél kisebb számban, de idén is összeállítanak tanszercsomagokat. A környe római katolikus plébánia és a Három Királyok Alapítvány mindenkit vár a Tatabányai Bányász Fúvós Zenekar jótékonysági koncertjére augusztus 30-án 15 órától a környei plébánia udvarán. A koncert bevételét a szervezők a templomban található szobrok állagmegóvó felújítására fordítják. A koncert létrejöttét környeközség önkormányzata támogatta. Augusztus 30-án vasárnap ismét megrendezik a térség legnépszerűbb nyárbúcsúztató szabadidős programját, az éjszakai kerekezést az Általér mentén. A hagyományos esemény idén is teljesen ingyenes és garantáltan egyedülálló, világító, guruló közösségi élményt nyújt a családoknak és a sportkedvelőinek. A gyülekező és rajt 18 óra 30 perc körül lesz a Tatabányai József Attila könyvtárnál. A köztes megálló Vértesszőlős, várható tatai érkezés 20 óra után a Tatai Várnál. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, estére pedig keletebbre is átterjedhetnek a csapadékgócok, 28 fok körül mérünk. Szerdán már országszerte több órás napsütésre készülhetünk, a délelőtti órákban még egy-egy zápor előfordulhat, majd 28 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ragyogóan szép délutánt mindenkinek, sziasztok! Ez itt még mindig a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Még 60 percen keresztül hozom a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Ahogy ígértem, ezt az órát Kamráddal indítjuk, jön már is a Be Mine. A mikrofon mögött még mindig
0: Ilye.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig egy igen különleges kollabot hallottatok, ez volt a Stadium X, Sam Martin és Azaria közöse, a Heaven, a folytatásban pedig Chris Cross Amsterdam, valamint Inna közös lágerével folytatjuk, ez is egy nagyon jó kis kooperáció, érkezik már is a Queen of My Castle.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu. 17 év házasság, egy unott feleség, egy mit sem sejtő férj, és egy este, ami mindent felforgat.
3: Mindent felforgat.
2: A feleség 40-nél kezdődik.
3: Egy fergeteges házasságjavító komédia, ahol semmi sem úgy alakul, ahogy azt elsőre gondolnánk.
2: A főszerepekben Gregor Bernadett, Beleznai Endre, Németh Kristóf, Vanya Témea és Faragó András.
3: Az előadás augusztus 28-án 20 órakor kezdődik a Tatai Szabadtéri Színpadon.
2: Jegyek 5000 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon és a Tatai Malomkertben.
4: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funky Est, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig továbbra is a beat, a délután ritmusa. Fussunk végig gyorsan a mai menetrenden, egészen ötig rádiózhatunk együtt. Ezt követően Zimmerer Tomi hozza nektek a chartert, majd pedig a Light Session, mégpedig DJ Yellow-val, hiszen kedd este ő áll a lemezjátszók mögé. Ez ugye a hagyományos menetrend itt nálunk, és hagyományosan hozom a klassz újdonságokat, most például Madonnától és Sabrina Carpentertől. Ez a közös slágerük, a Bring Your Love.

Újdonság vált újdonságot itt a Forrás Rádióban, mindig veled, hiszen ez továbbra is a Beat, a délután ritmusa, ahol a legfrissebb kedvenceket hozom nektek. Ellen Walker és az Eroina után már is érkezik a Ring My Bell.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat végére értünk. Köszönöm szépen, hogy velem töltöttétek az elmúlt két órát. A legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket hoztam nektek, és így teszek majd holnap is. Viszont ne felejtjétek, előtte még együtt ébredhetünk majd reggel 6-tól a Buenos Morgenben. Természetesen Réd Ládám is itt lesz majd velem, veletek együtt. A folytatásban jön a Charter Zimmerer Tomival, majd pedig a Light Session DJ Yellow-val. Töltsétek velünk az estét is. Az elmúlt két órában éjes solandot hallottátok.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Bemelegítés, pipa, kényelmes cipő, pipa, kedvenc márkák listája, pipa, készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
3: Pár év kihagyás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénás Völgyi Bulit augusztus 29-én szombaton.

0: 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, üdvözlöm Önöket! Szakképzési párbeszéd címmel regionális szakmai fórum sorozat indul ősszel. Megjelent a tájékoztató az áfamentes gyógyszerekről. 63 településen végeznek szúnyoggyérítést a héten. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Közös tájékoztatóban foglalta össze a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó és Vámhivatal a legfontosabb tudnivalókat a szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről és gyógyászati célú készítményekről. A NAV keddi közleményében emlékeztetett, szeptember 1-től áfamentessé válnak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A tájékoztatóból pontosan megtudható, hogy melyik termékekre alkalmazható a 0%-os adómérték, és milyen feltételekkel kell azt figyelembe venni a gyakorlatban. Az új szabályokat elsősorban a gyógyszernagykereskedőknek, gyógyszertáraknak kell alkalmazniuk, de fogyasztóként is fontos megismerni, melyik gyógyszerek részesülhetnek a kedvezményben, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Szakképzési párbeszéd címmel regionális szakmai fórum sorozat indul ősszel, országszerte 13 helyszínen tartanak majd fórumot, hogy a kormányzat megismerje a szakképzésben érintett szereplők tapasztalatait, javaslatait, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. Azt írták, a fórum sorozatot a tárca szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkársága indítja, a vezetett beszélgetéseken előzetes regisztráció után lehet részt venni. A közleményben idézték Naderi Zsuzsanna államtitkárt, aki közölte, az államtitkárság az elmúlt közel 100 napban a külső szervezetekkel lefolytatott egyeztetések során összeállította a szakképzésben strukturálisan jelenlévő problémák térképét. Most azok véleményét és tapasztalatát szeretnék megismerni, akik nap mint nap a szakképzésben dolgoznak és közelről látják annak erősségeit, kihívásait és lehetőségeit. A regisztrációra szeptember 3-áig van lehetőség. 5 megye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést, a Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsodabaújzemlén megyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. A katasztrófavédelem azt írta, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős nagy kiterjedésű szúnyogtenyészőhelyek nem jöttek létre. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. A Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus és a Táti Férfi Kórus egy közös énekelésre vár mindenkit. Augusztus 30-án 17 órai kezdett el a Táti Falu Múzeum udvarán. A közös éneklést követően a Táti Német Nemzetiségi Önkormányzat biztosít egy kis vendéglátást a résztvevőknek.
0: Időjárás.
1: Az ország nyugati-délnyugati felén helyenként előfordulhat kisebb eső, zápora, a déli megyékben zivatar is, a hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Holnap egyre több felé kisüt majd a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

zenei és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a Forrás Chartert. Kedd van, az amerikai kedvencek érkeznek, jön a visszatek rovat is. Calvin Harris pedig jazzivel kezd. A Satisfy a tiétek. A 20. Én Tamás

kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és nem feledni, jön a visszatekintő rovat is. A következő fél órában a Despacito lesz itt veletek. 7 és 9 között DJ Ello, mert hogy a Light Session 2 óráját ma Tutkóra tőle kapjátok. Előtte mesélek egy icipicit, de tőlőcsök egy icipicit Olivia Deanről. Itt lesz előtte Ariana Grande, összejött a táncos exével, szaftos részletek, na és Teddy Swimsről is jön egy kis bulvár. Addig pedig legjobbjaink Robin és Zala Larson újdonsága mindjárt, Bad Bunny pedig már is kezdi a blokkot. Nueva jól, így a dal a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem, és az amerikai kedvencekkel rádiózol.

18. Harry Styles, az amerikai lányok még mindig terítéken. Ez volt az American Girls. Te a Chartert hallgatod, köszönöm, hogy velem tartasz. Teddy Swims már készülődik hátul a backstage-ben. Na, ő jön! Képzeljétek, még júliusban történt Angliában egy igazi szaftos történet. Teddy volt a híres Latitude Fesztivál szombatesti fő fellépője, ami elvileg egy hatalmas buli lett volna, de az énekes konkrétan elsírta magát a színpadon, ha nem édi. A mikrofonba elcsukló hangon vallotta be a tömegnek, hogy 2023-ban ugyanezen a fesztiválon még senki sem ismerte, és ez a mostani headliner slot lelkileg teljesen odacsapta a falhoz. A backstage pletykák szerint Teddy a koncert után órákig ölelgette a stábját, mert még mindig képtelen elhinni, hogy a YouTube feldolgozásoktól eljutott idáig. Hogy meddig? Hát, hogy 10000-ek éneklik a dalait. Imádom, ha egy világsztár ennyire két lábbal áll a földön, és igazából konkrétan ő pont ilyen. A magánéletem, na az pedig full titkos, azt tudjuk, hogy van barátnője Rich Wright személyében. Teddy Swims-et hozom, ha már dumáltam róla, amerikai lista itt a Charterben, a The Tone érkezik, a 17.

0: Charter. A Forrás Rádió toplistája. Ide nem minden dal jut be,
1: csak a legjobbak.

0: van a time.
1: A 16. héten a BTS, alias a Bangtan Boys és a Swam. Tó Forrás Rádiót, benne a chartert hallgatod, ez az amerikai lista. Köszönöm, hogy velem tartasz, egészen 7 óráig teheted Sam Vender és Olivia Dünn közösével. It's a Rain Me In. Ez a 15.

0: Dance.
1: Dave és Thames, hát persze, hogy a 14. helyen a Rain Dance. Ez itt a Charter, köszönöm, hogy velem tartasz. Amerikai lista egészen 7 óráig, maradj! Na főleg azért, mert regélek az Ariana Grande névű Sexy Babyről. Képzeljétek el, eddig is elég egyértelmű volt. Ethan Slaterrel történt szakítása után ismét szerelemre talált. Méghozzá egy exe Ricky Alvarez személyében. Az énekesnő a koncertjein rendre belefűzi a dalszövegeibe a kedvesét, és már többször is fotózták őket együtt a paparazzik. De hogy még nyilvánvalóbb legyen a románc, Grande most 2 közös fotót rakott ki Alvarezzel. A képmontásban a táncos arca ugyan nem látszik, de szemmel láthatóan szerelmesen öleli a sztárt. Egyébként 2015 és 16 között alkottak egy párt. Na de, vissza a gyökerekhez szokták volt mondani, úgyhogy újra együtt. Dennis Sims-nek ehhez semmi köze, de ettől függetlenül ő érkezik itt a charterben. Ez az amerikai lista, a Mr. No Ideal, a 13.

Teddy Sims a 13. helyen, a Mr. Know-It-All volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszi, hogy itt vagytok, Beyoncé-val robogunk, a Morning Dew, az újdonság a 13.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten, több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A valódi verseny miatt több mint 41 milliárd forintot tudtak megtakarítani az állami gépjármű beszerzésnél. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amely idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyermek veheti át iskolatáskáit és tanszereit, közölte a segélyszervezet az MDI-vel. Idézték Gifló H. Pétert, az alapítvány ügyvezető helyettesét, aki az átadón hangsúlyozta, a szeretett szolgálat egyik legfontosabb feladata a rászoruló családok és gyermekek támogatása. Tapasztalataik szerint a tanszervásárlás komoly nehézséget jelent a családoknak, az adományok átadásakor ugyanakkor őszinte örömöt látnak a gyermekek arcán. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudtak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter kedden a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztjában ismertette, hogy a MÁV csoport és a Magyar Közút még a választások előtt közös gépjármű beszerzést indított, legfeljebb 4113 darab új jármű, személyautók, haszongépjárművek és speciális felépítményű járművek 4 éves tartós bérletéről, valamint a teljes körű flotta kezelésről. A beszerzésre azért volt szükség, mert a jelenlegi flotta szerződések novemberben lejárnak, azok nem hosszabbíthatóak meg. Kiemelte, hogy a becsült érték nettó 89,1 milliárd forint volt, a nyertes ajánlatok végösszege mégis majdnem a fele, 47,7 milliárd forint lett, ez több mint 41 milliárd forintos megtakarítás. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a BRFK, a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. A nyáresti vetítések keretében augusztus 27-én este fél 9-től a Belédestem című színes magyar romantikus vígjátékot láthatja a közönség Tatabányán, a Vértes Agórájában. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Az ország nyugati-délnyugati felén helyenként előfordulhat kisebb eső zápor, a déli megyékben zivatar is, a hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Holnap egyre több felé kisüt majd a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Utazás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját folytatom, nem egészen hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgünk az amerikai kedvencekkel, nem sokára itt lesz a Despacito is, mint a visszatekintő rovat darabja, sőt, jön DJ Álló is a Light Session 2 órájában 7 és 9 között, de előtte még Olivia Dean, a csodás torkú lány. Ja, és most nem kell rosszra gondolni, addig legjobbjaink Zala Larsson pölö, na meg a Pink Panthers és Zala Larsson közös Stateside, ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

0: Reggel.
1: Minden kedden Amerika kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 8-dik.
2: No nightmares when you can still see the light. Can't find me.

0: drop dead.
1: A 8. helyen Zala Larson, a Midnight szám volt a tiétek, a 7. pedig Olivia Rodrigo-val találkoztatok, a Drop Dead szólt, ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagytok, amerikai lista egészen 7 óráig, a menetrendet mondom. Hétfő Európa, kedd Amerika, ne ez van ugye ma. Szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart, és ha már emlegettem az amerikait, 2017 legyen a dátum, abban az évben ezen a héten Louis Fonsi, Daddy Yankee és még Justin Bieber közöse is volt az első, a Despacito, néme!

Animal egy koriával, a Ring My Bell-lel találkoztatok így feldolgozásában, fú, de imádom. Ez az amerikai lista itt a charterben, köszönöm, hogy velem tartasz, nem sokára Olivia Deanről mesélek, addig Bruno Mars és

a 6. helyen, hát persze, hogy az I Just Might volt a tiétek, ez a charter. Köszi, hogy itt vagytok, 7 óráig pörgünk. Kapaszkodj Bruno Mars-szal. A Risky dal, a szép lassú, most az 5.

negyedik a héten. Olivia Dean, a Man I Need volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter az amerikai listával. Köszönöm, hogy itt vagytok, és ha már Olivia Dean, augusztus 11-ai bomba hírrel robogok, ami miatt egész Új-Zéland és Ausztrália lázban ég. Épp a globális The Art of Loving turnéjára készül a hölgy. Na képzeljétek, az októberi Aucklandi koncertjére akkora volt a roham, hogy a tervezett arénát azonnal kinőtte a jegyért sorban álló tömeg. No, de figyeljétek, mit léptek a szervezők. Átrakták a koncertet a vadonatúj 2,5 millió dollárból újjáépített Western Springs Bow stadionba. Na ezzel Olivia Dean lesz az abszolút első fellépő, aki felavatja a gigantikus monstrumot. A helyi ausztrál zenészek, na persze, hogy már is féltékenyen suttognak a háttérben, hogy egy brit popcsaj kapta meg ezt a történelmi dicsőséget a hazaiak helyett. Hát, ha jobban énekel, most akkor erre no comment. Ő jön Olivia Dean, a So Easy to Fall in Love a harmadik.

Minden kedden Amerika kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A második.

második ezen a héten. A Tame Impala és Jenny közös Dracula. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Az első helyhez értünk. Ariana Grande nevét emlegetem. Itt a mai Number One a hitet. I made you love me.

0: az elsőn ezen a héten, Ariana Grande és a hétet I Made You Love Me. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet, az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az amerikai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek No Persze, hogy a hazai kedvencek, és Lady Gaga is. Egy pénzügyi bombáról mesélek majd, jó? Nyugi, robbanni nem fog, de pénzzel tele lesz. A részletek holnap, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni. Zenével és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén DJ Yellow lesz veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgan! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva, szép estét kívánok! A vad balesetek számának emelkedésére figyelmeztet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre Keszthelyen, tanszercsomagokat állított össze önkénteseivel az Ökumenikus Segélyszervezet. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére önkormányzatok és szakmai szervezetek együttműködésével. Az erről szóló keret megállapodást ma írták alá Keszthelyen. Gyurica Csaba, a MATE rektora azt mondta, a hálózat célja, hogy összekapcsolja a felsőoktatási, kutatási, önkormányzati, turisztikai, agrár, gasztronómiai és térségfejlesztési szereplőket. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége közleményében. A szövetség kiemelte, az elmúlt hetekben az őzek párzási időszakban megváltozó viselkedése miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, a következő hónapban pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszélye az erdővel határos útszakaszokon. Tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint az egy évvel korábban. További mintegy 16 ezer balesetet regisztráltak apró vadakkal. A vad balesetek többségében a gépjármű károkat az autósoknak kell viselniük. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kedden Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. A segélyszervezet közleményében azt írta, idén a kormányzati tanévkezdő támogatásra reagálva a tanszercsomagok mellett az évközbeni fejlesztésre helyezték a hangsúlyt, ezért a rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására gyűjtenek pénzadományokat. A segélyszervezet ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja, hogy a látókörében lévő legrászorultabb családok gyermekei a tanévkezdéshez szükséges eszközöket is megkapják, ezért a korábbi éveknél kisebb számban, de idén is összeállítanak tanszercsomagokat. A környe római katolikus plébánia és a Három Királyok Alapítvány mindenkit vár a Tatabányai Bányász Fúvos Zenekar jótékonysági koncertjére augusztus 30-án 15 órától a környei plébánia udvarán. A koncert bevételét a szervezők a templomban található szobrok állagmegóvó felújítására fordítják. A koncert létrejöttét környékközség önkormányzata támogatta.
0: Időjárás.
1: Az ország túlnyomó részén nemesik eső, este várhatóan elsősorban a délnyugati térségben, kis számban a déli határmegyékben alakulnak ki záporok, zivatargócok. Szerdán délelőtt várhatóan északkeleten is felszakadozik, eloszlik a felhőzet, országszerte napsütéses, gyengén fátyol felhős idő alakul ki. A hőmérséklet holnap reggel 15, délután pedig 27 fok körül alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense

Hétköznap este is legyen vibes! Ez a Live Session, este 8-tól 10-ig.

aznap este is legyen tánc! Ez a Light Session, este 8-tól 10-ig. A lemezjátszóknál DJ

0: este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Bővíti szabadtéri színpadát Lábatlan önkormányzata. Naszály község önkormányzata az idei évben is támogatja az iskola és óvoda bölcsödekezdést. Folytatódik a nyáresti vetítések program Tatabányán. Itt Talár Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. augusztus 25-én, kedden este 8 órakor. Megkezdődött a Lábatlani Duna színpad fejlesztése. Egy magyar-szlovák határmenti kulturális turizmust fejlesztő országhatáron átnyúló pályázat részeként, közölte a település környezetirányítási és területfejlesztési referense az MTI-vel. Gönci Marianna tájékoztatása szerint 200 mobil székkel bővítik a nézőtér befogadó képességét, valamint 6 telepített konténerben büfét, raktárat és vizes blokkot alakítanak ki. A színpad a város központjához szervesen kapcsolódó Dunaparton a kerékpáros átkelést lehetővé tevő kikötő és a 2019-ben kialakított vízitúra állomás közötti területen található, így a határtérségben élők számára kínál kulturális és közösségi szolgáltatásokat. A fejlesztés egy magyar-szlovák határmenti kulturális turizmust fejlesztő együttműködés része az Interreg 6 Magyarország-Szlovákia program támogatásával valósul meg. Az összesen közel 400 millió forintos projektben fedett színpad épül az esztergomi Várszínházban, Bényben a helyi tájházat alakítják át turisztikai központtá, Érsekújváron pedig megújítják a fogdbástyát és szabadtéri rendezvényteret hoznak létre. A zselízi csemadok a Zaherházban az osztrák cukrász családnak állít emléket kiállítással és látványkonyhával, az épület tetőterében pedig kialakítja az alsó garammente TDM irodáját. A nyári szünetben sokszor nehéz megoldani a gyermekek elhelyezését, vagy akár színes programot találni nekik, még nehezebb azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke autizmus spektrum zavarral küzd. Az iskolai felkészülést is érdemes időben elkezdeni, ebben az esetben is jó, ha van egy naptár, mondta el Sugár Gabriella, a Komárom-Esztergom megyei tehetséggondozó és léleksegítő alapítvány elnöke.
2: Oda is jó, hogyha valami naptár van, látja, hogy még 20 nap, 10 nap pipálják, fel tud lelkiekben készülni, és én azt gondolom, hogy nagyon hasznos, én mindig az Ádival mentem bevásárolni, hogy élvezze, és úgy készüljön, hogy olyan füzet legyen, olyan táska legyen, olyan ceruzák, olyan tollak a suliba, amit ő választ, és ő szeretne használni, és akkor kezdjünk el így felkészülni az iskolára, de fokozatosan, tehát, hogy ne kezdjük el már augusztus 2-án frusztrálni a gyereket, hogy figyelj, nem sokára vége a szünidőnek, hanem először csak, hogy nézd, még ennyi nap van, és akkor lehet ezt már előre megbeszélni, hogy az utolsó héten pedig már készülünk a sulira. Én nagyon bízom benne, hogy minden szülőnek sikerül ebből kiszedni azt a néhány morzsát, ami segíthet abban, hogy a szülő is pihentebben és nyugodtabban élje meg a nyarat, a nyári szünetet, és a gyerekek is kicsikét pihentebben és nyugodtabban tudjanak aztán felkészülni a szeptemberre.
1: Naszály község önkormányzata az idei évben is támogatja az iskola és óvoda bölcsödekezdést a naszályi családok részére. A kérelem benyújtására a naszályi polgármesteri hivatalban van lehetőség. A támogatás feltételei érvényes a naszályi lakóhely vagy tartózkodási hely, jövedelemigazolások csatolása és az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 300%-át, azaz 85.500 forintot. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és családja személyi adatairól, vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, és az erre vonatkozó rendeletben előírt tartalmú igazolásokat becsatolni, írják a község közösségi oldalán. Augusztus 8-án ismét megtelt Komáromban a kavicsos hajó és csónaktároló udvara a Dunaparton, ahol az őrzők együttes ezúttal a József Attila életét bemutató Nagyon fáj című előadását hozta el a közönségnek. A szervezők minden várakozását felülmúlta az a nagy létszámú publikum, amely néhány perc alatt megtöltötte a nézőteret. A nagy érdeműt Janka Ferenc, a kavicsos hajó és csónaktároló tulajdonosa köszöntette, aki nem titkolta régi vágyát sem. Szeretné, ha a Dunapart a kultúra révén ismét jobban bekerülne a köztudatba. Tavaly és idén egy-egy Cseh Tamás estel leptük meg a helyieket és a régióból érkezőket, de ezen a nyáron mertünk egy nagyobbat is lépni, ezért került sor erre a nem mindennapi előadásra. Mivel a visszajelzések roppant pozitívak, az őrzők együttesrel a jövő évben több dunaparti zenés irodalmi estet is tervezünk, mutatott rá a főszervező. A Nagyon fáj című előadás az ismert, elmondott és megzenésített versek mellett Vecsei H. Miklós Mondjad Atikám című monodrámájának részleteiből, valamint az író, napló és levél részleteiből áll össze. A produkció megdöbbentő és ámulatba ejtő mélységeket feltárva kalauzolja végig a hallgatóságot József Attila életén. A prózai szövegeket és verseket Gál László Latinovics díjas versmondó tolmácsolásában hallgathatták meg a résztvevők, a megzenésített műveket pedig Kreft Horváth Márk Nívó díjas gitáros énekelte. A zenész Danyi Bertalan gitárművésszel karöltve gitárjátékával tette feledhetetlenné a naplementét, olvasható Komárom város honlapján. Folytatódik a nyáresti vetítések program a Vértes Agórája előtti téren, Tatabányán. Augusztus 27-én 20 óra 30 perctől a Beléd Estem című színes magyar romantikus vígjátékot lehet megtekinteni. A program ingyenes. És végül sport. Augusztus 15-e és 16-a között Tatabánya adott otthont az 56. Bányászkupa nemzetközi bridge versenynek, amelynek a Földi Imre sportcsarnok adott otthont. A Komárom-Esztergom megyei Bridge Egyesület által életre hívott versenysorozat mára vidéken a legnagyobb nyílt bridge versennyé vált, amely évről évre számos hazai és nemzetközi résztvevőt vonz. A győztes a Palatinus nevű csapat lett, tagjai Mezei Katalin, Fischer Brigitta, Honti László és Honyek András. A hírperceket hallották itt Taler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel.

este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyarul

0: és most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled!
1: Budapest, baby, nem jó city. Itt nem zavar senki, csak ég a cigit.

0: Képlet.
1: Sok zene, kevés duma.
0: Kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel.
0: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be Roma.
1: A dallamtapadás garantált. Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mi

kisebb figyelmet. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsíny az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: sokat szeretett, csak szétszedne.
1: A következő sláger garantáltan magyar.
2: És garantáltan fülbemászó.
1: Ez a Forrás Rádió. Mindig, mindig.

0: Ez a démonnak ez a regy rúzsfoltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, összecsúszott. Kék szempár lassan akad, a szádból szivárgó szódem arány. Most én

feles. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz!

0: leszek, sorry, és mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel I és Rolanddal.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: Jöjjön egy hazai kedvenc! Forrás Rádió, mindig veled!
2: Átírnám az összes játékszabályt, fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán,

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a tuma rólam, de itt kusavrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vannak, massza meg a propaganda. Mi a csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrásnál.